Rádió E csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió E születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
2: Már nagyon jó vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

legyen, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Menő DJ-k, producerek, a világ legmenőbb énekesei, énekesnői ebben az órában is. 3-4-6 előtt egy kicsivel jön majd a Best On Balázsékkal, a tegnapi legjobb pillanatok. Aztán élőben a stúdióból, és folytatódik náluk a nagyon felkapott játék, amire folyamatosan jelentkeznek a Rádió 1-esek, ez a nagy kapura rugás. Rengeteg értékes nyereménnyel, ott vannak a részletek a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Kérd odalát hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most például Ray. Hogy kicsoda Ray? Hát a zenei szakma által is igazán nagyra becsült londoni születésű énekesnő, dalszerző és producer, ez is egy nagyon fontos titulusa, 1997-es évjárat, és 2024-ben a Brit Awards-on történelmi rekordot ért el, egy éven belül 6 díjat bezsebelt. Nem rossz. A dalaiban keveredik a pop, az R&B, a jazz, és ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle, Where is my husband? Ray dalát hozom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tudja, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedés.

0: és tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi világsztár a folytatásban, Taylor Swift, aki tavaly augusztus 13-án egy podcast beszélgetésben, ott volt egyébként a párja is, Travis Kelce, elhintette, hogy jön a 12. albuma, ami aztán meg is jelent októberben. És most a Billboard magazin készített egy listát, rangsorolta ezeket a dalokat, ugye 12 dalból áll a The Life of a Showgirl album, és a már is hallható The Fate of Ophelia az előkelő második helyen végzett. Majdnem az első helyre rakták, ott egyébként a Ruin the Friendship dal áll. Taylor Swift, Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fenton a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió Ecs, igazi mai sláger megy, az imént a híresség, aki a napokban csillagot kapott, a Hollywood Walk of Fame-en, a hírességek sétányán, Miley Cyrus, most pedig az a Dua Lipa, aki összeházasodott hétvégén a párjával. Dance the

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Kirabolt egy idős férfit, egy napon belül elfogták. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 1700 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök az elmúlt egy hétben Bács-Kiskunvár megyében. A szabályszegők legalább 50.000 forintos bírságra számíthatnak, de a büntetés összege akár a 468.000 forintot is elérheti. A gyorshajtók között több motoros is volt, közülük ketten lakott területen belül a megengedett sebesség 2,5-szeresével közlekedtek, ezért fejenként 312.000 forintos bírságot kaphatnak. A rendőrség adatai szerint a vármegyében egy hét alatt 60 közlekedési baleset történt, amelyekben 24 ember sérült meg. Az egyenruhások emellett 16 ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, és vezetői engedélyüket is bevonják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Starka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd, a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta a rádiónknak a szerző.
3: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkében ezek fogunk mi magyarok.
2: Egy 18 éves kalocsai fiatal rabolt ki egy 76 éves férfit még április végén Kalocsán. Az idős ember elektromos kiskocsijával tartott hazafelé, amikor a kerékpára közlekedő fiatal mellé hajtott, elvette az övtáskáját, majd a benne lévő 40 000

0: forinttal elmenekült, írja a Vármegyei Lap. Az esetet két nő észlelte, akik azonnal segítséget nyújtottak a sértetnek és értesítették a rendőrséget. A nyomozók tanúkihallgatások és kamerafelvételek alapján rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit másnap elfogtak. A fiatal a kihallgatás során beismerte a bűncselekményt, a rendőrök pedig megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyet visszaadtak tulajdonosának. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és torványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
2: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
1: Ezt most mented, ami menthető? Vagy mi?
2: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
1: Hát vízi bicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve drift verseny.
2: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
3: Sokat kellene gyalogolni.
1: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
3: Hány centi hiányzik?
2: Hát most egy méter legalább.
1: 100 centi legalább.
2: Egy
3: hát
2: méter.
3: 60.
1: Igen.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta
1: igen
2: a tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért hát jöjjenek.
2: Ne csak fürdőzni, ne gyertek már, most az kicsi. De gyerekkel,
3: egy
2: például gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyissunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Jó. Oké, jó, nézzük
2: ott
1: meg.
2: Ülünk a haverjában a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett velencei tó, a Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak, beépítés, esője, sok baj van. De a velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk,
2: hát
1: hogy
2: már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi
2: na
1: az első vállalkozás?
2: Hát
1: mit mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlása.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És felrakjuk a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: És lehet tudtok menni a kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
1: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba kell.
2: A Hortobágyot, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a Hortobágyon. A szik már megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhák.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
3: Azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
2: A legjobb. Abba egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó, kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplemente, ez azt hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
1: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, jó, átfutás, vagy körbefutás, keresztbefutás, kicsik keresztbefuthatják, nagyok kerülik,
2: igen,
1: azzal is megvagyunk.
3: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcell írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrülsz gyógyiszap.
1: Na de az a baj, én láttam, nem iszapfa, hanem ilyen, ez a berepedezett ilyen kicsit fehérre kiszárad.
4: Ahol még van.
1: Ilyen ásvány. Tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: De Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, egyenlő fonyótról érdeklődik már, hogy...
3: Igen. Le kell térkövezni.
1: Igen, a mélyvíz fesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
1: ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
4: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes. Igen, lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
3: Nem.
2: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
1: Ja, jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos
1: hogy...
2: úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap?
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot. Nem.
1: És elárasztja mindenkit
4: vízzel. Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja, esetleg
2: akkor, igen,
4: feltéve,
2: baj.
4: Milyen
2: igen.
4: Gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
2: Teve farm,
1: tökéletes. Tökéletes.
2: De nagy.
1: Hát állját valamire, amit tudsz termeszteni, igen. Állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
2: tesztautóknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek helybarni küldte nekünk, egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi
2: mi
1: van benne.
2: Mi olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőjél, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt a Safari Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtőt, csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamumajom, valószínűleg 2 osztrák, benyújt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Egy ilyen ember is tudsz gondolkodni, Feri.
3: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat.
1: Igen.
4: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
4: Tehát ez is lehetne. Menjenek vissza a huszáron.
1: Csak azt magyarázom neki magam, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen. Hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ez most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra, nem tudom, csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton?
2: Özönvíz. 3 évig. Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
3: Cseperget csak. Airport Velence
1: tökéletes ötlet egyébként. Igen. Nagyon kezdő búvároktatás a tóra.
4: Nagyon kezdő
1: sznorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő sznorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő sznorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvároktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalpal, besétálnak.
2: Feküdj le szépen.
1: Lefekteted a mederbe, tehát lehet itt azért lehet azért csinálni dolgokat.
3: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
2: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmederében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduin skanzen.
1: Mert Beduin skanzen. Amilyen Beduin skanzen voltunk mi Dubajban, azt három dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a Beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a Beduinok. Hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei Beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradtatok. Mindig is bent éltek középen.
4: Víz alatt voltak.
1: Két ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetettek őket.
3: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is
1: haverod, igen, három haverod kisgatyába ugrabugrál, és én ilyen lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vele a vállalkozás.
3: Teljesen jó, Mars expedíció edzőtábor.
1: Hihet, abszolút megvagy.
3: Egyébként holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
2: Le lehet, adjuk el a NASA-nak a területet.
4: Így van.
2: Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
1: És megjött a legjobb gyerekek, messze ezt én már kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány. Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. Megnézheti a Velencei tó élővilágát.
3: A fosszíliákat.
1: Dinoszaurusz maradványok.
4: Marika néni papucsa.
1: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500 év meg is vagy óránként. Tökéletes.
3: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
2: Á, kiszedtek már mindent, tehát ezt rengetegen csinálják, persze.
3: Hát, ha most visszahúzódott egy picit.
2: Igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
3: Pedig az baba bombot.
1: És mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket?
4: Ebből?
1: Építenek egy
4: kiszárad a Duna.
2: Megvan.
3: Hát de láttad a medret, hogy
1: mi Dunánkhoz ne nyújjál.
2: Jó, abban még sok van, az még...
1: Mi Dunánkban nem adunk neked.
2: Azért néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek el.
1: A Velence a magyar Atlantis. Tökéletes az elsüllyedt város.
2: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
1: Nagyon nagy.
3: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
2: Nálunk előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó?
3: Mert hogy azzal lehetne fotózkodni.
2: Eladni a Titanicot?
1: Nem mondom, hogy búvár paradicsom megy, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
3: Körbejárni.
1: Egyébként, ha lettérkövezitek, az nem rossz megoldás.
3: Óriási. P plusz parkoló.
1: Csak egy óriási parkoló. Arra vigyázz, hogy ne építsék be. Ott megjelennek majd vállalkozók, azaz 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen
2: nagyon
1: tava. Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha Kicsit iszapos,
2: de azért miénk volt.
1: Gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
2: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
1: a helyieknek
2: érték.
1: Nyilván nagy dolog, de hogy az annyira azért nem követett.
2: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mézbe, mire
1: szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
3: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze, azt nesze neked.
4: Hát igen, csak ráadásul,
3: és már nem tud felfújni.
2: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye? Ez elhangzott, hogy milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy az semmi. Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, hát mi lesz itt?
3: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
4: 1866-ban, igen.
3: Utána mi történt?
4: Utána elkezdett rendbe. Utána, igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodperc be se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy nem érünk.
1: Igen, csak az agárdi vízi bicikli kölcsönzőség,
4: ez nagyon sajnos. Ez...
1: Te most az univerzum szempontjából egy villanas vagy.
4: Ez egy ilyen dolog.
1: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
2: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, a hétvégén pászmándra borozni.
3: Kerészpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd, hanem
2: átpározhatsz. Kereszbe átmész,
1: igen. A Velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
2: Hát valaha igen. Itt
3: vagy
2: volt.
3: Rip.
1: Velencei tó? Igen, leágazásban arra valaki így gondolja.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Önkéntesek újították meg az érzékelések kertjét Kecskeméten. Közlekedési rajzpályázat, legjobb alkotói díjazták Kecskeméten. Keresik a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közös munkával szépítették meg Kecskeméten az érzékelések kertjét, amely a fogyatékossággal élők és a családok számára is különleges közösségi térként szolgál. A tavaszi nagytakarításon a kecskeméti Szent László Lions Club tagjai mellett helyi nyugdíjasok is részt vettek, írja a baum.hu. A résztvevők gyomláltak, bokrokat metszettek, rendvetették az ágyásokat, valamint új virágokat ültettek a parkban. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, júniusban a közeli iskola diákjai is bekapcsolódnak a növényültetésbe. Az érzékelések kertjét 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az érzékszerveken keresztül segítse a világ felfedezését a látás vagy hallássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. A park emellett érzékenyítő programoknak és közösségi foglalkozásoknak is rendszeresen helyet ad. Több száz pályamű érkezett arra a közlekedésbiztonsági rajzpályázatra, amelyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság hirdetett meg a gyermekek számára. Az Így közlekedtek ti elnevezésű felhívás célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, írja a vármegyei lap. A pályázatra óvodások, alsó és felső tagozatos diákok jelentkezhettek, az idei téma pedig a tömegközlekedés volt. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékelte, amely nem csak a rajzok esztétikai színvonalát, hanem azok tartalmát is figyelembe vette. Az összes beküldött alkotás megtekinthető a Kecskeméti Könyvtárban rendezett kiállításon. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovics Nikovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: Lassan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, így mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel. Elszórtan záporok, zivatarok,

0: Keleten, északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet majd számítani esőre, az északnyugatira forduló szél pedig élénk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek

0: az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 18 perccel. Hello Eszter, jó reggelt. Hello Feri, jó reggelt.
2: Hello.
1: Kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és Eszter egy kis könnyű, nyári, színes, mélyen dekoltált.
3: Kis felvetke.
2: Zöldek, lilák.
1: Felvetke kis nyári szettecskében.
3: Köszönöm szépen.
4: Ez jó, hogy a Fradi meg az Újpest felé is tudsz közeledni. Már mind a két színben.
1: Elmondom neked, hogy neon, igen, neon zöld, egy kicsi neon rózsaszín, legalábbis ebben a fényben van egy ilyen kis foszforeszkáló, vagy fluoreszkáló. Neon hatás.
4: Láthatósági ruha.
3: Minden fényben van neki.
1: Jó, a cumó van ma.
3: Köszönöm szépen.
2: Béli, odadobtad.
3: Megjött a csomag.
1: Jöttek
3: a nyári ruhák. Úgy éreztem, hogy most már itt volt az ideje, hogy vegyek néhány kis apróságot.
1: Nagyon jó, tényleg. Könnyed nyári gyerekek.
3: Köszönöm. Nektek is vettem ugyanilyet.
1: Na,
2: vártam, hogy hozod.
3: Mindenkinek lesz, ne aggódjatok.
1: Jöhet, küldjél mindent.
4: Következő kitelepülésünkbe összeöltözünk.
3: Szövegkiemelő színe van. Ha esetleg ez megkönnyíti az elképzelését, és remélem, hogy imádni fogják a muslincák.
4: Tényleg, ez olyan jó, mikor nyári estén még a teraszlámpa fénye így rávetül, és egyszer csak azt látod magadon, hogy mindened fekete.
3: Ezt szeretném érezni. Apró kis szárnyaknak a repkedését rajtam.
1: De nagyon jó, tényleg jó, tényleg jó, Ruci. Gyorsan egy-két SMS, csak hogy mindenki eddig felébredgessen, vagy felébredezgessen, ugye a szokásos. 15 nap, nem vagyunk többre gyerekek. 15 nap, 19 óra és 43 perc. Nyári szünet gyerekek, köszönjük szépen. Kérlek, drukkoljatok, ma a Szerencsejáték ZRT-nél vizsgázókra szükségünk van rátok, köszi Ágica. Ezt hol nem vizsgáznak? Értem, fogalmam sincs.
4: Hát lehet, hogy ő lesz a... Nézegeti, ötös.
1: Aha, négyes. Vagy kért, lehet, hogy szerencsejáték ilyen engedélyt, ott van egy dohányboltja, és akkor kér lottó engedélyt, és akkor azt meg kell csinálni. De nem tudom, miért olvastam
3: be. Megint tudjátok, a múltkori húzás miatt van, ahol ezt mindenkinek le kell vizsgáznia.
1: Az is lehet. 13 éve hallgatlak benneteket minden reggel 6-tól, most 20 éves a lányom. Kilép a nagybetűs életbe, dolgozik, és már megy albérletbe, csak megköszönném azt a sok gyermeknevelési témát, amivel ti is hozzájárultatok a gyermekneveléshez. Amikor azt gondoltam, mindent rosszul csináljuk, jött nálatok egy jó téma, és megnyugodtam, hogy annyira nem vagyok rossz anya. Köszönöm, de cuki.
4: Nincs mit.
1: Nem tudod, 13
3: rossz
1: példa
3: is tud segíteni.
1: Igen. 8 nap és világbajnokság, ti szurkoltok valakinek?
4: Hogy nem, milyen világbajnokság?
1: Futball.
4: Foci.
1: Én megnézek egy jó meccset.
3: Én a kóreaiakat nézegettem múltkor, nem?
4: Ki.
1: Ne várd a falából, nem fogok nézni soha. De hogy, szóval igen, én nem drukkolok senkinek, van tippem, hogy ki nyeri, megtehetjük majd, fogadhatunk. Tehát tippem van, de egy jó meccset szívesen megnézek, ha ilyen háromkor föl tudunk elni egy meccset.
3: Az első meccs Mexikó-Dél-Afrika.
1: Mexikó-Dél-Afrika, wow, az nem is egy rossz meccs. Úgyhogy...
4: Dél-afrikaiak jók fociban?
1: Nem olyan kutyaütők egyébként. Bőle? Igen, az nem lesz egy rossz meccs. Úgyhogy ez van, nem sokára VB. Hát gyerekek, ilyen éjszakai meccsek lesznek, meg hajnali meccsek, de majd itt nézzük nagy erővel. Nem baj.
4: Napközbeni meccsek ilyen kettőkor, meg ilyen időpontban vannak.
3: Itt van például a Haiti és Skócia, amit szerintem ne hagyunk ki egyikünk se. Úgy hát, hogy Haiti nagyon híresek a focisták.
4: Én velük vagyok.
1: Most játszanak itt Haiti barátságos gyerekek, egy sima négyesre úgyis kivágnak minket. Na de majd pénteken? Jönnek a zselézett hajúak, aztán megmutatják, hogy itt aztán, hogy kell kiszaladni a pályára, és itt teljesen tét nélküli, borzasztó magas színvonalú. Magyarország ki kell, gyerekek?
4: Finnország. Magyarország, Finnország, barátságos labdarúgó mérkőzés.
1: Óriási barátságos mérkőzés játszunk, de a VB-t fogjuk nézni. Meg fogadjunk, gyerekek, meccsekre is, végeredményre is.
3: Balázsnak van egy kis kassza hiánya, ugye?
1: Nagyon.
4: Kell a lóvé. Én egy 50-essel megtoltam hétfőn, úgyhogy...
3: Nem lesz még ebbe?
1: Ki vagyok ürülve, le vagyok merülve. Pénzt akarok keresni a VB-n, fogadni akarok, úgyhogy... Ez inkább a szenvedélybetegségemről szól sem, mint a pénzkeresésről, úgyhogy...
3: Kis dopamin te babának.
1: Egy kis dopaminra szükségem van, igen. Franciák fognak nyerni. Jó, várjatok azért, várjatok, gyerekek. Jó, jók most a spanyolok is, jók a franciák. Jó lesz.
4: Micsoda szakértővé nőtted ki magad fociból, ugye?
1: Kérdezzék.
4: Jók a franciák, jók a spanyolok.
1: Jók a spanyolok
3: is. Mi az a les?
4: Ez nagyon hosszú lesz.
1: Igen. Mielőtt fogadjátok, Feri, adja oda Balázsnak a 10-es gyokobukóját. Tettünk?
4: Basszus. Nem, mert te nem mondtad a másik oldalt.
1: Papa, hát akkor egy pattints át 10-es.
4: Szerintem ezt csak bedobtuk.
1: Igen, Barnabás, indokolt, bizonyítsd, jelölt ki a hanganyagot, igen. Mutasd meg, hogy hol volt, miről volt szó, ha igazoljuk, papa már dobja is a 10-es.
4: Én bedobtam, hogy ugye mindig fogadtunk régen, és enyém volt mindig, hát akkor még voltak a te nagyjaid, igen. Ugye, és akkor mindig ennyi volt gyokó, de most nem volt másik oldal. Tehát én mondtam, hogy én szerintem gyokó, te meg nem mondtál rá semmit, úgyhogy Barnabás, egyrészt rohadjál meg, hogy hátba szúrsz, másrészt pedig nincs lóvé.
3: Feri azt mondta, Gyoko, Balázs meg azt mondta, hogy Szopó.
1: Ennyi.
3: És ez az eredménye.
1: Ennyi, tulajdonképpen ennyi.
3: Ennyi kérnek az egészhez. Viszont szerintem itt az ideje annak, hogy komolyabb tétekben fogadjatok, mert ez nem látszólagosan nem viseli meg a kasszádat, Feri.
4: De nagyon megviseli.
3: Szerintem most
4: olyan ember nincs, akik az 50 rugó nem fáj.
3: Jó, már első szülött fiadat tett fel a következőre.
4: Nem adom. Nem adom, kell otthonra is.
3: Ne egyéjjába.
4: Viszont egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, ugye tegnapi műsorunk hatására.
1: Na.
4: Amikor is fölvázoltuk a Velencei tó várható jövőjét, hogy ugye...
3: Van neki?
4: Hát igen, azon gondolkoztunk tegnap, hogy mit kezdünk vele, ha nem lesz víz. Tehát volt egy csomó, hogy egy beduin falut fogunk oda telepíteni, kienciukú hidat rakunk, mit tudom, egy csomó ilyen történt.
1: Velence rendezési terv, vagy mit olvasok? Igen, olvastam reggel.
4: Gajdos László ellátogatott, ugye? A Velencei tóhoz összeültek a nagy koponyák, és egy Velencei tó törvény fog majd születni. Öcsém úgy, hogy a balatonosok sírhatnak, mert mi leszünk a Kánaán maga, lesz vízünk, jó minőségű, azt nem tudom honnan, de lesz. Megígérte
3: Balogh
4: a miniszter úr.
3: A Szent Királytól fogja hozni a vizet hozzá.
4: Csapból lajtos kocsika hordják tele a Velencei tó medrét, és Gajdos úr megígérte nekik, igen, hogy megyünk tovább. Gyerünk.
1: Nagyon tetszik, már az is nagyon tetszik eleve a kommunikáció, hogy szakembereket vonnak be, leültett őket, meghallgatta a vízügyeseket, kikérte az ott élők véleményét. Szóval nekem nagyon sok minden tetszik most, úgyhogy örülök, oldják meg, vezessék be, tök jó. Közben úgy néz ki, hogy rendelünk Intercity kocsikat, 1 milliárd euróért, lehívható EU-s pénzből 2029-re, ami 50 Intercity kocsi áll itt forgalomba, és megrendeljük őket. Emeletes Intercity vonatok érkeznek, elkezdik felújítani a híveket, gyerekek. Én nagyon-nagyon optimista vagyok, nagyon örülök
3: nagyon. Nekem azt tetszik, hogy ahányszor megnyitom a Facebookon, mindig van egy nagyon jól megvágott, nagyon összehangolt videó, amiben tájékoztatnak minket valamiről.
1: Hogy mi történik.
3: Hogy mi történik, hogy merre vannak, mit csinál, és hogy olyan érzés ez, rendesen olyan érzés, mint hogy kiszabadultam volna valamilyen egy pincéből, nem?
1: Tehát, közben, így... Igen, közben születnek olyan törvények, hogy nem lehet többet háborús uszítást felrakni a házfalakra, a panelházakra, véget ér ez a háború, meg Zelenszky, meg ezek a szarok nem lesznek már többet, soha többet nem lehet a közszületeket, meg hát a lelkeket, meg az agyakat szennyezni. Ez is tök jó, úgyhogy mentsék csak meg a tavat, beszéljenek szakértőkkel, hívják a vízügyi szakértőket, szakembereket, valódi szakembereket, nem? Hát mert azért tudjuk, hogy azért az kell a szakember. Nem mindig.
4: De igen.
1: Mert van, amikor itt vagyok én, mindenki a szakember, nem?
4: Hát ide most jó szakember.
1: Tudjuk, hogy
5: itt vagyok én. Nem kérde szakember.
1: Ugye, azért ezt is ismerjük, de nagyon jó. Tényleg itt kinyitod azt, amit az Eszter mondta, így kinyitod, és úgy, aha, oké, én ezt most szeretem. Ez egy jó hír, de jó, ez is lesz, akkor oké. Nézzük meg, hogy lesz-e tényleg. De hogy úgy valami elindult, ennek én is örültem, ma reggel pont olvastam, igen, hogy valamilyen helyreállítási, megmentési terv elindul, és hát ott nagy csodát nem lehet tenni, rövid idő alatt, rengeteg pénz kell hozzá, de hát ha. Hát, ha lesz valami. Úgyhogy tényleg jó. Abszolút.
3: Igen, és mostában, hogy fizettem be a kis adóimat, így azt éreztem életem először, hogy jó. Most ez nem zavar engem.
4: Igen.
3: Nem, hanem, hogy ebből valószínűleg lesz valami.
1: Valószínűleg lesz, igen.
4: Eddig is lett belőle valami, ugye, óriás plakát.
3: Így van.
4: Gyűlöltkeltés. Hát most hát, ha más lesz.
1: Tényleg jó érzés. Igen, meg hogy szakmát hallasz. Tehát, hogy ahogy például a gyerekek a Vitézi nyilatkozik, azt az összefogottságot, tájékozottságot, felkészültséget, hogy mit kell lehívni, milyen vasutak közlekednek, hány évesek ezek, mikor tudjuk föl. Szóval, akkor néha beleborsózol, úristen, mit lehetett volna itt csinálni? Mit lehetett volna itt csinálni? El Niño-val fogtok-e foglalkozni? Elvileg szuper El Niño a küszöbön.
3: Ideje lejárt, ugye, mondja.
1: Nem szeretjük a latinost. Fogunk, tegnap már beraktam a Julinak, hogy járjon utána, olvastam a szuper El Niño, ami közeleg idén, hogy ez pontosan mit jelent, kibogozzuk, nem riasztva senki, de állítólag ez egy küszöbön egy újabb El Niño. Úgyhogy fogunk vele foglalkozni, de köszönjük a tippet. Ha van ilyen nyugodtan bármi, ami benneteket érdekel, elkülditek, akkor jó. És Kiszabónak szólok, hogyha még egyszer elküldi egy hallom, ma sincs Balázs, akkor úgy bannolom az élete végéig, hogy soha többet nem.
3: Újjúj!
1: Ez hétfőn jó volt, kedden nagyon vicces volt, szerdán 16-szor elküldte, hogy hallom, ma sincs, azon már nem tudtam nevetni, de most megint látom, hogy ezen a trekken van, ha nem jön le róla, akkor nem is értem, nem is jó.
3: Csak annyit mondanék, hogy szaktanári!
1: Szaktanári! Nem így el. Tehát értjük, nagyon jó, de most picit valamit újítsál, mert ez nagyon fáradt. Ja, igazából ezt akartam csak elmondani. Azt mondja, hogy Hisense játékunk még kitart a héten.
4: Hát persze.
1: És holnap, gyerekek, holnap.
4: Holnap van a sorsolás.
1: Holnap valaki menni Amerikába. Azért az...
3: De már holnap mennek?
1: Hát ha kisorsoljuk, hogy ki megy, úgy értem. Amerikába.
3: Jó, már rögtön is vinnék őket.
1: Volt egy ilyen játékunk, talán egy vízerjáték. Kitelepültünk, és ott be kellett ismerkedni egy vadidegennek, kivinni a reptér, és elindulni 3 napra.
3: De király.
1: És tökre működött.
3: Jó volt?
1: Nagyon.
4: Nagyon.
1: Nagyon.
4: Nagyon, persze.
1: Odaértünk valaki, ha most itt 10 percen belül idehozol valakit, aki veled el tud utazni, egy órátok van hazamenni az útlevelre, és kettőre kint kellene a reptéren. Rohangáltak az emberek össze-vissza az utcán, találjanak valaki, aki el tud velük utazni Párizsba.
3: De jó.
1: Nagyon jók voltak, igen. Annyi jó mindent csináltunk előtted.
3: Én mit hoztam ide? Az El Niño-mat, az kész.
1: Hoztál egy El Niño-t.
3: Ide hoztam az El Niño-mat, azt lenyitottam hozzá az egészet.
1: Ne, azok tényleg, tényleg jók
3: hát
1: voltak.
3: Akkor még ugye, akkor még volt értelme ilyeneket csinálni. Akkor még nem ült a nyakadon az LMHH.
1: Ah, igen. Igen. Igen,
3: volt még beletek vitamin, még nem voltatok korosodó úri emberek.
1: Korosodó, meg fáradt úri emberek, igen. Igen. Na jól van, Ukrajna magyar nyelvtörvény, az is megvan, Jani küldte ez alából, igen. Bocskos Lipsik, de azért én is örülök. Na jól van, oké, foglalkozunk akkor ezekkel a dolgokkal is, elmegyünk, mert Zsül Cinteget.
3: Jó, csak egy pillanatot, annyit a torockai arcom, amikor megkapta a azért, mennyire volt aranyos.
1: Hát nem, az.
3: Hogy... Hát jó, köszönöm szépen.
1: Hát az, maga fogja vezetni a vizsgálóbizottságot, de tényleg vizsgálja a kiskor. Jó, köszönöm, jó.
3: Hát jó. Áradjon!
1: Semmi nem izgalmasabb most, mint a hazai közélet meg a politika. Nagyon szórakoztató, tényleg.
3: Hát tényleg nagyon jó. Nagyon
1: szórakoztató. Na jól van, itt vagyunk mindjárt. Jó, reklám, hírek, pici, minden, aztán jövünk már. És vissza fél hét van pontosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: Kozmák a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
9: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség? Akkor nálunk a helyed. Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked,
15: a többi csak rajtad múlik.
14: E-mail címünk hr@gallakft.hu.
15: Jelentkezz még ma!
14: www.gallazrt.hu.
16: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
17: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvely... Krém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timbaland és te! DejaVuFesztivál.hu.
19: Finom étsz, cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
21: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a bajnok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
23: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Megsüllyedt az út burkolata Cifra palota előtt. Meteorológusok segítik a nyári légi közlekedést. Kiskun félegyházi siker a Hungarikum vetélkedő országos döntőjében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani Kecskemét belvárosában, miután megsüllyedt az útburkolat a Rákóczi út és a Csányi János körút kereszteződésében, a Cifra palota közelében. A baleset veszély elkerülése érdekében a városüzemeltetési szakemberek az érintett területet azonnal körbebújázták. A Bácsvíz ZRT tájékoztatása szerint a problémát egy megsüllyedt csapadékvízelvezető akna okozta. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, és várakozásaik szerint néhány napon belül helyreállhat a megszokott közlekedési rend. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
25: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
24: Kiemelkedő eredményt értek el a kiskunfélegyházi diákok az Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő országos döntőjében, írja a Vármegyei Lap. A Lakiteleki Népfőiskolán rendezett megmérettetésen közel 50 csapat indult, közülük 16 jutott be a 10. osztályosok elődöntőjébe. A versenyzőknek saját térségük értékeit kellett bemutatniuk, emellett Hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat is megoldottak. A kétnapos verseny végén a kiskunfélegyházi Tiszavirágok csapata a második helyen végzett. Az első helyet a Sátoraljaújhelyi Zemplén lányai szerezték meg, míg a harmadik helyen a Pápai Bakonyikum csapat végzett. A szervezők szerint a vetélkedő célja a magyar értékek és hagyományok megismertetése volt a fiatal generációval. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 3-4-7 lesz. Pontosan 2 perc múlva, mi pedig belevágunk itt a csütörtökbe, mert ugye ezen gyorsan elment ez a hét egyébként nagyon. Olyan hirtelen lett, nem?
2: Van még egy napunk, holnap be kell még jönni haver.
1: Igen, de hogy olyan...
2: Ez mondja, vége a hétnek.
1: Belendültünk, gyorsan, vége gyorsan, gyorsan.
2: Tehát itt állunk csütörtök reggel az első óra felénél, és azt mondja, hát de nem. Vége a hétnek.
1: Hát még forgatók is közben, tényleg nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan véget érni látszik igazából.
3: Feri intézett nekünk vérvételt reggelre, és most teljesen a bőség zavarában vagyok, hogy milyen betegséget szimuláljak, hogy kivizsgáltathassam magam.
2: Mihez lenne kedved?
3: Rengeteg dolgot lehet amúgy, nem tudom.
2: Közelítsük meg úgy, hogy mi az, ami a szívedhez úgy igazán közel áll.
3: Artériák, erre gondolsz?
2: Artériás betegség, valami, nem rossz.
3: Legyen valami érszükület? Ezt vizsgáljuk ki?
2: Jó, legyen.
3: Hát jó. Tulajdonképpen most, hogy mondod.
2: Valami csúnya, hogy hívják kell.
3: Hurut.
2: Az jó. Mutass egy ilyen hurutos köhögés.
3: Na, ilyesmi. Jó, hát figyelj, meglátjuk. Azért mire megjönnek, csak leesik a cukrom, vagy valami. Na, hát már meglátjuk.
1: Na igen, talált ki, hogy mit szeretnél megnézni, mert mindent meg lehet.
3: De mit fogsz megnézni már, kitaláltad?
1: Én már hát a ChatGPT-val megbeszéltem, úgyhogy itt...
3: Dr. ChatGPT.
1: GPT-nak beraktam az előző vérképemet, és akkor azt gyorsan ott mondtam, hogy figyelj, most így spontán vérvétel van. Mire nézzünk rá, és a GPT már is mondta, úgyhogy itt nagyon, nagyon...
2: Testoszteron szint?
1: Azt is megkérte, igen, hogy azt is... Nézzük meg, úgyhogy GPT nagyon tudja.
3: Én nem a VB-re akarok fogadni, hanem a tesztoszteron szintetekre akarok fogadni.
2: Hogy ez milyen?
1: Jó, szabad tesztoszteron.
3: De úgyhogy nézzük meg a négy ütöknek, ugye, most négy kandúr van itt, hogy akkor a Lacit, a Zsült, Ferit, meg Balázs hasonlítsuk
2: jó,
3: össze.
2: Jó, mit kap, aki nyer?
3: Hát örök fiatalságot.
2: A legnagyobb tesztós az mit kap, ha többitől?
3: A legnagyobb tesztós az egy füllet éjszakát kap Annával és velem.
1: Na de milyen tesztó? Mert itt aztán van a szabad tesztoszteron, meg a lekötött teljes tesztoszteron, meg a teljes tesztoszteron. Tehát ez sem ilyen egyszerű, hogy tesztoszteron.
2: Ennyi féle
1: nagyon
2: van.
1: Sok fajta van, persze. Tehát ez van egy csomó.
3: Azt a fingval befögőset tudod?
1: Az jó, az jó, igen. Igen.
3: Az meg.
1: Az össztesztoszteron, meg a szabad, meg az ilyen, meg az
2: olyan. Aki nyer összbe.
3: Össztesztoszteron?
2: Annak a többiek villantják a lóvét.
1: Jó, legyen egy tesztoszteron. Egy tesztóverseny.
3: Tessék, ez nagyon tetszik. És mennyi, mindenki beszáll, amennyivel akar?
1: Mindenki egy kicsit beszáll. Úr, igen.
3: Nagyon izgalmas. De akkor várjál, Laci, neked is nézzünk egy tesztót?
1: Nézzünk.
3: Jó, igen. Nekem megvan már a befutó.
1: Igen.
3: Én tudom, hogy ki az, aki a legtöbbet használja. És legyen az.
1: Igen. Nagyon durva egyébként berakod neki az előző vérképedet, és mit mond. A te korodban a korábbi laborjaid és a témák alapján, amiről beszélgettünk, és mondja, hogy akkor milyen dolgokra nézzük még rá. Ez egészen durva. Mindenre használom, gyerekek, szenzációs. Hát teljesen. Lassan már bepötyögöm a vércseppeket, és ki is elemzi nekem, úgyhogy nagyon.
3: Én
1: nagyon
3: én
1: jó, kérhettek bármit, úton vagyok a vérvételes lány. Na tudod? Na, jó, igen. Kiérkezik.
3: Nagy tűje van.
1: Egy férfi szájából azt mondja egy lányra, hogy kedves, az egyben jelent jót is, de rosszat is. Már hogy láttad már őt?
2: Persze.
1: És kedves?
2: Aranyos, kedves, szép, ügyes, ja. Okos.
3: Én csak azt kívánom, hogy a fiúkon nagyon fájjon. Akármi fog történni.
1: Ne a bénánkba szúrják a tűt valahol máshol.
3: Először a térdetből és a pockorongodból fognak venni.
1: Az
3: és
1: jó.
3: Szerintem igen, az a lényeg, a vérszívó asszonynak csak egy fontos tulajdonsága van, az, hogy precízen eltalálja a vénát. Ittatok vizet?
2: Igen,
1: én
2: rengeteget.
1: Most hidratálom.
2: Az már később.
1: Miért? Citromos, mi a baj a citromos vizet?
3: Hát nem szabad semmit se bevinni, mert most
1: hagyjad már kis...
3: Meglöki.
2: Miért a C-vitamin szintje magas lesz?
3: Hát most iszol valami savankásat, ezt lehet leesik a cukrot tőle, vagy fel.
1: De, hogy is. Az nem. A citromos víz, az nem lök semmi.
3: Halálos ítéletedet most ittad, meg csak
1: most
3: mondom neked.
1: Kiderülni, hogy aztán itt mi történik, igen.
3: Így van, nagy pofád.
2: Sav vagy, öcsém.
3: Savos lettél.
1: Igen, midoklorian száma versenyezetek. Jó, nézzük meg, hogy ki a nagyobb Jedi közülünk, azt megnézzük. Na jól van, gyerekek, oké, akkor...
3: Azt mondják, hogy a szabad és a bioaktív tesztót kell nézni. Na de most akkor...
1: Igen, szabad egyik... tesztoszteron, bioaktív, össztesztoszteron.
2: A szabad a kandúr index, ezt megírja más.
3: A kandúr index?
2: Igen.
3: Akkor a szabad teszt, akinek minél több a szabad tesztoszteron, annál kandúrosabb
1: igen.
3: Vagy?
1: Igen, igen. Ja, meglátjuk, gyerekek.
3: De szerintem azért se lett magas a tesztoszteronod, mert van hajad.
2: Mi van?
1: Hát azt mondják, hogy azok már férfiak.
2: Ez hülyeség, ezt már bizonyították, hogy de elhagyjad már, hogy
1: a kopaszodat. Magas tesztoszteron szín bizonyítottan hamarabb korai kopaszodáshoz vezet.
3: Úgyhogy mind a ketten lányok vagytok.
1: Akinek ilyen hátul már kopaszodik 20-25 évesen, annak alapból egyébként nagyobb a tesztója.
2: Hát ez férfi! Hát ez igazi férfi!
3: És most, hogyha nézem...
2: Nekem itt elől alig van.
3: Ja, hagyjuk már. Unnézek, mint Sziszi. A hercegnő. Nagy sűrűségű frizurák vannak itt, úgyhogy nektek alapból nem lehet. Meg ugye picik a heréjétek.
2: Jó, de most tehát, hogy abból főzünk, ami van. Most nem egy kopasszal fogunk versenyezni, Zsülnek is van haja, Lacinak is. Lacinak ugyan nem a sajátja, de mindegy.
3: Tehát egyedül nekem van esélyem valahogy magas az a tesztoszteronom. Azt érzem,
1: hogy... Ha magasabb a tesztoszteron, mint neki, akkor itt kiugrom az ablakon. Tehát az rám nézve...
2: Az itt a vége.
1: Az rám nézve gatya, érted? Magasabb a tesztoszteronod.
3: Az nem vicces lett.
1: Kiderül, hogy nagyon magas az ösztrogénem, és nagyon nagy a tesztoszteron. Valójában nő vagyok.
3: A prolaktin, vagy prelaktin, prolaktin szinten is olyan magas, úgyhogy már szoptatás után vagy, pedig már nem kéne. Hát nem tudom, szerint az nagyon vicces lenne, hogyha ez mind a kettőnek egy rossz ír, ha nekem magas a tesztoszteronom.
1: Az nem annyira.
3: De megmagyarázom a sok lézeres szörtelejtést.
1: Igen, igen. A negyedik lézerfüstöllel a lábadon, érted?
3: Az úgy csak adjál olyan lábom, ami történt.
1: Igen. Na itt van a játékosunk. Halló!
4: Sziasztok!
1: Hello. Jó reggelt, hogy hívnak? Ciao.
4: Sziasztok, Alex vagyok.
1: Honnan?
4: Nyíradonyból, Debrecen mellől, egy kis faluból, városból, igazából.
3: Aha. Csí, Nyíradony? Azt magasra tesztoszteronod?
4: Nyíregy mellett van. Hát, alakulgat, persze.
2: Nagyon jó.
1: Kivel játszanák? Itt választottam.
4: Ferivel szeretnék játszani.
2: Nagyon
4: Ferivel.
2: Jó válasz.
1: Játszatok akkor egyet. Jó esetek egymásnak. 3-2-1, tessék.
2: Kopasz vagy?
4: Szia, Feri, van hajam, de rövid.
2: Akarsz kérdezni?
4: Mi a terve a hétvégére? Lesz motorozás?
2: Lesz.
4: Képzeld, motorozok én is, most fogok vizsgázni forgalomból.
2: Hát akkor az még arrébb van, az a motorozás. Hát,
4: csak... Arrébb van egy kicsit, de ez már forgalom. És úgy.
2: Van már motorod?
4: Még nincsen, de van tervbe.
2: És milyen? Piros.
4: Egy GSX-er. GSX-er 600, ha egész pontosak akarunk lenni, ez a terv.
2: Piros színű?
4: Kék.
2: Kék színű, az is szín. Kék. És hova mész majd vele?
4: Mindenfele.
2: Az ilyen Speedy Gonzales, ugye? Az
4: még egyszer?
2: Az ilyen Speedy Gonzales motor, gyors.
4: Nyilván, persze.
2: Óvatos legyél, eszed legyen, védőfelszerelés megvan.
4: Óvatosan képzeld el, még nincs az se, de folyamatban van.
2: Mit képzeljek el?
4: Sose tudjuk meg.
2: Sose, nem is érdekelt.
1: Sose tudjuk meg, hogy mit tudunk meg, így van. Jól van. Oké. Ügyes vagy. Figyelj, és ha már motorozás, mutatjuk a nyereményt, mert hogy ez a lényeg.
5: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
1: Na?
4: Nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen, ez egy álló válik valóra.
2: Mondjuk nincs közel Nyíradonyhoz a balatoni
4: nincs,
2: pályára.
4: Nincs, ez lényegtelen. Édesapámat fogom elvinni, ez egy ilyen közös álom lesz valószínűleg, úgyhogy nagyon hálás vagyok.
1: De jó, tök jó. Jól van. Oké, hát akkor érezzétek jól magatokat, küldjük. Jó?
4: Szép napot, sziasztok.
1: Oké, csáó, csáó, csáó, csáó, csáó. Egész ügyesen elbillegett itt, kihúzta ezt a dolgot, úgyhogy nem.
3: Telefonálj már valaki, akinek nincs lábúja. Mármint, hogy így majd a hívja valakor.
1: Továbbra is, igen, nem kérdeztük meg. Vagy 6 lábúja van, ugye ez nagyon fontos. 6 ujja, 6 lábúja. Tehát azt tudnunk kell, hogy van-e olyan, létezik-e ilyen, hogy még 12 ujja van valakinek.
3: Minimum?
1: Vagy a kezém, vagy a lábám.
3: A lányom most pont abban a korszakában, hogy most mindig úgy számolja az ujjait, hogy 11 van belőle. Úgyhogy ha esetleg erre igény van,
1: akkor együtt tudsz pattintani?
3: Igen, tudunk mutatni egy ilyen trükköt.
1: Ja, most van a kézen számolásos matekozás?
3: De most az van, hogy tudod, tanulnak ilyen egymás hetszelésére, ilyen, tudod, ez az egy nagyon klasszikus, mint hogy húzod szét az ujjaidat, és akkor most az van, hogy számolja, tudod, hangosan, és akkor valahogy 11 lesz a vége. Tudod, nem?
1: Né, de sem elszámolja egy kicsit.
3: Nem, direkt, ja, ez direkt. Egy játék, tudod.
1: Ja!
3: Gyerünk, Balázs, jelen kell lennie, jelen kell legyen, ne
1: izéketlen. Ja, tehát úgy számolja, hogy 10-et számol, de 11 lesz.
3: Igen, tudod, úgyhogy közben csal, és néz a szemedbe. Tudod, ez egy trükk, amit a gyerekek csinálnak.
1: Ja, de rég volt ez már nekem, de megvan ez a játék, de régen volt. Hát nekem már 17 éves nagy ló az
3: olyan,
1: egyik.
3: Olyan, mint a húzd meg az ujjam, amit úgy szeretsz, és csak az a másik
1: igen, volt. Igen. Na, tudom mi.
3: Na, így az
1: veszek. Mutatom, azt látod, sose felejtem el. Nagyon megy ez az. azok, azt felnőtt korban is játszom. Jól van, gyerekek, azt nézem, hogy mi van még nekünk Hisense játékra. Még egyelőre nem kell, nyugi van, várjatok, pihenjetek rá, még ez nem számít jelentkezésnek. Szólni fogunk, mert nekünk itt szétbombázódik az SMS falunk, úgyhogy mondjuk majd, hogy mi a helyzet. 9 után játszunk szerintem úgy, hogy ráértek járom, mert 9-9-től küldeni majd a jelentkezéseket. Jó, úgyhogy arra kis van idő. Ha 7 óra, akkor leveszik a vért itt, fél 8-kor már neki csapatunk a reggelinek?
2: Már 7 óra, 5 perckor is.
1: Igen?
3: Ahogy beszúrta a tütin, már harapok. Ne viccelj, ezt vártam egész este.
1: Majd ilyen jó szénhidrátos reggelire vágynék, croissantok, sütemények.
3: Gyere, harapj egyet a pánya.
2: Ez jó, mert ugye minden nap úgy jön, hogy nem tudjuk, hogy micsoda, tuti, hogy mellé megy.
1: Mert hogy ez általában nem jön. Tehát, hogy se croissant, se sütemény nem jön. Tehát ebből nem lesz nagyon lehéz következni. Ez biztos, hogy nem lesz. De egy ilyen nagy torták, nagy croissantok, répatorták, nem, most nem vagytok egy ilyenbe?
3: A ciklusunk, Balázs, úgy érzem, hogy...
1: Bocs, mensizek. Elnézést, mensizek. Ha mensizek és teli hold van, mindig ebben vagyok. Kívánom az édeset. Ne haragudjatok, ezzel nem tudok mit csinálni.
3: Ez volt csak egy kis könnyű desszert, valami. És de most olyat ilyen habosat tennél nagyot?
1: Mindegy, csak édes legyen.
3: Rendeljek neked a kifliről valamit? Hogy
1: tegnap bekajáltam dinnyéből. Ez lehet, hogy mai cukromat majd egy kicsit megfogja.
2: Milyen dinnyét eszel te június elején?
3: Rosszat. Rosszat érzettem. Engem is Lajos a zöldség, és rábeszélt a dinnyére.
1: Megőrülsz.
2: És szar volt.
3: Lajos azt mondta nekem, most vágtam fel, isteni finom, és már márkásás.
1: Figyelj, én olyan dinnyét ettem tegnap, én nem tudom, hogy ez cecei, vagy görög, vagy török, vagy spanyol, vagy etióp.
2: Inkább ez a kutó, tehát cecei még nincs dinnye.
1: Olyan dinnye volt, hogy azt megőrülsz.
3: Mi az, csak, hogy szereted a dinnyét? Hogy vágod fel?
1: Levágom a héját.
3: De ő megpucol, mint egy...
1: Ez mindig változó. Van, amikor a felet elvágom, tehát félbevágom, visszafektetem hasra, és így szépen felkarikázom. Az is nagyon jó, úgy is nagyon jó.
3: Az a legjobb, ezt akartam kérdezni. A barátnőm úgy keresett magának
1: férje. Én nem szeretem ezt a héjbanevést, ezt nem szeretem, amikor egy nagyon vékony szeretet vágszom.
2: Nagyon jó csorog a könyöködön végig, mindenütt.
1: Na, harapva egyáltalán nem eszem, sok kockára felvágom, belerakom a tányérba, és villával. Nekem ez a...
3: A karikás, az amikor a karikára vágod a dinnyét, és akkor mint egy kenyérszeletről, és utána még félbevágod, és akkor úgy lesznek azok a kiszteletek, az is jó szerintem, csak ugye úgy kell, hogy ne a pofád ne legyen dinny is. De én amit hát elmondom nektek, de hogy mióta gyermekes édesanyja vagyok, azóta én van az a, tudjátok, ilyen gömböket lecsinálni.
1: Ilyen fagyikanál.
3: Nem, hát fagyikanál, a pici, amit a sárga dinny ezt találta ki, én az azt szoktam kiszedni, egy nagy tábor berakom a hűtőbe, még jobban hideg legyen, és akkor utána lehet.
1: De jó az!
2: Nincs elkényeztetve.
1: És tudod, hogyha dinnyire feta sajtot teszel, az milyen komoly?
3: Nem, azt még sose ettem.
1: Nagyon,
3: mentát teszem még rá.
2: Mentát is teszel rá. Kicsi olívaolajat.
1: Nagyon durva, mert ilyen. A só meg az édes együtt, hát az brutál. Nem hinnéd el, hogy ez működik együtt.
3: A kovászos uborkaleves volt az, amit nem hittem el, hogy ez mennyire jó, és az nagyon durva jó. Ez a kettő az valószínűleg akkor egy ilyen, hát egy határátlépő finomság.
1: Nagyon, nagyon szeretem. Nagyon, nagyon sokat. Én tudok, hogy egész nap dinnyén vagyok. Mm. Tehát, hogy csak dinnye egész csak nap. Dinnye. És nem kalóriadús, furamódon édes, de hogy nem dobja meg annyira
2: annyi
1: a cukrot.
2: Víz van benne, minden veszed.
1: Igen,
2: benne,
1: nagyon persze. Sok víz van benne. Abszolút, igen.
3: Egy ilyen ödipális elakadásnak hangzik, de oké.
1: Igen. Balázs, van otthon magas ágyásod, és onnan van a dinnye. Igen, terveztem. Igen. Van egy dinnye fám, és azon növeztem. Van már egyébként jó dinnye, gyerekek, nem magyar. De igen, lehet, hogy nem magyar.
3: Az új kedvenc gyümölcsöm az a mini kiwi. Azt láttátok már?
2: Az miért jó,
1: ez az arany kiwi, vagy mire gondolsz?
2: Már kiwit eszem, én nem rendesen.
3: Ilyen kicsik, és olyan, mint a szőlő. Tehát, hogy úgy ilyen pici.
2: És héjastól leszed?
3: Aha.
2: És nem szőrös?
3: Nem annyira.
2: Mini kiwi nem szőrös.
1: De nem kell megpucolni? Nem csak téged szedtek rá, hogy edd meg héjastól? Jó az, hogy te héjastól leszed azt a kiwit.
3: Én ezt nem tudom most megerősíteni nektek, de szerintem meg lehet tenni héjastól. Igen, igen, nem olyan a héja, mint a sima kivinek. De amúgy azt olvastam most, hogy most a kivit is héjastól kell lenni, mert abban van az izé.
1: Akinek öt anyja van az egyeveg.
3: Figyelj, ezt láttam egy srácot a gimiben így harapni, és azt mondtam, na ez igen.
2: Ő valószínűleg nem mondták neki.
3: Ő nem finnyás, na hát ő nem gondolkodik rajta.
1: Szerintem az menő. Fogod a kivit, beleharapsz, és héjastól megeszed.
3: Azt írják most, hogy ez az új trend, mert abban nagyon sok a rost. Tessék.
1: Ja.
3: Az milyen jó tesz majd neked.
1: Gyerekek, vérvételre fel, jó?
2: Gyere!
1: Öreg, beteg, hipohonder barátaim, irány egy kis vérvétel. Ez való már nekünk itt adásba. Hát itt már nem fiatal akarunk, vért veszünk.
6: Pakolják, jó reggelt, pakolják a tűket.
1: Na most az egész onnan indult, nem vagyunk betegek, de egy Ferinek kell kellett menni vérvétel, és mondta a hölgy, hogy nem kell, akkor ide kijön, mert ugye hát te adásba vagy. Így tehát, van, hogy tudsz elmenni.
2: Tündér volt, mondta.
1: Na ebből lett egy csoportos vérvétel, gyerek.
6: Én kihagyom, január 5-én voltam nagy laborba.
2: Ugye én körbe küldtem, tegnap lehetett rá.
3: Szerintem nem voltam múlt héten.
6: Én nem vagyok hipokonder.
1: Szerintem nincs friss vérképe tegnapról, érted? Hát ne viccelj.
3: Saját laborom van.
1: Tudod, mennyi minden változhatott éjszaka? Tudod, mennyi minden

0: Addig keressük még meg, nem lesz.
1: Úgy is találunk valamit. Ne reménykedj benne, hogy egészséges vagy. Na jó van, gyerekek. Hát akkor ez. Te 10 éve még érted, csapatépítő valahol, mit tudom én most, meg közös vérvég.
2: Szomorúan konstatálom ezt, igen.
1: 8-tól intéztem egy súlyfürdőt, 9-től megkapjátok a kompressziós harisnyákat, úgyhogy meg vagyunk, gyerekek.
3: Képzeljétek el, én múltkor el akartam menni súlyfürdőre.
1: Ezért mondom, hát gondolod, hogy nem rendeltem ide 8 neked egy súlyfürdőt
3: hogy
1: a teraszra. Hogy
3: jó, Isten, hogy kihúzzatod, biztos ropognak a kis gerinc csigolyáid, és akkor mondták, hogy hát először a doktorhoz kell menni. Hát,
0: de,
3: hát,
0: hogy kell.
3: Hát bírja a súlyt. Hát mondom, ez bírja! De miért nem meg? Most egy 3-4 kilót nem? Hát most
1: most beülsz oda, idős néni kell a gellérbe, felrakják a nyakadra, adval, fölakasztanak a medence szélén, érted? Nincs az ábaj, közben eltrécselgetsz.
3: Ez jó lehet.
1: Persze, jó, persze, nagyon menő. Na jól van, gyerekek, jövő mindjárt, jó? 7 óra van pontosan, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Egy kicsit kevesebb vérrel térünk vissza, úgyhogy jövő mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Rizska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május

0: 8-tól 10-7-ig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
4: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
5: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
6: Fedezd fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten, a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
8: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
7: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
9: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
10: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
11: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 Ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
12: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
13: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
14: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: Az igazi komfort nem luxus. Tűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
17: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Kirabolt egy idős férfit, egy napon belül elfogták. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 1700 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök az elmúlt egy hétben Bács-Kiskun vármegyében. A szabályszegők legalább 50.000 forintos bírságra számíthatnak, de a büntetés összege akár a 468.000 forintot is elérheti. A gyorshajtók között több motoros is volt, közülük ketten lakott területen belül a megengedett sebesség 2,5-szeresével közlekedtek, ezért fejenként 312.000 forintos bírságot kaphatnak. A rendőrség adatai szerint a vármegyében egy hét alatt 60 közlekedési baleset történt, amelyekben 24 ember sérült meg. Az egyenruhások emellett 16 ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, és vezetői engedélyüket is bevonják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd, a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
19: kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is. Minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk mi magyarok.
18: Egy 18 éves kalocsai fiatal rabolt ki egy 76 éves férfit még április végén Kalocsán. Az idős ember elektromos kiskocsijával tartott hazafelé, amikor a kerékpára közlekedő fiatal mellé hajtott, elvette az övtáskáját, majd a benne lévő 40 ezer forinttal elmenekült, írja a Vármegyei Lap. Az esetet két nő észlelte, akik azonnal segítséget nyújtottak a sértetnek és értesítették a rendőrséget. A nyomozók tanúkihallgatások és kamerafelvételek alapján rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit másnap elfogtak. A fiatal a kihallgatás során beismerte a bűncselekményt, a rendőrök pedig megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyet visszaadtak tulajdonosának. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Hét óra után vagyunk 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vérszegényebbek lettünk, gyerekek. Vérszegényebbek.
2: Én azon gondolkozom, hogy meg sem vizsgáltatom, csak levetettem. Tudod, csak levették, most már figyelj-e.
1: Jó, ne csináljanak vele semmit.
2: Ne csináljanak semmit. Az jó. Ennyi, nekem ennyi volt a lényeg, akkor meglegyen az az élmény, és kész.
1: Így van, bekértem mindent, amit nőknek be kell kérni, úgyhogy teljes ösztrogén és női panel nekem meg van rendelve, úgyhogy jó vagyok, gyerekek.
2: Szeretném, hogyha a menopauza meg nem sújtana téged, Balázs, azért korai még, van még ebben néhány év.
1: Komolyan mondom, nagyon szeretem olyanok, mint egy ilyen osztálykirándulás, tényleg. Néha reggelizünk, néha fért feszülünk, néha idemünk, mindig történik valami, zajlik, előttettek éljük az életünket kicsit.
2: Régen repülőkkel osztottak rá téged, most pedig vérnek.
1: Aztán reggel. Kórházból is fogunk
3: egy
1: majd a végén.
3: Egy valakinek van valamije, akkor a többiek mennek utána, ugye? Ez is megvan.
2: De ez tényleg mindig. Így van, ez igen. Tényleg így van.
3: Oh. Akkor az nekem is kell, gyerünk!
2: Tegnap pedig beírta nagyon áltatlanul, hogy most miért fognak tőle venni, esetleg valaki kére majd még ilyet, és egyből
1: igen,
2: mindenki jönt.
1: Egy... Azonnal mindenki rácsapott. De az a durva, hogy 10 év azt mondom, hogy hagyjad már nem, de hogy is. Miért te, hol, mikor, hányra jön? Este 6-tól érted nekem, be volt állítva, patika, nincs vacsora, mennyi folyadék van, van-e edzés, nehogy túlterheljem magam, jók legyenek az adatok, érted? Öregszünk, gyerekek, öregszünk.
3: A hát nyugdíjas klub.
1: Jobban örülünk egy vérkép, vagy egy vérvizsgálatnak, mint egy csapatépítőnek, érted? Egy tokai bortúra nem annyira szenzációs, mint hogy most beültük az asszisztens kislányt, aki levette a vért. Hát, borzalom, de úgy ültök, borzalom ez az öregedés.
2: De Sámán körül olyan ügyes vagy, ezt így csinálod.
1: Igen, és mindenki osztály kis telefonját, ezt még le tudod venni, ezt még meg tudod nézni, a vastag bérákban veszélyeztetett vagyok, a kicsit az aranyérem kilóg, tudod meg se a prostata specifikus antiként. Tehát ez van, gyerekek, ez van. Ez van. Jó, én intézem nektek jövőre, annyit kérek, hogy 2 napig légy szíves önmegtartóztatás, és utána egy pici kis tartályt adok majd mindenki kezébe.
3: Tényleg. Szemmérés.
2: Én pont múlt héten gondolkodtam rajta, hogy nagyon régóta halogatjuk ezt a vastagbetűrözést.
3: Ott az kettesbe vagytok.
2: Mert te nem jössz el. Nem jössz el.
1: Olyan brigádot szedtem rá össze, ha én megyek, akkor már 8-an vagyunk, csak mondom. Úgyhogy óriási brigád lesz az egész klinikát.
2: Igen, tudom, mert a Denisszak. De hát a Denisszakat megcsinálták azóta.
1: Nem árulhat el. Ugye van egy közös ilyen altatásban elkövetett vastagbélünk.
2: Én nem kérek altatást. Én azt akarom nézni akarok, miközben alszol. Igen. Csináljátok, csak nyugodtan látom, tetszik neki. Igen. Ez így rendben van.
1: Igen.
2: Én azt mondom, hogy közös legyen, tehát akik 80 jönnek, azok egy helyen legyenek, de ilyen tornateremben. Egyszerre csinálják meg párhuzamosan, és mindenki legyen altatásban, csak én nem.
1: Na, de tényleg, ezt meg kell, ezt a vastagbél dolgot nem szabad elengedni, gyerekek.
2: Ne engedjétek el a vastagbéleteket.
1: Úgyhogy akkor elmegyünk a Denisszel egy ilyen közös altatásos sztorira.
2: Nagyon hamar kifasultál.
3: Ott egyfelé fog mindenki fordulni, mert oldalt kell feküdni, vagy lehet úgy, hogy párosba vagyunk, és nézzük.
1: Hát nem, hogy külön tornak be sajnos. Aki a sor végén van, az végignézi az összes pucsitást, hogy engem. És a doki még valamit belesuttog a füledbe, hogy fájni fog, de már nem érzed. Jó lesz. Érdemes egyébként a férfiaknak is tényleg, úgyhogy...
2: Szereted, hogyha vastagbél tükrözés közben a tarkódat simogatják?
1: Hát, én voltam ilyenen, nincs rá időd, nagyon. Tehát, hogy nem annyira jó. Egy olyan kis köténybe mész be, hogy hátul ki van vágva a segged. Uh-huh. És... már eleve, hogy becsoszogsz, ugye, vagy ágyba bevisznek, vagy becsoszogsz, és önként felfekszel az ágyra. És hát persze, csajok, csinos nővérek, tehát ahogy lenni szokott, és kicsit így oldalra kell fordulnod.
2: Húzza szét!
1: Na most ott azért egy kicsit úgy ki vagy szolgáltatva, ugye altatnak, és még úgy a seget körül egy kicsit matatnak. Hát ott.
2: De például a borotválás az előtte van, vagy utána?
1: Nem kell.
2: De közben.
1: Nem kell.
2: Nem hanem műtét. Azt mondja, hogy ez így oké? Okay?
3: Hát persze.
2: Hát az a buxus, ami ott van, azon hogy mennek, hogy vágnak át rajta?
3: Nagy csövön.
1: Jó, tessék, kinek mi volt a legkellemetlenebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, amin így túl van. Ami röhögött magát, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázó, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
3: A prostata. Minden évben.
1: Prostata.
3: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
1: De neki nem, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, végignézt, hogy fölhajoltatnak.
3: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
1: Jó, de úgyhogy nem is a legfájabb, hanem a legcikibb, legkellemetlenebb. Ugye az volt, hogy a doki vizsgálta a segged, és az asszisztens ott ült, és nem ment ki.
3: Igen, és mondta, hogy hát annyi ilyet látott már, de mondom, ez meg az én segged, tehát nehogy már.
2: Tud... Ugyanez volt velem is.
1: Igen. Annyi, hogy te fogászatom voltál. Annyi, hogy te gyökér csatott, gyökér tömésre mentél, csak azt mondta.
2: Nagyon mélyen ülő gyökere van önnek. Vegye csak le a segéd.
1: Tegye már el a segéd, ez egy fogászat, ezt elég nem utogassa már.
2: Nem hisznek nekem soha, nem hisznek nekem. Nekem is van egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem azt csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen. Úgyhogy igen. De amúgy a császemetés önmagában is egy nagy kaland volt. Tehát azt hiszem, az volt így a legjobb, amikor 20 ember, ők, tehát ott tényleg ott még a portás is ott volt, tehát ők csak azért jöttek, hogy megnézzenek engem pucéran, kifeszítve egy András keresztre, és nappali fénynél, közben még mentek a lámpák is pluszba, nem is, senki nem látta az, hát ilyen lett az Epstein-szigeten felébredni konkrétan.
1: Igen.
2: És közben pedig a humorizálás, amit én nem humorizálok.
1: Soha nem vagy annyira magányos, mint egy rosszul sikerült orvosi vizsgálaton. Tehát egyszerre vagy kiszolgáltatott, egyszerre fekszel ott, vagy ülsz, vagy előre dőlsz, térdelsz, és úgy egy kicsit minden lepörök, hogy ezt is megérted. Egyszer röksz magadon, egyszer egy nyomorúságosnak érzed magad. Ez van, nem? Tehát ezen át kell esni. Ez előbb-utóbb azért, előbb-utóbb ebben a formában ez megtörténik. De hogy ez hihetetlen. Igen.
3: De amikor már az emberség is hiányzik belőle, tudod?
2: De képzeljétek el, hogy amúgy van ennek az ellenkező oldala is, tehát vannak azok a páciensek, akik teljesen gátlástalanok, és akkor úgy mennek be, hogy na gyere apa, akkor itt nézzél meg, ott nézzél meg, amit nézzél. És hogy azt gondolom, hogy az orvosok visszakapják ezt. Tehát, igen. Ez mindenféleképpen megtérül.
1: Igen, ó, gyerekek, nekem számtalan ilyen volt. Tehát, hogy én ebből már tényleg most tudnék négyet mondani. Van, amire önként mentem, de van, amit ugye meg kell csinálni.
2: De jártál arra a segmosásra.
3: Kolonoszkópia, imádja.
1: Nem kolonoszkópia, kolonhidroterápia.
3: Kolonhidroterápia.
2: Hát ez például...
1: Haladó.
2: Az
1: haladó.
3: Nézed, hogy a tiszta vízbe megy, az kijön.
1: Elmondom, hogy az nagyon haladó. Oda csak a feketeövesek mennek, mert ugye önként mész.
2: Nekem van egy elméletem ezzel kapcsolatban. Szerintem nem azt látod a csőben, ami kijön belőle, hanem azt külön berakja egy másik ember egy másik szobában. Tehát a cső elkenyerődik, és ott pakolja ebből a kukoricákat, a izéket, tudod.
3: Legó darabok.
2: Ez a bojlikat, amit tudom én, tehát ezeket itt teszik bele, és akkor te csak így, ah, ne, hát én nem is ettem soha. Majd mi megmondjuk,
1: kukorica. Nem is ettem kukoricát.
2: Igen, nem ez van.
1: De ez van, egyébként ez van, és hát ugye ennek több fázisa van. Tehát ugye, hogy önként mész eleve, de közben nagyon kíváncsi vagy, megbeszéled, hogy ott mi történik, megmondják, hogy mennyire vagy stresszes, vagy nem vagy stresszes, hogy megy fel a cső a fenekedbe. És ugye, ami történik, és ami a legmegalázóbb és a legdurvább, ugye, hogy kirántják a csövet a fenekedből, el kell rohanod a budira. Ugye? Hát ez... De most a budiba úgy rohansz, hogy körülbelül 12 másodpercet van odaérve, mert a hasad fel van fújva vízzel. És nekem egyszer egy olyanra ment, amikor lejártam az öt alkalmat, hogy maga volt a vizsgáló, ahol fölnyomják a csövet a fenekedbe, és arrébb mész, és ugyanott volt bent a vizsgálón belül a budi. De ugye amikor kihúzza a csövet, ő még ott pakolgat. És te közben ülsz a budi már, és pakol a nővér. És hát tudod, amikor 8 másodpercig... a csempét a két kezed, és azon, hogy menjen már ki! De nem megy ki! Nyolc bárnyomással megérkezel, és a nővér csak így takarította, hogy ezt már elmesítem, hogy takarította az ágyat, így nézett minden, csak annyit szóltak oda a WC, hogy hallom, megindult. És te ott ülsz megszerelem, a budi teljesen, és azt mondta, hogy hát igen, ezért jöttem, ezt akarom érezni. Hallom, megindult, sose felejtem el. A legjobb
3: igen,
1: mondat.
3: És tök
1: nagyon
3: normális,
1: kedvesen csilingelő hangom. Hallom, megindult. És te meg ott ülsz, és így visszanézel, hogy Jézus Isten.
2: De úgy szerintem aznap született az igazi Sebestyén Balázs. Ott születtél te meg.
1: De én ezért
2: mentem. Rájöttél, hogy azt mondtad, hogy igen? Ezt tetszik a nőknek.
1: Igen, ezt szeretit.
2: Akkor ebben az esetben tudok még ebből adni nekem.
1: Igen. Borzasztó. Én voltam here ultra hangon. Voltam anyajegyvizsgátor, amikor egy olyan bőrgyógyásszal találkoztam, hogy konkrétan mindenhova, minden szinten. Tehát, hogy
2: az nagyon durva.
1: Prostata vizsgálaton, kinyomáson. Ezek átkeresni.
3: De jó, hogy kicsit élvezed is.
1: Én keresem ezeket, megmondom őszintén. Tehát nincs jobb egy here ultra hangnál, amikor fogod, és a kis mínusz 2 centire összetöppet kis férfiasságodat próbálod így eltakargatni, miközben a herédnél matat és a zselét rakja rá, és ultrahangozza, neked volt here ultra hangod?
3: Persze.
1: Hát figyelj.
2: Nekem miért nem volt here ultra hangom?
3: Vajon mi lehet azok?
1: Neked is volt, csak mondták, hogy még nem jött le.
2: Ez van, látod, ez a péniszirítség.
1: Igen.
2: Még egy szerva miatt aggódhatnék.
1: Anyajegy szűrésen egy szál bugyiban térdeltem egy széken vizsgálat közben. A maszk alatt kínomban rögtem. Egy szál bugyira vetköztették. Aranyér vizsgálat 19 évesen oktató kórházban 15 darab orvostanhallgató előtt. Na, az még nekem nem volt, amikor rajtad kísérleteznek, ami neked a császárnál.
2: Csak nem róla.
1: Hogy bejönnek?
2: Igen.
1: Én azt nem engedném. Gyerekek, azt nem engedném. Én értem, hogy valahogy nekik is meg kell tanulni.
3: Tanulják meg máson.
1: Hívjanak statisztákat. Fizessék ki ezt valakinek.
2: Egymáson
1: nézzük meg. Nézzük meg egymáson.
2: Igen.
1: De az, hogy te ott fekszel kifeszítve, széthúzott fenékkel, prostatavizsgálat, nem tudom, és bejön 15 fiatal, 20 éves férfi meg nő, szerintem azt nem, azt nem szabadna engedni.
2: Egyetemen nekem orvostanhallgatók voltak a lakótársaim, ezért, hogyha kellett a vizsgálat, valami feladat, engem mindig behívtak, tudod. És volt, hogy egy csomószor az volt, hogy még suli előtt be kellett mennem, és még stroboszkóppal megnézték a gigámat, meg ilyen elképzelhető dolgok, és az igazság, hogy akkor nagyon-nagyon biztonságban éreztem magam.
1: Igen.
2: Figyeltek rám.
1: Csípőprotézis beültetés közben leesett rólam a bódító, adoki nem vett észre a takarás miatt. Mindent hallottam. Gyerekek, ami ott folyik Dumában, azt nem hiszitek el. Egyébként azt meghallgatnám.
2: Azt én is.
3: Szerintem tök átlagos dolgokról beszélgetnek. Néha mond
1: szerintem, ha mi ott vagyunk, nem. Én szerintem nekem a vakvér műtétemben készült selfie.
2: Biztos, hogy benne? Emlékszel a vakúra?
1: Alsó gatyába mész be a műtőbe.
2: És plangába jöttek ki.
1: És azt mondod, Istenem, csak most ne. Csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetnek alsó gatyára, rádadják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
2: De mindenhol hajháló van, csak...
1: Hát de ott valamilyen rámadták. Most ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mezítláb, boxer alsó.
2: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára, köszönjük szépen.
1: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsónadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. És így tudod, így ülsz, fekszel, tudod, elköszönsz a gyerekektől, hogy soha többet nem ébredsz, hogy valószínűleg belehalsz, és azt mondta, hogy ne izguljak, majd ha alszik, akkor húzzuk. És tudod, erre alszol el, hogy ne izguljon, Balázs, ne izguljon, majd ha alszik, akkor fogjuk lehúzni.
2: Biztos, hogy megnézték, hogy a pöcörődet megnézték, a pöcörődet biztos, hogy megnézték.
1: Hát, de ilyenkor a stressz helyzetben nincs.
2: Na nézzük, mi okozta ezt a magyar médiával.
1: Mindent értek, azokat az E-pluszos videókat is értem, hát ezzel. Valahol ez ki kellett élni. Hát a férfiak tudják, hát a stressz helyzetben az, tudod.
3: A visszahúzódik minden.
1: Minusz G-be gyorsul be a barlangba úgy, hogy nem akar kinézni. Nem, hogy, tehát nincs. Eltűnik. Érted? És ott fekszel alsó, és erre alszol el. Hogy valószínűleg hát nyilván lehúzzák, mert hogy a magbeledet meg kell műteni, és nem férek hozzá, vagy ott
3: letakar. Autogramot kérted?
1: Annyira remegett a kezem, nem tudtam adni. Nagyon kemény. Fogászat, parafájdalom, minden. A váróban ültem reményvesztetten. Az asszisztens kikísérte az előzőt, majd odaszólt. Mindjárt maga jön, csak fel kell törölni a vért. Jézus Mária, gyerekek. Atya úristen. Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, férfiaknak vagy nőknek. Talán a nőknek még nehezebb. Tehát például egy ti ezt, hogy ez havonta vagy fél évente, ezt a nőgyógyászati vizsgálatot ti átélitek, és ezt ilyen hősiesen végzitek, le a kalappal, de komolyan
2: van. Sem. Én nagyon szeretem a nőgyógyászomat, ki a doktorhoz járok, ő egy Iránból érkezett orvos, kicsit van ilyen kis akcentusa, amúgy hallgatja a rádiót, és akkor így miközben szemkontaktust tartunk egymással, ő pedig nézi a pincét, addig el szokta nekem mesélni kritikai észrevételeit a műsoraimmal kapcsolatban.
3: De arra gyors, a legjobb.
2: Beszélgetünk, és teljesen természetes ez a helyzet. Ő csak annyit szokott mondani nekem, akkor megyek hozzá a vizsgálatra, hogy legközelebb, ami gyerekkel jöjjön, mert nekem abban van a pénz. Tehát ő csak a terhességet szereti, igen. Ezek a szűrések nem szórakoztatják. Ő terhesen kell jönni, mert abban van a pénz.
1: Császároztak, közben végighallgattam, hogy arról beszélnek, hogy honnan lehetne jófajta kolbászt szerezni.
3: Látod, ugye? Ez, nekik... hogy ők éli a hétköznapját.
2: Ez nekem is meg volt.
3: Igen. Dumágat simán néha van valami szakszó, hogy kérek egy nem tudom micsodát, de egyébként minden megdumálnak.
2: Nekem a gyomortükrözés közben volt ez Nyíregyen, amikor a paprikás krumpliról beszélgettem, a krumplis tészára, bocsánat, tehát felfogadatlan.
3: És az nem altatásban, vagy mi?
2: Nem, tök. Na jó.
1: Igen, császároztak, ja igen, itt van a testvéremnek a nemi szerbia fúródott egy kullancs. Azzal mentünk föl. Azt nem tudom, gondolhatjátok, hogy milyen kellemes dolog történt ott. Azért azt is mire kioperálják egyébként.
2: Én nem látom a problémát, meg a kullancs.
1: Kint van a fejed. Ja. Petefészek gyulladás fog, ütem a kórházba, reggel bejön a nővérke, egy bemutatásra kell mennem a vizsgálatba, hogy nagyjából 8-9 fiatal orvos. Ehhez én 18 voltam, és megkérdeztem, hogy nem hívunk-e még föl valakit a sebészetről, másnap az engedtek. Érted? Tehát 8-9 pasi dokit még hívtak oda, amikor őt vizsgálták. Szóval, hogy igen, ezek a csoportos vizsgálatok azért ezek meglehetősen kegyetlenek. Így, ebben a formában, hogy oda hívnak még. Tegnap voltam végbélvizsgálaton, biztos, hogy mindenki doki élvezte, hogy turkálhatott. Én annyira nem, de volt valami fura benne. 20 évesen elmentem prostatavizsgálatra, magárendelés, 60-as férfi, felfeküdtem, majd miután ment, tette be a barlangba az ujját, csak annyit mondott, ehhez azért ne szokjunk hozzá.
2: Ne!
1: Júj, mekkora duma! Ehhez azért ne szokjunk hozzá. Szerintem ez jó duma. Egy 60 éves idősebb doktor bemond egy ilyet, ez jó duma. Ezt szeretem. Aztán engem megtükröztek kábításban, majd közölték, hogy rövid a cső, egy hét múlva menjek vissza, és kábítás nélkül fognak megtükrözni. Rövid volt a cső.
3: Miért neked annyi gyomrod van, vagy annyi beled van? Hogy...
1: Elnyelte. Az csak altatás, tehát azt nem szabad bevállalni. Tehát azt lehetőleg altatásban.
2: De most mi vagy ilyen?
1: Az alulról tükrözés? Ne csináld
2: figyelj,
1: már!
2: Figyelj, kap volt rajta, és azt mondta, hogy nagyon király.
3: Mert meg látod közben belülről magad, az nem rossz?
2: Együtt nézitek egy kis bolyhaidat.
1: Én nem tudom, nekem az olyan terület, hogy oda senki nem menjen, csak halszom. Tehát az nem. Ott az sziszenek. Ott nem atasson senki.
2: Nem tudom, az a
1: nagyon mélyen aludj akasság, amit akarnak, de nem akarok rám lékezni.
2: Nem tudom, miket látnék ott. Ez ilyen T-rex. Bármi, tehát hogy inkább az, én attól félek, hogy pontosan mit fogok látni, mert mi van, hogyha borzasztó dolgok történnek.
1: Igen, oda. Mi van, ha ott közölnek valami rossz hírt, igen.
3: Csomóan élnek oda benned.
2: Mit lehet tudni?
1: Igen. Na jó, vagy jövő mindjárt életben, drága hallgatók, jó? Tehát a lehető legkellemetlenebb, legváratlanabb, legrosszabb orvosi vizsgálat. Jövő mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a Hírek után.

0: Tessék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash?
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
11: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
12: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothers-nél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22. Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások, otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
0: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
17: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
18: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
19: Zöldkéz, több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz, minden ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
20: Drága mennyasszonyok!
21: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
20: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
21: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák, felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
20: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
22: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Altárfest! Varázsolt felejthetetlenni a nyarat!
23: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Önkéntesek újították meg az érzékelések kertjét Kecskeméten. Közlekedési rajzpályázat, legjobb alkotói díjazták Kecskeméten. Keresik a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közös munkával szépítették meg Kecskeméten az érzékelések kertjét, amely a fogyatékossággal élők és a családok számára is különleges közösségi térként szolgál. A tavaszi nagytakarításon a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagjai mellett helyi nyugdíjasok is részt vettek, írja baum.hu. A résztvevők gyomláltak, bokrokat metszettek, rendvetették az ágyásokat, valamint új virágokat ültettek a parkban. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, júniusban a közeli iskola diákjai is bekapcsolódnak a növényültetésbe. Az érzékelések kertjét 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az érzékszerveken keresztül segítse a világ felfedezését a látás vagy hallássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. A park emellett érzékenyítő programoknak és közösségi foglalkozásoknak is rendszeresen helyet ad. Több száz pályamű érkezett arra a közlekedésbiztonsági rajzpályázatra, amelyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság hirdetett meg a gyermekek számára. Az Így közlekedtek ti elnevezésű felhívás célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, írja a vármegyei lap. A pályázatra óvodások, alsó és felső tagozatos diákok jelentkezhettek, az idei téma pedig a tömegközlekedés volt. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékelte, amely nem csak a rajzok esztétikai színvonalát, hanem azok tartalmát is figyelembe vette. Az összes beküldött alkotás megtekinthető a Kecskeméti Könyvtárban rendezett kiállításon. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovics Nikovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
26: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
25: Lassan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, így mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel. Elszórtan záporok, zivatarok inkább keleten, északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet majd számítani esőre, az északnyugatira forduló szél pedig élénk lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Mi ez a zenei forradalom a héten? Kérdezi valaki, az van? Zenei forradalom van?
2: Szerintem igen, mert ugye most nem hallgatjuk azokat a régi számokat, amiket eddig nagyon sokat
3: mondd hallgat. Már ki az előadókat.
1: Docsicsi.
3: Docsicsi.
1: Docsicsi.
3: És Angszics.
1: Angszics és a Docsicsi.
3: Docsicsi és Angszics.
2: A DJ... Oda sosok voltatok
1: mindenki. Dark Remix.
3: Igen, Docsicsi, Angszics.
1: Én a Docsicsit nagyon szeretem. Szerintem ez a Docsicsi, ez...
2: Add
1: ide a Docsicsit. Nagyon jó zenét csinál egyébként. Docsicsi nagyon jó. Na, milyen időnk lesz? Mikor esik, mikor fúj, minden van.
3: 3 napja ígéritek ezt a rohadék esőt. 2 cseppeset nálunk. Adjátok ide az esőnket,
2: jó,
3: ami nekünk jár.
2: A következő blokkot egy esőt csináló dallal kell lezárjuk, letegyünk be egy esőt csináló dalt, és akkor minden közös esőtánc az országtól.
1: Okay.
2: Ha ez nem működik, semmi sem működik. De akkor mindenkit megkérjük, hogy álljon félre, szálljon ki a kocsiból.
1: Jó, és hadszoljon, ezért megtámogatok közben.
4: Az időjárás jelentés.
1: Docsicsi.
4: A Vape rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Vape? Ez még van ez a márka?
3: Micsoda?
1: Be.
3: Miért ne lehet a legjobb?
1: Csak gyerekkoromban emlékeztem, hogy anyám bedugta a konnektorba, berakta ezt a kis patront, és aztán azt érezted, hogy te ma szúnyogmentesen alszol, ami aztán persze a vapétul úgy volt, de... Szépen kijöttem a történetben.
3: Igen, eszébe jutott, hogy...
1: Eszébe jutottam, hogy ez a szponzor, és aztán az egész család szúnyog nélkül aludt. Nem
2: emlékeztem? Én hiszek a vapéban, és az a helyzet, hogy ugye berakják azt a pengét bele, ami úgy néz ki, egy borotva penge.
1: Igen, az a kis vékony kék igen. Lapot beraktad.
2: És
1: igen.
2: Ha jól tudtál helyezkedni a szobába, akkor te aludtál közel hozzá. és tudtad, hogy neked aznapra mindened oké lesz. Viszont aki távol aludt tőle...
1: Ott már szúnyog nem érezte ezt. Nem érezte, hogy vape által támadunk. Igen. Na, én csak erre kérdeztem, hogy ezek a brendek, ezek így túlélnek? Hát gyerekkorunk óta van. Tényleg, konnektorba bedugós, kéklap berakós, az gyerekkorom élménye.
5: És marha jó egyébként, mert van kézed, de azóta már egy olyan stift, egy ilyen zöld kis stiftjük, amit minden ilyen csípésre jó. És milyen erdőjáró emberek vagyunk, például Zsűl is, meg én is, és beteszed a táskába, és halálosan jó. Ráizél, tetszed, mint egy ilyen golyós dezodor, úgy működik, és már viszi is.
2: Jó, ez kinek... meg a ketamin, ez mind a kettő jó.
1: Az is nagyon jó, és kinek volt a lehető legpronyobb, azt szerintem az nem vape. Egy anyám nyaralóba, vagy valahol voltatok Dunavarsány, nem tudom, hozott egy ilyen
3: a spirál.
1: Egy tekervény
3: alatt.
1: Belélegezted, azonnal Csernobilba voltál, falvak haltak ki, ha azt meggyújtottad, sose tudjuk, hogy abban
3: nem
1: volt.
3: Igaz.
1: Meggyújtottad,
3: és egyes... mai napig van,
1: az vape.
2: Ez így
1: ja, az vape. Gyerekek, soha ilyen jót nem gyújtottam meg, mint ez a spirál. Úgy döglenek meg a szúnyogok, hogy te figyelj.
2: Nem mondom neked teljesen, én értem, hogy te vigyázz a mikrobiomodra, mert nem akarsz
1: tudulákat kapni. Nem, fogalmam nem volt gyerekkorban, csak féltem
2: attól. De én inkább dögöljek meg, mint hogy megcsípjen egy rohadt szúnyog, amikor fröccsöt akarok inni a teraszon.
1: Ott van, ránéztél, és tudtad, hogy de várj, de ez a vapérak, ez ilyen bar, akkor az zöld színű volt, és szerintem ezt ilyen ipari hulladékként állították elő. Jó, mire lesz ez még jó? Ezt Dunavarsányban még gyújtsátok meg, és higgyétek azt, hogy nem jön a szúnyog.
3: Volt szúnyog?
1: Hát nem.
3: Na.
1: Kettő faluban, aki bugyének aksa, teljesen kihalt.
2: Ki mondod azt a szót, hogy Dunavarsány, és egyből a szúnyog jut eszedbe.
1: Hát mert
3: az volt.
1: Ez volt, hát ott nem...
2: Meglátom a nádas, már vakarom a karomat.
1: Érted, Balaton, persze, meg nem tudom, esetleg te engem, mi? Te Dunavarsány.
3: És örültünk annak is.
1: Dunavarsány, bányatavak. Ilyen kis kör alakú szúnyogriasztó. Ebbe voltál.
5: Van, abszolút.
1: Belélegezted, 3 napig világítottál, mert anyád megtált a sötétbe. 2 slugtól érted, meg zölden foszforeszkáltál.
2: Miért nincsen kúp?
1: Amit a szúnyognak tudsz beadni.
2: És akkor nem tudnád, hogy ki használ kúpot, csak tudod, hogy nem szállnak a szúnyogok.
1: Igen.
2: Meg azt mondják, hogy amúgy vannak ilyen embertípusok, akik szúnyogosodnak. Tehát, hogy akiket szeretnek a szúnyogok. Hogy ez,
3: vér.
1: Vér, illat, vér illatfüggő. Igen.
3: Vér és illat. Tehát van, amire jönnek, van, amire nem annyira.
2: És mire a dögszagra jönnek, mert engem nagyon szeretnek.
1: A vércsoport.
2: Tehát engem meglát a szúnyog, és egy kis dörzsölik is kezét, azt mondja, hó, lakmár, lakmár.
1: Igen. Na gyorsan nézzük még 1-2 SMS-t, hogy ki milyen borzalmas orvosi vizsgálaton volt. Endokrinológia, kielemezték a vérvétel eredményemet, a tesztoszteron szint magasabb volt, a jókedvűként jómorú asszisztens, jó hangosan mondta, hogy figyelj, az biztos, hogy legalább áll rendesen a pömpölőd, amikor kimentem a váróba, 3 nő mosolygott rám, ettől picit zavarba jöttem, szerintem valószínűleg hallották. 10 éve úgy szültem, hogy kb. 8 szülésznél hallgató szurkolt szemből, most 2 hete az urológián ambuláns 6 orvostan hallgató nézte, miközben a prof magyarázott nekik, ahogy a dupla, mint a katéteremet veszi le, amit egy orvostan hallgató helyezett föl előtte 3 hónappal. Na jó, én is egészségügyben dolgozom, szóval nekik is meg kell tanulni valahol. Ugye ez, amiről beszéltünk, amit Eszter is elmondott, hogy van, amikor ilyen csoportosan nézik végig a különböző vizsgálataidat. Tehát az borzasztó. A legmegalázóbb nőgyógyászati vizsgálat életem tavaly, teszem hozzá, az orvost ismertem, mert az előző terhességemnél nála jártam végig, de utáltam, mert lenéző, pökhendi. Másodika voltam terhes, kellemetlen égető vízkető érzésem volt, sejtettem nagyjából mi lett, de mivel terhes voltam, nem akartam kockáztatni, elmentem az orvoshoz, megvizsgált, majd közölte velem, hogy többet kellene szörteleníteni. Teszem hozzá, egy szörfóviám van, délutára volt időpontom, és nem dzsungelharcos helyzet. Köpni, nyelni nem tudtam arra a pillanatban, ma már elküldeném melegebb éghajlatra.
2: De ki az, aki ilyet mond egy nőnek, hogy szörteleníteni kell? Mert, hogy, tehát, szerinted, tehát, hogy lehet a vízketés, az nyilván valami a tünete, nem? Tehát, hogy valami van.
1: Valószínűleg igen.
2: Azért csak tudja valaki különbözőt, hogy szőrös tövizket, vagy nem? Nem? Vagy ezt nem értem.
1: Igen, de azért a dokik sokszor tudnak tényleg nagyon bunkók, meg bántók lenni. A sorozáson kb. 10-fős csoportokban mentünk be orvosi vizsgálatra alsógatyában, a doki valamiért csak az én lyukamat akarta megnézni ott a többiek előtt. Tolja le a gatyát, forduljon meg, hajoljon le, húzza szét. Fiatal voltam, de borzasztóan megalázónak éreztem. Aztán persze, mire be kellett vonulni, addigra eltörölték a sorkatonásságot, szóval megérte. De lehet, hogy tetszettél neki, nem?
2: Hát, hogy gyanús volt a viselkedésed. Egyik lábadról a másikra álltál, azt mondja,
1: Nőgyógyászati műtét után varratszedésnél szólt a doki, figyelt, hogy várjunk egy pillanatot, ez olyan szép lett, hogy megmutatná a kollégáknak. Bejött 8 medikus, ott feküdtem széttett lábakkal. Szürreális volt, mint egy tárlatvezetés. Azért az olyan szép lett, hogy erre most behívunk valakit. Szóval érted, hogy tényleg nekik is meg kell tanulni, na de azért mégis, nem? Ezt nem tudom, hogy lehetne kiváltani. Hogy
3: sehogy. Hát most mindent meg tudsz tanulni elméletben, de érted, ez egy olyan szakma, amit látni kell. Meg,
1: ahogy gyakorlat kell.
3: Ki kell próbálni. Igen. Igen, csak miért rajtam? Na.
1: Igen, azért ez nagyon kemény ebben a formában. 16 évesen volt részleges fitmaszűkület vizsgálat közben, bejött egy 10-es dokinő, és megjegyezte, hogy ilyen fiatalon ekkora fütykösre legyek büszke. Úristen! Úristen! Bárcsak a férjének is ekkora lenne, mondta, bárcsak a férjének is ekkora lenne.
2: A férje pedig hátul nyűszörget a sarokban.
1: Hát ilyen, hogy 16 évesen ott fekszik, és a dokinőben is azt mondja, hogy legyen erre büszke, bárcsak a férjének is ekkora lenne. Hát ez egy életem, ez nagyon kemény.
2: Ez nagyon durva, fordított esetben nagyon, tehát ez me too, csak mondom. Tehát hogyha most egy nőnek a mellére tenne megjegyzést egy férfi orvos ilyen helyzetben, akkor azért az elég durát menne.
1: De hogy ilyet ma már nő sem mondhat pasinak.
2: Hát szerintem egy ilyen helyzetben, főleg egy fiatal srácnak nem mondjon.
1: Aha.
2: Tehát ez
3: tudom, mennyire nem tud... megalázó az egész.
2: Mert azt ő dicséretnek szánja, de közben pedig egy határátlépés. Tehát, hogy neked, nincs, neked nem kell legyen véleményen asszomról. Érted? Tehát ezt gondolom el.
1: Nem tudom, én azért kicsit dicséretnek vettem volna.
3: Hát ma már lehet, de szerintem ezt 16 évesen meghallgatni, és egy jó csajtól tudod.
1: Balázs! A
3: mondat, ami soha nem hangzott el.
1: Igen, a mondat, ami soha nem mondtak nekünk, Feri.
2: Örülök, hogy legalább ilyen pszichodráma szinte meg tudod élni ezt az élményt.
1: Igen. Mekkora szerszám ez, Ferkó?
2: Na, 16 éves Balázs éppen fekszel az orvosi rendelőre, kicsit büdös van, mert ugye nagyon régi
1: orvos épület. Hogy nem én vagyok büdös, jó? Ez nagyon... Igen, ebben nem, a történetben nem vagyok büdös.
3: Nem jutottunk el idáig.
1: Végre ezt szóri, amikor nem vagyok büdös. Igen,
2: hajad az arcodba lóg, mert még úgy nézek ki, mint Csoki Ice, és én ott fekszel, majd bejön Margit néni.
1: A csinos 45-ös belgyógyász.
2: Igen, igen, a délutános főnővér.
1: Igen.
2: Te ott ülsz egy pömpölőbe, és akkor rád, és azt mondja, hogy ez igen, apukám. Na ez igen, ez szafalád. Ez, na ez.
1: Hátra teszem a kezem a tarkom fölött. Fölnyögök, mint Csubi.
2: Aha, tudod, mi lenne?
1: De most 16 évesen megdicsér egy dokinő, hogy rendben szerint vagy. Ez utána benned gátlásokat szül, mert a negatívat ezt megérted, és igen.
2: Fura az a hely, nem életem.
1: Nyilván igen, de ez egy 20 éves sztori, ez ma már ország nem férne bele. Nem?
2: Vagy de tudna menni a flow-val? De tényleg őszintén kell tudni.
1: Hogy ha most bejön egy dokinő?
2: És elkezdett beszélni a pömpölődről, hogy ez olyan, mint a lemegő napfényében ringatózó nátszál. Nem csak vékony, de gyenge is.
1: Balázs. Többet gondoltam volna. Az erős szakáll alapján azt gondoltam, hogy...
2: Nem ilyen híre volt magának, Balázs.
1: Igen. 10 éve szültem, délpesti kórház szülésznő volt csak benn. Azt mondta, tankönyvi szülés, mire felnéztem, 20-an álltak a szülőszobában. Engem egyébként úgy nem zavart, írja Szabina. Aha, tehát van, akit ez ebben a formában nem zavar. Én mondanám neki, hogy szolgálja ki magát nyugodtan. Persze!
3: Nyilván, igen.
2: Azt mondják, a nagyfaszon Andersen a vezeték neve.
1: Igen. Nekem méhnyak műtét után mondta az idős doktorbácsi, hogy kirakati export munkát csinált. Hogyan? Na, miket mondanak? Nem? Azt a mindenségét neki. Urológiára kellett mennem, életem első vizsgálata, mondta az asszisztens hölgy, hogy le a nadrágot, kisgatyát, fel kutyába az ágyra. Meg is csinálta, mert a pillanatban megcsinált a doktornő telefonját, elkezdett telefonálni, én pedig kutyapózban a 6. emeleten a Vác centrumára és Dunakajnra pucsítottam eddig, mert nem mertem lejönni. Én úgy maradt.
3: Amikor ott felejtenek.
1: És egyébként tényleg ott maradsz? Hát most várod, hát, hogy hát, ha leteszi, hát, ha elindul. Hát,
2: ha ezen múlik a vizsgálat sikeressége, én maradok, én tartom.
1: Igen, de most tényleg lejössz? Hát nem, hát ott maradsz. Hát
3: persze, nem szóltak, hogy vége.
1: Persze, megcsinálod. Na jól van, gyerekek. Hát köszönjük szépen a kollektív vérvételt, Ferenc, hogy így gondoskodsz a stábról. Mindenki kitöltötte a papírokat, elküldtük, és látod? Hát milyen jó kis téma lett belőle. A 8 után pedig rámegyünk erre a rekordmennyiségű 522 kg-os tegnapi témánkra, amit ugye folytatunk, Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett bődületes mennyiségű kábítószer foglalt le a magyar rendőrség. Úgyhogy átment a németeken, átment a kikötőn, átment mindenkin, senki nem vette észre, hogy újra csomagolva, szag- és illatmentesen megérkeztek banánnak álcázva. És ez világviszonylatban is nagyon nagy számnak számít. Ez 523 kiló, ez nagyon nagy szám, és fölhívjuk a készenléti rendőrség kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetőt, hogy csak hogy meséljen erről, hogy ez hogy zajlik.
2: Hogy hol lehet már licitálni ezekre?
1: Igen. Hogy zajlik, milyen fülest kapnak, hogy jöttek rá, hogy a röntgen sem mutat semmit, de akkor itt valami más van a dologban, átment mindenki. Szóval baromi érdekes, keveset tudunk a dologról, mi lesz az anyag sorsa, hogy semmisítik meg, hova megy, hogy veszik észre, és... Hát egyáltalán hogy tud a magyar készenléti rendőrség ekkora szállítmányt elkapni?
3: Mert ki ügyesek, ki a mi az, hogy, hogy?
1: Hát baromi ügyesek, na. Meg baromi felkészültek. Ugye súgnak egymásnak a titkosszolgálatok, a rendőrség összedolgoznak-e. Szóval semmit nem tudunk a témáról, úgyhogy ennek próbálunk nem sokára utána járni. Közlekedésünk van, vagy nyugi van, mit láttok?
3: M5-ösön volt valami egy órával ezelőtt, be van kékezve.
1: Igen, ott volt egy Örkényi baleset, több kilométeres a sor. Ez egészen pontosan Szeged felé van az Örkényi pihenőnél, úgyhogy ott van egy kis torlódás. Jó, erre számítson mindenki. Jövünk mindjárt 5 perc, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.

0: Jó lesz itt élni, nem igaz?
1: Majd teszünk róla.
0: Új ellenfelek.
2: A magáé az Edward Strange.
3: Már Dutton Strange.
0: Új szabályok.
4: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
1: Ne hajszold a békét, csak éld meg.
3: A béke még odébb van.
0: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
5: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseriti gúnyolc, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: cherifehervar.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Gameblaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
13: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
14: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
15: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EV-t a épi autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a épi autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
16: A Plazma Centerben júniusban is közösen csinálhatjátok a fesztivált.
17: Hívd el barátaidat is plazmát adni a nyáron, hiszen sikeres meghívásodat 15.000 forint extra juttatással háláljuk meg. Barátaid pedig az új plazmadó kiemelt akcióit és az életmentés fantasztikus érzését élvezhetik. Ha pedig májusban már volt olyan ismerősöd, aki a te meghívásodra alkalmasított, feltétlenül emlékeztest, hogy teljesítse élete első plazmaadását június 15-ig, hogy páros fesztiváljegyet nyerhessetek. Részletek plazmacenter.hu.
18: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescóhoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
19: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
2: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
10: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Megsüllyedt az út burkolata a Cifra palota előtt. Meteorológusok segítik a nyári légi közlekedést.

0: kiskunfélegyházi siker a Hungarikum vetélkedő országos döntőjében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani Kecskemét belvárosában, miután megsüllyedt az útburkolat a Rákóczi út és a Csányi János körút kereszteződésében, a Cifrapalota közelében. A baleset veszély elkerülése érdekében a város üzemeltetési szakemberek az érintett területet azonnal körbebújázták. A Bácsvíz ZRT tájékoztatása szerint a problémát egy megsüllyedt csapadékvíz elvezető akna okozta. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, és várakozásaik szerint néhány napon belül helyreállhat a megszokott közlekedési rend. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
1: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
0: Kiemelkedő eredményt értek el a kiskunfélegyházi diákok az Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő országos döntőjében, írja a Vármegyei Lap. A Lakiteleki Népfőiskolán rendezett megmérettetésen közel 50 csapat indult, közülük 16 jutott be a 10. osztályosok elődöntőjébe. A versenyzőknek saját térségük értékeit kellett bemutatniuk, emellett Hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat is megoldottak. A kétnapos verseny végén a kiskunfélegyházi Tiszavirágok csapata a második helyen végzett. Az első helyet a Sátoralja újhelyi Zemplén lányai szerezték meg, míg a harmadik helyen a pápai Bakonyikum csapat végzett. A szervezők szerint a vetélkedő célja a magyar értékek és hagyományok megismertetése volt a fiatal generációval. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Gelt kívánunk mindenkinek 8 óra után, pontosan 10 perccel, és... Ugye bele is vágunk a 8 utáni témánkba, már tegnap elkezdtük felvezetni, csak akkor még egy csomó kérdésünk marad, de hát persze nem indulunk ki abból, hogy mindenki hallgatta a tegnapi adást, mert ez nem feltétlen van így. Ugye talán olvastátok is, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon, történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak, és hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ecuadorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és aztán, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják el a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyire lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re, akkor rakják fel. Bávzért, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem, most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük, minden esetre.
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstádiumi rákosok szipukászhatnak belőle, hogy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, nem szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot, igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez egy nagy füstölés lesz, igen. Azt mondják,
2: el kell menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ecuadort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal?
1: Mi van a banánnal?
3: Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ideér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röngen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt jába mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, amit a NAP-val, 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolopon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buliban.
1: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén settekeni. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, bejelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még? Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám. Nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból? egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kg kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási
3: hát
1: dolog.
3: Vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. Valakit elkaptak, és azt mondta, hogy amban az esetben, hogyha most én...
1: Simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudom valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincs. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel, hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítések? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így, hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni, ki meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, mert egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezetbűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye, amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón. Ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Hát gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e, csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén az elindult az ecuadori kikötőből, az megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atya Isten.
4: És akkor találj meg 20-at. Nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga
1: a román partnereknek. Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, azt így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a railkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak, mondjuk megjelölik x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafó gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapon kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és ez csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, ez képest Hamburg 4-szer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvilági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mink egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikai kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt kiállja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mondjuk, mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikába is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Tavaly október.
3: Igen, hogy az Istenben nem rohadt meg a banán?
1: Tavaly a sztorics közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
1: Egy hónap volt. Nem fél éves
3: a banán. Ja, ugye egy
1: nem. Mi ezzel gondolkodsz, mi az Isten csinál egy banán?
2: Van-e még egy banánból esetleg?
1: Soha többet nem vettünk volna a banánt, aki idő, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: Ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse, együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sosem mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kiló a maradék 250 kiló valami marad a fél éves tárolás után? Honnan
2: okairól van szó?
4: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságok okairól beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek. Egyébként nyilván a bűjelkamrával ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van,
4: és akkor,
1: igen, mondjad, bocsánat.
4: Ja, bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, mindennel végeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokain jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben a magyar rendőrség körülbelül 2-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi másfél tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még másfél tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszköz bevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk kell.
2: Csak azok magánjellegűek, és azt mondtál, hogy
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, ciao, köszönjük Hello. Szépen Csupor Mátinak, a készenléti rendőrség. Kábítószer bűnözés elleni hivatalától. Érdekes, nem?
3: Komoly.
2: Szét kell osztani nyugdíjasok között, hogy tüzeljék el majd, amikor a szezon van, mert...
3: Jó a fűtőértéke.
2: Jó a fűtőértéke. Jó, szerintem környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Ez elégetni az légkörnek nem tesz jót.
1: Na jövünk mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
13: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
17: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség?
18: Akkor nálunk a helyed!
17: Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked,
18: a többi csak rajtad múlik.
17: E-mail címünk hr@gallakft.hu. Jelentkezz még ma! www.gallazrt.hu.
5: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
19: Házépítésben gondolkodsz?
20: A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
19: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
20: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
5: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
22: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
23: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
24: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
25: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
26: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
27: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
28: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
29: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
28: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
5: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Kirabolt egy idős férfit, egy napon belül elfogták. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 1700 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök az elmúlt egy hétben Bács-Kiskunvár megyében. A szabályszegők legalább 50 ezer forintos bírságra számíthatnak, de a büntetés összege akár a 468 ezer forintot is elérheti. A gyorshajtók között több motoros is volt, közülük ketten lakott területen belül a megengedett sebesség 2,5-szeresével közlekedtek, ezért fejenként 312 ezer forintos bírságot kaphatnak. A rendőrség adatai szerint a vármegyében egy hét alatt 60 közlekedési baleset történt, amelyekben 24 ember sérült meg. Az egyenruhások emellett 16 ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, és vezetői engedélyüket is bevonják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd, a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta a rádiónknak a szerző.
31: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akár csak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkében ezek fogunk mi magyarok.
30: Egy 18 éves kalocsai fiatal rabolt ki egy 76 éves férfit még április végén Kalocsán. Az idős ember elektromos kiskocsijával tartott hazafelé, amikor a kerékpára közlekedő fiatal mellé hajtott, elvette az övtáskáját, majd a benne lévő 40 ezer forinttal elmenekült, írja a Vármegyei Lap. Az esetet két nő észlelte, akik azonnal segítséget nyújtottak a sértetnek és értesítették a rendőrséget. A nyomozók tanúkihallgatások és kamerafelvételek alapján rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit másnap elfogtak. A fiatal a kihallgatás során beismerte a bűncselekményt, a rendőrök pedig megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyet visszaadtak tulajdonosának. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatalok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánom mindenkinek, 3-9 lesz pontosan 2 perc múlva, egy jó időjárás, Ferenc, így a kokain szállítvány után.
2: Egy jó. Az jó lenne, nagyon.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Eszter, milyen jól viseli a vérvételt. Az előzőnél a kanapén horpasztott, nem tudott felkelni. A papot kellett hozzáhívni. Tényleg? De már egyszer vettek vért.
4: De akkor az volt, hogy valami baj volt.
1: Leesett a cukrod, vagy valami igen, volt. Igen, megfeküdtél tőle.
4: Igen, ott valami volt. Volt valami baj. Igen.
2: Most mi van?
4: Most csak álmos vagyok,
1: hogy kicsit elheveredtél, de milyen emlékeznek a hallgatók, milyen aranyosak, nem? Tényleg, igen. Hogy így emlékeznek, hogy 3 éve itt levetek, vagy 2 éve egy vértőled, és akkor így meg.
4: És nem tettük be az esőt csináló zenét, ők megírták.
1: Meg, igen. Néztétek, esetleg belefutottatok a Jackónak az új dokumentumfilmjébe?
4: Most a Covid-ét nézem.
1: A Covid-ét nézed, és közben a Jackóról kijött a Netflixen egy új, hát most, hogy megint felderítik, hogy pedofil volt-e, vagy nem.
4: Érdekel ez egyáltalán? Érdekel még benneteket a Jackó?
1: Én beleszaladtam most ebbe a film után, szerintem a filmre ráhangolódva csinált a Netflix is róla. Figyelj, a legdurvább eredeti felvételek, nyilatkozatok, Neverland, engem hogy érdekel ez a sztori most a film után egy kicsit elkapott. Megnéztem belőle majdnem egy részt, 3 részes ilyen minidoku. Figyelj, nagyon durva, hogy ő hogy élt, meg mit csinált. Olyan felvételek a házkutatás pillanatában bemennek Neverlandre kamerával. Hol volt a hálószobája, hogy nézett ki a moziszoba, milyen rejtett szobák voltak, hova vitte a gyerekeket.
2: Na, mi derült ki?
1: Hát az igenek és a nemek aránya továbbra is egyenlő számban van, tehát ott lévő gyerekek mondják, hogy soha semmit nem csinált velük, és ott lévő gyerekek nyilatkoznak, illetve megtalálnak levélleírásokat, üzeneteket, könyveket, rajzfilmeket, filmeket, amiben meg egyértelműen olyan részeket keresett a Jackó, ami arról szól, hogy ő szerette volna ezeket a gyerekeket az ágyába tenni, és ott mindenféle dolgot csinálni velük. Nem derül ki, de például van egy olyan, amikor nyilatkozik a Jackó arról, egy tévéstábnak, mert hogy meglátta azt, hogy a Diana-nak valaki nyilatkozott, egy riporter, a Diana nyilatkozott egy híres riporternek, és mondta, hogy ezt én is akarom. És nyilatkozik ugyanannak a riporternek, Neverlandre csinálják az interjút, és ott ül egy kisfiú. És a kisfiúnak fogja a kezét. És elmondja a Jackó teljesen természetesen, hogy igen, mi azzal a baj, hogy mi szoktunk együtt aludni, mi közös ágyban fekszünk, és együtt alszunk, és ott fogja a gyerek kezét végig, és azt mondja a Jackónak az ügynöke, hogy abban a pillanatban esett le a Jackónak, hogy mekkora hülyeséget mondott ő ezáltal, hogy a dokumentum stábnak elmondta, hogy együtt alszik ezzel a kisfiúval. És ott ül mellette egy kisfiú, aki simogatja a Jackót, néha kicsit így elsírja magát, talán mozgássérült az a kisfiú, hogy nem tudom, hogy valamilyen kórházi kezésen van túl, de ott van a Jackó, és látod a Jacksont, hogy ül egy 13 éves kisfiú, akinek szorongatja a kezét, és elmondja, hogy nincs ebben semmi rossz, hogy mi együtt alszunk, de nem történik semmi, csak körbe rakjuk magunkat plüssállatokkal, és alszunk egy nagyot együtt. Dermesztő, mert olyan felvételeket látsz, amit eddig nem láttál. Egyébként tényleg durva, nem vagyok rajta az ilyen dokusorozatokon, de ezt érdemes megnézni.
2: Ez vajon akkor is kiverte volna a biztosítékot, amikor ez készült, vagy csak már most így 2026-ban?
1: Hát abból is óriási balhé lett akkor, ugye akkor indult meg a Jackó lefelé, beteg volt a kisfiú, rákos volt, ő meggyógyította, és oda vette Neverlandre. És egy kicsit aludtak együtt.
4: A szülei hol voltak ennek a gyereknek amúgy ezekben az években?
2: Hát figyelj, szülők nyilatkoztak erről, hogy ők ezt teljesen normálisnak tartották, hogy a nagy Michael Jackson azonnal alszik a gyerek, mert hiszen az jó. Nincs ebbe semmi.
1: Olyan sztárkultusz volt maga a 90-es évek, olyan szinten nem voltak még ezek az ügyek úgy nyilvánosak, hogy szerintem egy csomó nem is gondolták, de nem fura mai fejjel, hogy egy popsztár repülőre ülteti a 12 éves gyerekedet, vele alszik. Tehát most ha meghallanád, hogy a Sobi 12 éves, és most nem mondok nevet, de valamelyik magyar popsztár elvitte magát, és együtt aludtak, hát
4: nem
1: azért...
4: Mondj egy nevet, na!
1: Ja, most nem arra gondolok, hogy tudom, hogy ki a pedó, pedig tudom. Nem, hanem csak most nem akarok segíteni kompromisszum, de nem, mindegy, tök mindegy. Tehát ez 20 éve is fura lett volna a mi szüleinknek, hogy egy felnőtt együtt alszik velünk, aki ráadásul világhírű,
4: nem? Azt tudom még felhozni neked, hogy annó a Picasso Branch csak nyári táborai voltak.
1: Jó! Igen!
2: De ott már nagyon bakkózak
1: voltak. Voltak ilyen Fila Rap Jam táborok is, de hogy azért érted?
4: Igen, de ezek a tínédzser lányok sosőg alatt, tehát 10-12.
1: De ott a kanibálok is, meg a fiatal rapperek is 15 évesek voltak, a csajok meg 14-ek, vagy 17 és 16, de hogy ott nagyjából egykorú volt. És akkor együtt utazott velük, vitte őket turnéra, és én még csak odáig jutottam, hogy ugye most borul meg az egész, amikor is kiderül, hogy ő együtt alszik ezekkel a gyerekekkel.
4: Figyelj,
1: de nem tudom elhinni még mindig valahogy.
4: De ide nem tudom, egy valami nagyon híres...
2: Mondj egy nagy... Kozsó!
4: Nem. most nem adnám oda a gyereket.
1: De most két nem azért beszélt,
4: nem azért, mert azt gondolom, hogy
1: baj
4: csinálnak, hanem azt, hogy elfelejteni, hogy van.
1: Mondj egy külföldi, nem mondjuk magyar.
4: Chuck Berry, vagy valaki, aki nagy, tessék.
1: Jó, de mert kiről gondoljuk, hogy pedó? És akkor
4: nem
1: úgy, nem úgy, hogy ránézi, és azt mondja, hogy aludt már.
4: Nagyon szeretsz, mondjuk valakit nagyon szeretsz, mert ugye magát a rajongást tényleg
1: keresünk. Jó, ki a gyanús?
4: Nem, azt keresünk meg, hogy ki az, akit nagyon rajongsz. Mondj valakit, akit nagyon szeretsz. És
1: önmagam.
2: Bajba vagy?
1: David Beckham, tessék, szimpatikus, jó képben Beckham.
4: Igen, és akkor David Beckham azt mondja, hogy jó ez a két srác, hogy nem válaszolnak nálam. Hogy érted, mit mondasz?
2: És akkor azt gondolod, hogy úristen, hát a gyerekek, érted, a David Beckham.
1: Nem gondolod, nem adod oda a 12 éves gyerekedet egy híres popsztárnak.
4: Nem adod oda.
1: De ők bementek Neverlandre szülők nélkül, heteket, hónapokat laktak ott. Hol voltak a szülők?
2: A szülő azt mondta, hogy milyen fantasztikus ez a dolog, hogy a nagy Michael Jacksonnal van a gyerekem, hogy meg lesz a jövője a gyereknek.
4: Hát de nem tud, nincs olyan körülmény, tehát hogy amíg egy barátod is mond, még az is fura lenne, nem, hogy az, hogy aludjanak már nálam, hogy mert az alvás az egy olyan, annyira más. Nem, hogy...
2: Hát az aludjanak nálam, az még hagyján, de hogy aludjanak velem. Na, ugye?
4: Rendesen ilyen börtönetem van tőle, a gondolattal is, nem? Hogy így, igen, mennyire intim, igen, dolog, meg amúgy a gyereknek az ott alvás is intim dolog.
1: Igen, ugye Jacko azt mondja ebben a filmben, ugye én az első részt láttam, a második rész a tárgyalás, a harmadik rész meg maga az ítélethirdetés, tehát hogy ez az a 2005-ös bírósági eljárás előéletét és magát a tárgyalást, a felmentést és az utóéletét mutatja be, hogy miben változott a Jacko élete. Egyébként azt mondja, hogy ott romlott el, siklott ki végleg, és onnan indult meg lefelé, hogy milyen örökséget hagyott a Jacko, de hogy ők ilyen családtagok voltak, és hogy a szülők is úgy tekintettek egymásra, mint sok gyerek és a Jacko egy ilyen nagy családi társaság, ahol alszanak, moziznak, Neverlanden vannak, ráadásul sokszor nagyon szegény szülők adták oda úgy a gyerekeiket, hogy nem feltétlen fizetett mindig a Jacko, csak azt gondolták, hogy a világsztárral turnézhat és mehet, és tejben bajban fürösztik, erre a gyereknek soha nem lenne lehetősége. És egyszerűen odaadták ezeket a gyerekeket. Nem gondolva, hogy ezzel valami nem stimmel, hogy esetleg a gyerek följön az anyát, és elmondja, hogy igen, együtt aludtam Jackóval. Hát azért ez így, csak oda mész szülőként. Hol voltak? Miért nem mentek oda?
2: Hát tudtak róla, örültek. Mondom, a szülő támogatta ezt. Érted? Mert
1: de hogyan támogatod, hogy
2: úgy, hogy a gyerek, azt tudtad, hogy te nem fogsz adni semmit ennek a gyereknek, mert nem tudsz, anyagilag nem tudod támogatni, és ők meg szerintem azt gondolták, hogy ott a Michael Jackson, a gyereknek megvan, hogy
4: szerintem
2: biztos,
4: ezek fogykos emberek
2: ilyen
4: voltak nála.
1: Fogykos, mert sokszor pénzt kaptak, hogy kaptak pénzt.
4: Jó, alapból szerintem azt, hogyha tehát már pénzt ajánlak valamire, akkor el kell gondolkodjál rajta, hogy mit érez meg a másiknak. Ez egyik, a másik pedig az, hogy van egy gyerek, aki beteg, tehát hogy ez rákos beteg ez a gyerek. Alapból nem veszed le róla soha a szemed, nem? Tehát hogy azzal, hogy ott mindig figyelsz rá, hogy nincs-e valami baj, nincs-e valami zé. Nem
2: azt, hogy magát, hogy ott
4: na,
2: jobb helyen
4: Jacko
2: van.
4: Na, Jacko bácsim, hogy vigyázz rád a hétvégén, én meg akkor apával addig emlek egy wellnessbe.
2: Hát Jacko bácsinak ez... van orvosa, azt tud figyelni a gyerekre is.
4: Hagyjuk már, ilyen nincsen, anyaként ilyen nincsen. Te tud, sokkal okosabb vagy minden orvosnál, és neked ott kell lenned. Nincs ilyen.
2: Biztos, hogy ez járt bennük.
1: Na most egy csomó gyerekről egyébként aztán kiderült, hogy a család egy csomó más ügyben is indított kártérítési pert, hogy ellenmondóak voltak a vallomások, hogy aztán a gyerekek bevallották sokszor, hogy szülői presszióra mondták, hogy történt valami, és egyébként nem történt semmi. Tehát, hogy a másik oldalon a védelem is nagyon sok mindent bemutat, hogy van egy olyan család például, aki azt mondja, hogy fél rengeteg mindenkit próbáltunk beperelni, mindig kiderült, hogy hazudtunk, és kiderült, hogy a gyerek is presszióra nyilatkozott, és semmi nem történt. Ott vannak az Epstein-fájlok, ami meg ugyanakkor kiderült, hogy a Jacko az járt a szigeten, és ő inkább megmentette ezeket a gyerekeket, tehát nagyon sokat tett azért, hogy ki hozza ezeket a gyerekeket,
4: azt
1: vagy megmentse onnan.
4: Azt gyereket, hogy Jacko nálandol.
1: Vagy hogy valahogy az Epstein ne tegyen bennük kárt, és megmentette őket. Ez az Epstein-fájlokban benne van, hogy a Jacko volt a szigeten, de tök ártatlan, sőt segített kimenteni a gyerekeket. Akkor a másik oldalról miért bántaná ezeket a gyerekeket? Tehát, hogy valószínűleg sosem fog kiderülni az igazság, de nagyon érdekes részletek vannak benne. Tök más szemszögből mutatja be az egészet.
4: Azt írják a hallgatók, hogy ők benne vannak egy együttalvásba, de a plusokra nem lesz szükség. Ha ez így oké lesz. De figyelj már, amúgy...
1: Jó, ha elvisz magával téged is.
4: Kicsoda?
1: Jacko, ott Jacko vagy végig a gyerek körül.
4: Én csak ülnék a szobába, és a tévés, és egész így kenyiség.
1: Nincs az a pénz, amiért engednéd, hogy a gyereket jel együtt aludjon.
4: Alapból félek Jackótól, tehát még az se kell, hogy ez...
2: Te aludtál volna nem, alapból, Jackóval.
4: Én nem aludtam el Jackóval, nem is akartam soha találkozni Jackóval. Tehát az igazság, ahogy beszél... ez a kis furcsa, kedves hangja neki.
1: Nagyon durva.
4: Meg az a fehér arca hozzá, meg azok a nagyon túl, ilyen, nagyon-nagyon érz, én annyira félnék attól is, hogy megbántanám, attól is, hogy valami borzasztó dolog jön ki majd ott a száján, vagy valami borzasztó helyzetbe keveredünk, és lát, tehát annyira lehet érezni rajta, hogy nagyon gyorsan letapogatom az embereket, és csak azt lehet rajta érezni, hogy nagyon instabil. Nem?
1: Hát, igen. Igen, ezek a szülők írja valaki, és tök jól írja. Egyébként valószínűleg eladták ezeket a gyerekeket valójában Jackónak, de ugye amikor nézed ezt a dokumentumfilmet, azt látod, hogy egy ilyen gyermeklelkű, gyermektestű, felnőtt szervezetben lévő, infantilis, a gyermekkorát abszolút elveszítő ember ül, és kicsit gyereknek képzeli magát a gyerekekkel, meg a plüssökkel, és azt éli, hogy együtt csúszdázik, nevet, mosolyog, és 100 gyerek van körülötte, és nem látod azt a fajta ilyen veleig romlott, gonosz, ilyen pedofil, tudod, azt a tekintetet. Tehát, hogy néha felmented, amikor meg azt látod, hogy ül világon leghíresebb embere popszárja, kéz a kézben szorongatva egy interjúban, átölelve egy gyereket, hogy mi együtt alszunk, akkor meg a bicska kinyílik a kezedbe. De fura, mert billegsz végig a dokumentum sorozatban, hogy bűnös, rohadjon meg.
2: És mi van, pont ezt használta álcázásra?
1: Fölmentették. Egyébként ebben a perben őt fölmentik. Aha. Tehát a 2005-ös per ugye arról szól, hogy a Jackot felmentik, de hogy közben meg nagyon bizarr az egész történet. Nagyon érdekes, és nem 20 évvel a halál után még mindig nincs konszenzus, hogy most akkor ő mit csinált valójában. Egy csomó tanúról megdőlt, hogy hazudott, egy csomó tanúról kiderült, hogy ott se voltak, és csak pénzt akartak, bevallották. Szóval, hogy nagyon érdekes az egész történet, hogy mit visz a csávó, milyen örökséget, és 20 éve a halál után még mindig mennyire véleményes az ő megítélése.
4: Igen, de van egy kérdés, ugye, mert hogy a pedofiliát azt egy dominanciának titulálják sokan, hogy azért, hogy ezek ilyen. Ezek a felnőtt férfiak, hogy erős, igen, hogy ez egy ilyen, ez egy, hogy így tudják megélni ezt az ilyen hiperdominanciát, amire vágynak, és akkor azt látod, hogy van ez az ilyen nagyon sérült lelkű ember, aki ilyen nagyon finoman viselkedik, meg tegyen zavart, hogy akkor nem gondolt, hogy neki van benne ilyen indítatás. Viszont, hogy a pedofiliának az okát, azért ezt nem tudjuk pontosan, tehát nem tudjuk, hogy mi a motivációja valakinek, tehát ugyanannyi az esélye, hogy pedofil volt, mint sem, csak ugye nem volt egy domináns személyiség, ami miatt egyértelműen az ember ezt levenné róla.
1: Igen, és voltak rejtett szobák Neverlanden, voltak ilyen titkos ablakok, volt egy csomó magazin, szexmagazin, újság, tévé, kazetta, stb., ahol ő kifejezetten ilyen jeleneteket keresett, ahol a gyerekek mesztelül vannak ábrázolva, tehát közben találtott a rendőrség egy csomó mindent, amihez ma nyilván azonnal börtön is keresztre feszítenek, tehát nem egyértelmű. Nagyon érdekes, tényleg nézzétek meg, baromi jó, hogy van meg. Onnan indul, hogy kamerával betörnek a Jackóhoz Neverland, hogy házkutatás, lefoglalunk mindent. Nincs otthon a Jackó, és mindent eredetibe látsz. Az ő a Neverlandet, a birtokot, ahogy kinéz a rejtett szobákat, a mozi szobát, a nyilatkozatokat, ahogy nézett ki a szobája. Tele volt szobrokkal a szobája, meg ilyen lehetetlen
2: volt
1: gics
2: is baj, gyerekek.
1: Parádéban ült a csávó ott Neverlanden, tehát látod, hogy valami nagyon el volt menve az egész embernek. Nyilván a gyerekkor meg az egész őrület nem is lehet máshogy elviselni. Hihetetlen sok eredeti felvétel, tényleg nagyon izgalmas.
4: Nekem
1: de most így ránézésre, mi az ítélet? Tehát tudod, szerinted mi volt? Ismered a pályát, hallgattad a zenét, csávó bántott valaha gyereket, vagy azt mondod, hogy nem, ez annyira ártatlan, és annyira eunuk, és annyira semmi rossz nincs benne.
4: De az eunuk miatt nekem az volt mindig is a vele kapcsolatban az érzés, hogy ő nem egy potens férfi.
1: Nem, hát ő nem egy potens, igen.
4: Szerintem ő kapott valamiféle kezelést, vagy hormonterápiát, vagy kémiailag kasztrálták, nem tudom, mi történt vele, de őt kiskorában valahogy megállították a fejlődésben. Ez tuti.
1: Na de akkor szerinted nem bántott.
2: Ez pont magyarázat, hogy miért alszol együtt a gyerekkel.
4: Magyarázat, de hogy azt gondolom, hogy nem tudjuk, ugye a bántalmazás sok mindent jelentett, és lehet, hogy abban a klasszikus értelemben, mivel nem tette meg, amit gondolt, de amúgy egy csomó más téma, mint az, hogy mondjuk nem érsz hozzá egy gyerekhez, aki a más gyerekhez.
1: Ma már ez nyilván lehetetlen, nem fér bele. Nem tudom eldönteni. Majd megnéz, és nem tudom eldönteni mai napig, hogy a csáva egy ragadozó volt, vagy egy ártatlan bolond, aki óriási tehetség, de közben egy 5 éves infantilis gyerek szintén affektálva nyilatkozik a nem tudom kinek, és szorongatja a kis barátja kezét, érted? Tehát, hogy ilyen Jézus Mária. Egy olyan helyen, ahol... De van olyan, hogy oda hívta a szülőket is. Tehát, hogy egy csomószor vitt szülőket is Neverlandre, hogy minden, és elszállásolt, és ott lakatta őket, etette, itatta, tejben majd füröztötte. De most, ha te rosszat akarsz, nem viszed oda a szülőket. Tehát, nagyon érdekes.
2: Ez egy fedés megint, érted?
1: Lehet, hogy közben igen.
2: A dolog.
1: Macaulay Culkin azt mondja, hogy ők nagyon sokat voltak meg a Chris Tucker együtt a Jackóval, és hogy soha semmilyen visszaélés nem volt, vele nőtt föl, ott lakott, ott élt, de hogy soha semmi nem történt valójában.
4: Hát ezt soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy ez...
1: Nem.
4: Ez nem működik.
1: Nem, inkább csak érzetre kérdeztem, hogy nektek, ha én ránéztek, akkor mi az érzés?
4: Én nem tudom megmondani, hogy tehát az összes ilyen ember, mint amilyen ő, aki mindig ilyen nagyon kedves, visszafolytott hangon beszél, azt gondolom róluk, hogy nekik van egy másik énjük, amikor nem forog a kamera és nem látod, ami pedig egy ilyen hangos, agresszív dolog, tudod. És ez csak egy ilyen érzés, nem nincs mögötte bizonyíték, és hogy nem tudom eldönteni, hogy milyen akkor, amikor ő így elveszti így a türelmét, vagy amikor ő így, vagy amikor nagyon önmaga tud lenni.
2: Amikor azt, nincs kamera.
4: Igen. Amikor nincs kamera. Ha azt láthatnám egyszer, akkor utána azt szerintem már lenne egy teljesebb kép.
1: Igen. Itt közben írja, hogy ugye Basir volt az interjú, aki csinálta, és azért nem láttam még a második részt, lehet, hogy kiderül, hogy ő kérte meg, hogy fogja Michael a kisfiú kezét, hogy mennyire jóban vannak, és ezeket a felvételeket küldte aztán szét mindenkinek. Ő volt a Basir, aki a Diana-val is csinált interjút. Tehát, hogy ő rászette a Michaelt erre az interjúra tulajdonképpen. Na hát vannak ilyen verziók is, úgyhogy tényleg nagyon jó. 3x50 perc, nézzétek meg, tök érdekes az egész. Nagyon-nagyon-nagyon érdekesen néz ki. Az úgy mai napig
4: nem tudom. Tudok beszélni nektek.
1: Covid? A beszéltünk róla hosszan, tegnap témánk volt. Itt volt a rendező. Csoki Ice, itt volt.
4: Itt volt Csoki Ice.
2: Igen. Úgy szeretted komolyan volna mondjátok. A világ legaranyosabb csávója.
1: Hát?
2: Basszus, nem.
1: Nem hozott. Gyerekek, nekünk viszont Hisense játék, úgyhogy jelentkezzetek rá, jó? Focis játékunk, valaki megy, Amerikával VB-re írjatok. Folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
0: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!

0: Eddig nekem 10-0.
1: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
2: Ne, boomerek.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu! Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n!
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
16: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Olyan drága az építőanyag kiszállítás.
19: Van megoldás. Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
20: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
21: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
22: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
23: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy kor.

0: károsodás. Ne takargasd! Kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma! elixirbeauty.hu.
1: Szereltessen vonóhorgot autójára! Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan! A hüvei pH zavara. Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
5: Miért hallgatják egyre

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Önkéntesek újították meg az érzékelések kertjét Kecskeméten. Közlekedési rajzpályázat, legjobb alkotói díjazták Kecskeméten, keresik a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közös munkával szépítették meg Kecskeméten az érzékelések kertjét, amely a fogyatékossággal élők és a családok számára is különleges közösségi térként szolgál. A tavaszi nagytakarításon a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagjai mellett helyi nyugdíjasok is részt vettek, írja baum.hu. A résztvevők gyomláltak, bokrokat metszettek, rendvetették az ágyásokat, valamint új virágokat ültettek a parkban. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, júniusban a közeli iskola diákjai is bekapcsolódnak a növényültetésbe. Az érzékelések kertjét 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az érzékszerveken keresztül segítse a világ felfedezését a látás vagy hallássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. A park emellett érzékenyítő programoknak és közösségi foglalkozásoknak is rendszeresen helyet ad. Több száz pályamű érkezett arra a közlekedésbiztonsági rajzpályázatra, amelyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság hirdetett meg a gyermekek számára. Az Így közlekedtek ti elnevezésű felhívás célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, írja a vármegyei lap. A pályázatra óvodások, alsó és felső tagozatos diákok jelentkezhettek, az idei téma pedig a tömegközlekedés volt. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékelte, amely nem csak a rajzok esztétikai színvonalát, hanem azok tartalmát is figyelembe vette. Az összes beküldött alkotás megtekinthető a Kecskeméti Könyvtárban rendezett kiállításon. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovics Nikovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
3: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
2: Lassan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, így mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel. Elszórtan záporok, zivatarok inkább keleten, északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet majd számítani esőre, az északnyugatira forduló szél pedig élénk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, kérem szépen, 9 óra után 14 perccel, sok a dolgunk, mert van egy Hisense játékunk, és még utána járunk ennek El Niño-nak.
2: Gyűn vagy nem gyűn?
1: Gyűn a El Niño, és kíváncsiak vagyunk, hogy akkor most mi van ezzel, megy-e a másik a La Ninja, és jön az El Niño. Vagy a La Niña az most megy, vagy most akkor kevés csapadék lesz, vagy most akkor ez csapadékos lesz nekem, valaki egyértelműen mondja meg, mire készüljek.
2: Most, ha jön a Niño, az mégis szárazság van, akkor mi van?
1: De nem lehet, hogy már Niño miatt van ilyen szárazság?
3: Nekem nem száraz semmi Niño.
1: A Minjo. A Minjo-t száraz. A Minjo, mi volt a Minjo?
3: Amikor elkezdtem mondani, megbántam egyáltalán.
1: Nem, várj, nem, mi volt a Minjo?
2: De dobtad be a Minjo-t.
3: Nem tudom, megittem egy kávét, teljesen feleslegesen.
1: Várj, az oltás, melyik szuri volt? Mi volt? Mi volt a neve? Az új, nem Ozempic, hanem...
3: Mounjaro.
1: Mounjaro, azt akartam mondani. Nem lehet ilyen nevet adni egy oltásnak, hogy Mounjaro. Hát az figyelj, felfogadatlan. A Mounjaro. Szóval a Mounjaro és az El Niño, erről beszélgettünk.
3: Ez a hét témája.
1: Igen, az El Niño jelenségről, hát ez egy globális szárazságot hoz majd, ennél jobban is, már ennél jobban ne száradjunk ki.
2: De már, ilyet. Hé, hé!
1: Ferinek már csak ilyen halgerincek vannak a mederben, érted? Hát már nincs tó konkrétan, semmi nincs. Száraz föl, de hogy ennek is mindjárt utána járunk, de előtte gyorsan még Hisense játék, ahol irreálisan sokat retusáltak rajtunk, és hát felfoghatatlanul nézünk ide, nagyon szeretjük ezt a képet, a Hisense játékot, négyen állunk, két magenta, két kék. Eszterből levettek egy 40 centit magasságból.
3: És a szélességből is.
1: Igen, döbbenetesen nézünk ki ezen a képen, de szeretjük, vidám
3: amúgy,
1: a játék.
3: Amúgy, most teljesen őszintén, hogy ez a magassága, meg ez az arckifejezés egy ilyen kicsit dühös leszbikus. Tehát egy kicsit dühös, nem? Hogy így, nem, hogy nem?
1: Júlia Bujavágyak vonalának 0690-es műsorvezetője. Feri egy röpke, rövid, de annál diszkrétebb szélütés után nézi a kamerába.
3: Nem.
1: Nekem Feri... maga két felső fogamat kihúzták, és sötét lyukak tátonganak a számban.
3: Feri úgy néz ki, mintha ő lenne a Boházi Csaba. A Balázs pedig te úgy nézel ki, mint aki részt vesz egy MLM-nek a képítésében.
1: Igen, egy MLM rendszert építek képen, 600 nyugdíjassal, igen, abátszalókon. De jó, szeretjük. Viszont maga a nyeremény nagyon jó. Ugye official sponsor a Hisense, és annyira szponzor, hogy holnap valakit el is visz Amerikába, gyerekek, Bostonba, meccsre, repülőjeggyel, szállással, VB-n való részvétele. Azért ez egy nagyon menő kis ajándék.
2: És mindenki benne van, nem csak akik játszottak, hanem aki küldött SMS-t.
1: Így van, de csak egyszer küldjön mindenki, mert a rendszer szűri, úgyhogy nem tudtok itt minket átrázni. Jó, Gyuri, hello, mi újság, jó reggelt!
4: Hello, Balázsék, sziasztok!
1: Hello, Gyuri. Dráma van, a tévébe adta a kulcsot, a félretett pénzt elnyelte a családi autó javítása, ez történik éppen?
4: Hát igen, sajnos ez van, úgyhogy két hete nézzük a falat a gyerekekkel, és megmondom az őszintét, már most nehéz lepantomimezni a meséket az asszonnyal felváltva, és jó lenne, ha tehát valahogy
1: akkor
4: sikerülne.
1: Akkor választani kellett, hogy működő kocsi, de nincs tévé, vagy van tévé, de akkor viszont nem mentek sehova a kocsival, és a kocsit választottátok.
4: Hát igen, úgy volt, ez a két választásunk volt, hogy elmegyünk-e dolgozni, és akkor hát ha, de ezt kellett választanunk, hogy valahogy megéljünk, és félre, gyerekeknek viszont nehéz elmagyarázni, hogy most egy picit hanyagolni kell, és így az esti rutinba valljuk be őszintén, néha jó, ha besegít a tévé egy kicsit, hát, hogy egy kis nyugalom legyen.
3: A gyerekektől,
1: vagy igen, elviszed a gyerekeket.
4: Hát, meg kell, néha ez is fontolóra veszük, de azért úgy a szívünkhöz nőttek, úgyhogy inkább akkor maradjanak.
1: Hát aki három gyereket vállal, az így járt. Az fel kell készülni, igen.
3: De figyelj, ha három gyereketek van, abban az egyik már lehetne a tévé.
2: Tehát, hogy akkor ezt kiállítjának.
3: Így van, hát nem célva.
4: Hidd el, valamelyik szokott az lenni, csak nem biztos, hogy a másik kettőnek is tetszik, és akkor így, így muszáj.
1: Na, válasz egy játékos gyorsan, akkor jó, hogy ki legyen. Valaki beáll a kapuba, és borzasztó testkultúrával kivédi a lövésédet. Mondjál valakit, mindegy, nekünk itt
4: legyen akkor a Feri, hát, ha jó. A szemüveg megzavarja majd.
1: Jó, hazudjuk azt, hogy van bármi jelentősége, hogy kit választasz. Tehát, hogy mondj egy számot 1-től 4-ig.
3: A térlátásodat légy szíves, Feri.
4: Legyen Legyen egyes.
1: Egyes, védjél fel.
2: Leveszem a szemüveget, mert összetörik.
1: Nagyon védjél.
4: Jó.
1: Figyelj, lőd a labdát. Ki az öreg harcos?
2: Hát beledőlt.
1: Egy lépésre távol vagytuk a tévétől, Feri eldőlt balra, és megfogta a lövést. Megfogta. A mellére vette a labdát.
3: Lefogom Feri.
4: Jó, Eszter, légy szíves.
1: Kettes, négyes, hármas van még, mondj egy száma gyorsan.
4: Legyen a hármas.
1: Hármas, lőjük. Kapd el, te vén, kujon. Oda nézd.
2: Tökön lőd.
1: Ezt is megfogott.
2: Látátok?
1: Volt olyan, senki nem nyert tévét? És megfogtál, mint a hármat?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem.
1: Vegyem már ilyet.
2: Lehet, hogy most.
1: Tökre bírnám. Jó, tök jó sztori, tök szomorú, és nem
4: nyertem. Én is nagyon jó lenne. Aha, én ezt tudom, hogy ezt szereted, Balázs, de létszik most ne.
1: Sok gyerek, sírnak a gyerekek, kéne a tévé, szávasz, nem nyert és semmit. Köszönjük szépen, Gyurikám, ennyi volt, el lehet ballagni.
2: Kettes vagy négyes?
1: Na.
4: Legyen a négyes.
2: Biztos?
1: Fogd meg, Feri. Meg kell fognod.
2: Igen, az az alsó sarok, oda nagyon tudok vetődni.
1: Tényleg meg kell fognod. Figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 colos mini LED TV.
3: Feri, akkor átvetődött, hogy ezt
4: a végül Ferinek a záróizma, igen.
1: Biztos, hogy elvetődött, ott hihet, valami kijött belőle, úgy hallottuk. Hát nagyon gurult, nagyon bukfencezett. Jól van, na jó, egyébként mindenki megnyerte a tévét, úgyhogy te is megnyerted.
4: Na jaj, de jó, köszönöm szépen, nagyon állásért.
3: Hogy a gyerekek nem nézhetik.
1: Igen,
4: jó, megmondtam, befele fordítom a fal felé, és mondtam, hogy akkor így lehet nézni hátulra.
3: Így van.
1: Igen. Márk írja, ez rohadt szürális, így van, Márk, nagyon jól látod. Nekünk is az. De hát,
3: nem csak szürális, egy kicsit kellemetlen is.
1: Igen, szürális, egyszer.
2: Borzongató.
1: Borzong, ahogy vetődünk, hogy ezt nem látjátok, felfoghatatlan. Köszi a játékot, küldjük a tévét, csáó.
4: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Mit dolgozol, és hány lábujjad van? Megvan mindig lábujjad?
3: Mindig elfelejtjük.
4: Még meg, hál' Istennek.
1: De mi a meló?
4: Egy energiaitalgyártó cégnél dolgozom.
1: Energiaitalgyártó cég.
4: A pokolban.
1: A pokolban vagy. Jól van, köszi, ciao.
4: Én is köszönöm, szia.
1: Hello. Rendesek vagyunk, mindenki megnyeri a tévét. Túl rendben.
2: Micsoda meglepetés
1: ez nálunk. De nekem ez túl kedves, én ezzel nem tudok mit csinálni.
3: Úgy kéne, hogy legalább valaki érzelmileg sérüljön.
1: Igen, valami legyen, vagy veszítsen, vagy
3: abuzáljuk,
1: sérüljön. Valami legyen, mert ez így nagyon-nagyon gicses, hogy lőjél, megnyered. Hát ez túl kedves se van kitalálva az
3: érték. Nem baj, de utána, amikor vége a műsornak, bemehetsz a nyerőpárosba, és valakit megszégyenített.
1: Ezt szeretem, ez a beszél, de ide nekem a forgatás. Na jól van, El Niño, gyerekek, járjunk utána, hogy ezt olvassuk most, hogy érkezik az El Niño. Kiadtak egy riasztás, hogy 80% annak az esély június és augusztus között ki fog alakulni az El Niño jelenség. Na eddig olvasod, itt elkezdesz szorongani, becsukod, elolvasol, mert könnyebb hír, rászorongsz egy kicsit, hogy most még ezzel is ijeszgetnek. De gondoltuk, hogy röviden utána járunk, hogyha ezzel a hírrel találkoztok, akkor ez mi a fenét jelenthet? Mindenki értse, hogy akkor most elázunk, vagy kiszáradunk, vagy...
2: Nekem ez olyan vizes, ez az El Niño.
1: Ez a Niño, ez vizes?
2: Ugye, hogy meghallod, hogy El Niño, és látod az Armageddont, a szelet, a vihart és a rengeteg esőt.
1: Jó, hát ez sem egyébként, hát jó lenne, hát mindig mondják, hogy víznagyhatalom vagyunk, úgyhogy konkrétan már száradnak a folyóink, meg a tavaink, nem tudom, mitől vagyunk még víznagyhatalom. De mindjárt megkérdezzük dr. Kovács Eriket, hello Erik, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, Erik! Erik, nagyon alapvonalakban, de tényleg úgy, hogy értsük, tehát, hogy a felszálló meleg levegő és a leszálló csendes óceáni hatást, ha el tudod nekünk ilyen három mondatban, harmadikos gyerek szintjén mondvani, akkor abbannak nagyon örülünk, hogy mi az El Niño, mi jön most? Ez most ránk jó vagy nem jó? Ránk nézve.
4: Jó. Akkor kezdjük úgy, hogy a normál állapotokat nézzük, hogy mi is, ugye ez egy több millió éves folyamat maga az El Niño. Ezek így váltogatják egymást. Két évvel ezelőtt a La Niñáról beszélgettem veletek, most az El Niño-ról. Ez a meleg fázis a csendes óceánnak. Ugye normál esetben tudni kell, hogy ott az egyenlítő mentén passzát szelek fújnak nyugatról keletre. Ez az egyik legfontosabb. Bocsánat, keletről nyugatra, és ugye a meleg tengervíz az az Indonézia és Ausztrália partjainál van. Dél-Amerika partjainál hideg tengervíz van. Na majd ezt követően, amikor valami zavar jön létre a passzált szelekben, helyet cserél ez a hatalmas nagy víztömeg, ez egyébként a világ vízkészletének az egyharmadát adja, helyet cserél, és a nyugati részről átmegy a keleti részre maga a meleg víz, a hideg víz pedig átmegy a nyugati részre. Gyakorlatilag ez a lényeg. Ennek is, amikor ekkora nagy mennyiségű víztömeg helyet cserél, akkor ebben az esetben olyan nagy fizikai energia átadások történnek, amely gyakorlatilag az egész globális éghajlati rendszert, vagy rövid távon az időjárási rendszert átmenetileg hát így felborítja.
1: Erik, semmit ez nem értek belőle, tényleg olyan próbálok rajta maradni a maradatot. Kevesebbet fog esni még ennél is, vagy rommázunk oda a nyár, és végre lesz újra tava a Feriéknek. Ezt mondd meg nekem, hogy ez most rosszabb, vagy jobb annál, ami most van.
4: Na, ami nagyon fontos, idén még az El Niño-nak semmi hatása nem lesz rá.
2: Tehát ez most csak magától száraz.
1: Tehát csak
4: ez sajnos magától, igen. Klímaváltozás, helyi hatások, ez magától szárad.
1: Okay.
4: Tehát, hogy ennek semmi hatása nincsen idén. Még majd jövőre lesz majd az El Niño-nak.
1: De ha jön a Niño, megérkezik ide a Niño, akkor az még kevesebb csapadékkal jár, tehát szárazabb és melegebb légtömegek érkeznek hosszú távon. Tényleg ennyire basicben mond, mert ezt így megértjük, hogy akkor...
4: Nem. Nem, Európában olyankor általában több csapadék van erős El Niño-kor.
1: Tehát jön a tehát akkor egy csapadékos légtömeg jön jövőre.
4: Igen, akkor általában Európában ilyen közepes kapcsolatot találtak a kutatók abban, hogy olyankor több csapadék hullik Közép- és Dél-Európában, mint például La Niña esetén. Tehát ez az ellentét.
1: Aha,
4: az
1: és akkor árvizek, Dunakiárad, mint három éve, visszatöltődnek a tavaink. Ez meddig tart? Ez egy szezon?
4: Nem, ez sem. Csak úgy normál csapadék mennyiségek hullhatnak olyankor, amikor elnyújtani.
3: Ezt akarod mondani.
2: Jön az elnyújó, és normális.
1: És most nem vagyunk a normalitásba.
4: Igen, most nem vagyunk a normalitásban. Most egyáltalán ez nem normális, ami volt az idei télen, ami most van az idei tavasszal, és ami most vár ránk nyáron. Tehát ez már mind egyértelmű klímaváltozás. Tehát ez egyértelmű. Az El Niño ez csak felerősíti, de hozzánk csak közvetett hatással van az El Niño. Olyan messze van tőlünk, hogy ez csak közvetett hatással van. Akkor lenne ránk közvetlenül hatással, ha nagyon extrém, tehát ez az, amit mostában a médiában megy, hogyha szuper El Niño lesz, illetve legalább egy éven keresztül tartósan fennmarad. Egyébként a mi időjárásunkat nem befolyásolja. Nálunk, ami nagyon fontos, az az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger. Ezeknek az állapota az, ami nagyon fontos. Semmi más.
2: Na, tehát akkor nyugiszhatunk egy, de picit ugorjunk már vissza az elejére, hogy mondtad ott az, mert ez nagyon érdekes volt, hogy ugye a meleg víztömeg meg a hideg víztömeg ugye megcserélődik, és azért, mert azt mondtad, hogy a passzátszél az nagyon...
1: Tehát valami történik, hogy felrepül a levegő, az ugye, vagy mozgál a szél elhozza. Akkor itt most az ide jön ez a légtömeg?
4: Tessék?
1: Hogy ez a légtömeg akkor ez ide jön?
4: Nem, dehogy is, nem. Na, az ott van az egyenlítő. Nálunk nyugati szelektőben van. Az a passzátszél csak ott van, ott esik szét. Csak azt nem tudja a tudomány, hogy mi okozza a zavart, és miért esik szét. És miért kettő kötőjel 7 évente esik szét, vagy gyengül le úgy, hogy kialakuljon az El Niño. Ezt nem tudjuk. Előrejelezni tudjuk pár hónapra előre, hogy milyen intenzitása lesz, de azt például megmondani, hogy 2033-ban El Niño, vagy milyen fázisa lesz a csendes óceának, ezt nem tudja megmondani a tudomány, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az a fizikai hatás, ami ezt kiváltja.
1: De akkor döbbenet, hogy ezzel ijeszgetnek, hogy nem is az El Niño-val ijeszgetnek, hogy jobban szorongjak még én, az ökoszorongó, hanem a szuper El Niño-val ijeszgetnek, hogy még aztán itt más is beszorongjon.
3: Mindenki tegye le a Niño-ját.
1: Tegye le a Niño-ját, fogja meg a Minjo-ját. Most már szuper El Niño-val ijeszgetnek. Romá vagyunk, ijeszgetve erik. Tehát közben csak egyébként jön egy olyan év, ahol csak normál mennyiségű csapadék esik majd. Hát
4: Igen. Egyébként milyen? A Kárpát-medencében teljesen normális, hogy vannak száraz periódusok, amit most az elmúlt 2-3 évben átérünk, majd jönnek nedves periódusok. Most ez valamiért a klímaváltozás következtében az elmúlt 10-15 évben több lett a száraz év. De egyébként a normál időjárási helyzetben is, amíg nem volt ez az extrém klímaváltozás, addig is voltak ilyen időszakok, például a Belencei tó a 17. meg a 18. században tarra teljesen kiszáradt.
1: Na, hallod, hogy 200 év is újra napozhatsz a parton.
2: Hatosan! Mondjatlan árak, hús!
3: És pokoli nagyon durva nyár lesz? Mit mondasz?
4: Hát a szezonális előrejelzések szerint 2,5-3 fokos, 3 fokkal melegebb lesz a nyár, mint a szokásos, illetve nagyon fontos, hogy továbbra is sajnos száraz lesz.
1: Szerinted egyébként azt tök olyan kérdezem, tehát akkor a realitás az, hogy tényleg eltűnik a Velencei tó. Tehát amint most a feriek élnek, kevés az esély arra, hogy ez a következő egy-két évben magához térje.
2: Nem, mert a
4: hát igen, hogyha ezek lesz a csapadékellátottság az idén nyáron, amit egyébként látunk az előrejelzéseken, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy szerintem rekord alacsony lesz a vízszint idén.
1: Aztán.
4: És ez már hosszú távon ez a Velencei tónak egyébként a problémáját hosszú távon mérsékelni lehet, csak megoldani ezt nem lehet már teljesen.
2: Azt mondja, hogy nem átvezetjük valahonnan a vizet.
1: Azt mondja Zsolt,
4: hát de onnan, hogyha nincs víz. Tehát nem esik megfelelő mennyiségű víz, amit
2: tudunk. Jó, van, nekünk
3: azt tudjuk, majd mi tudjuk, jó?
2: Jó,
3: majd megoldjuk, honnan lesz a víz. Ne érdekel, senki sem érdekeljen.
1: Erik, bocs, hogy ilyen felszínesen, de agyi kapacitásaink végesek, ezért ilyen nagyon basicbe kell nekünk ezt elmondani. De köszi, megértettük akkor, tehát, hogy jön egy kis eső.
4: Remélem tudtam segíteni.
1: Abszolút. Nagyon köszi. Jó munkát, köszönjük szépen. Dr. Kovács Erik, köszönjük szépen. A száraz éveket már érzem a feleségemnél is, írja Zsolt. De rohadék. Na látod? 100 év, haver, fél lábon kibírod.
2: Ó, már visszajön mindjárt,
1: kicsit
2: jó lesz megint.
1: Kiszáradtok, elsivatogosodtok, és utána majd megint jó lesz. Hát most ez így megy ez a dolog. Na jövő mindjárt, 2 perc, abban pontosan 9:30.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
6: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
17: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
18: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
19: Irány a Sultvadkerti Power Home, a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home, velünk egyszerűbb a házi munka.
20: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus! Indul a kaland!
1: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
21: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
22: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
23: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13 Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
25: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
25: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
27: Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
28: Megsüllyedt az útburkolata a Cifrapalota előtt. Meteorológusok segítik a nyári légi közlekedést. Kiskunfélegyházi siker a Hungarikum vetélkedő országos döntőjében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani Kecskemét belvárosában, miután megsüllyedt az útburkolat a Rákóczi út és a Csányi János körút kereszteződésében, a Cifrapalota közelében. A baleset veszély elkerülése érdekében a városüzemeltetési szakemberek az érintett területet azonnal körbebújázták. A Bácsvíz ZRT tájékoztatása szerint a problémát egy megsüllyedt csapadékvíz elvezető akna okozta. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, és várakozásaik szerint néhány napon belül helyreállhat a megszokott közlekedési rend. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
29: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
28: Kiemelkedő eredményt értek el a kiskunfélegyházi diákok az Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő országos döntőjében, írja a Vármegyei Lap. A Lakiteleki Népfőiskolán rendezett megmérettetésen közel 50 csapat indult, közülük 16 jutott be a 10. osztályosok elődöntőjébe. A versenyzőknek saját térségük értékeit kellett bemutatniuk, emellett hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat is megoldottak. A kétnapos verseny végén a kiskunfélegyházi Tiszavirágok csapata a második helyen végzett. Az első helyet a Sátoralja újhelyi Zemplén lányai szerezték meg, míg a harmadik helyen a pápai Bakonyikum csapat végzett. A szervezők szerint a vetélkedő célja a magyar értékek és hagyományok megismertetése volt a fiatal generációval. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
27: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Na, itt vagyunk. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Most még befutott néhány Hisense játékra jelentkezés, de hát ezeket már csak holnapra tudjuk átmenteni, hiszen már lejátszottuk.
2: De nem tudjuk átmenteni, holnap jelentkezzé újra.
1: Így van. Így van, ez a legpontosabb. Megint átment a szeles kérdés.
2: Hát persze, de állítok rajta, itt többen írtátok, hogy kétszer biztos, de van, aki azt írta, hogy már háromszor is. Ennyire jó a kérdés,
1: ennyire
2: ugye?
1: Ennyire jó a kérdés. Évek óta minden szakértő. Ez azt jelenti, hogy semmelyik szakértő nem hallgat minket, de nem baj. Mi ezt, amikor szakértőt hívunk, toljuk, úgyhogy
3: szerintem, hogy lehet, hogy hallgatnak, csak annyira zavarban vannak, hogy bele se gondolnak, hogy ez megtörténhet újra velük, vagy egyáltalán megtörténhet.
1: Tehát, hogy tudják az ugratást, de nem szólnak?
3: Szerintem annyira figyel a válaszokra, hogy jót mondjon, hogy nem vesz észre.
1: Hogy észre se veszi, hogy közben egy elrejtett, felvett kérdés megy, de hát ez csak régi hallgatóink tudják, igen, hogy mi a helyzet. Csupor Mátét, a készenléti rendőrség kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetőjét hívtuk, az 522 kg kokain elfogása miatt honnan jön, hogy derítik fel. Nagyon izgalmas dolgokat mondott, hát még órákig tudtuk volna faggatni, hogy figyelik ezeket a konténereket, mivel dolgoznak, ki a szállítmány tulajdonosa, mennyi a világpiaci ára, mindenről volt szó. Nagyon izgalmas kis beszélgetés volt, és kellemetlen orvosi vizsgálatról is beszélgettünk, mert hogy Feri vérvételt rendelt magának. A kis csacska azt hitte, hogy csak az ő vérét veszi le, de azonnal rárepültünk, és mindenki egy általános vérvételre beírta magát. Gyerekek, ez lett a műsor, vérvételek és prostata vizsgálatok. Úgyhogy arról beszélgettünk, kinek mi volt a legkellemetlenebb orvosi vizsgálata.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Hát gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e. Azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ekvádori kikötőből, megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag 3 tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ekvádortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket utána is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atya Isten!
4: És akkor találj meg 20-at. Nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyit könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga
1: a román partnereknek. Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, és akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer vagy banán ládában van a X kiló kokain, amire számítanak, mondjuk megélők X-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafol gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepében volt. Annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van. De hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt.
1: Küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról?
4: Ez általában az állja a sorat, aki a útvonalért felelős. Amikor mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz interkontinentális logisztikában is.
1: Kinek mi volt a legkelemetlebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, amin így túl van. Ami röhögött magán, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázva, és azt mondta, hogy nem hiszem el, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
2: A prostata. Minden évben.
1: Prostata.
2: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
1: De neki, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnak.
2: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
3: Nekem is volt egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen. Úgyhogy igen. De amúgy a császármetszés önmagában is egy nagy kaland volt. Tehát azt hiszem az volt így a legjobb, amikor 20 ember, ők, tehát ott tényleg ott még a portás is ott volt, ők csak azért jöttek, hogy megnézzenek engem pucéran, kifeszítve egy András keresztre, és a nappali fénynél, közben még mentek a lámpák is pluszba, nem is, senki nem látta az, hát ilyen lett az Epstein-szigeten felébredni konkrétan.
1: Igen.
3: És közben pedig ment a humorizálás. Igen. Én nem humorizálok.
1: Nekem számtalan ilyen volt. Tehát, hogy én ebből már tényleg most tudnék négyet mondani. Van, amire önként mentem, de van, amit ugye meg kell csinálni.
3: De te jártál arra a segmosásra.
2: Kolonoszkópia, imádja.
1: Nem kolonoszkópia, kolonhidroterápia.
2: Kolonhidroterápia.
3: Hát ez például...
1: Haladó. És ugye, ami történik, és ami a legmegalázóbb, és a legdurvább, hogy kirántják a csövet a fenekedből, el kell rohanod a budira. De most a budiba úgy rohansz, hogy körülbelül 12 másodpercet van odaérve, mert hasad fel van fújva vízzel. És nekem egyszer egy olyanra ment, amikor lejártam az öt alkalmat, hogy maga volt a vizsgáló, ahol fölnyomják a csövet a fenekedbe, és arrébb mész, és ugyanott volt bent a vizsgálón belül a budi. De ugye, amikor kihúzza a csövet, ő még ott pakolgat. És te közben ülsz a budi már, és pakol a nővér. És hát tudod, amikor 8 másodpercig... Támasztod a csempét a két kezed, és azon, hogy menjen már ki! De nem megy ki! 8 bárnyomással megérkezel, és a nővér csak így takarította, hogy ezt már elmesítem, így takarította az ágyat, így nézett minden, csak annyit szóltak oda a WC-be, hogy hallom, megindult. És te ott tűz megszerele, a budi teljesen, és azt mondta, hogy hát igen, ezért jöttem, ezt akarom érezni. Hallom, megindult, sose felejtem el. A legjobb mondat.
2: És
1: nagyon kedvesen csilingelő hangon. Hallom, megindult. És te meg ott ülsz, és így visszanézel, hogy Jézus Isten.
3: De amúgy szerintem annak született az igazi Sebestyén Balázs. Ott születtél te meg.
1: De én ezért mentem.
3: Rájöttél, hogy azt mondtad, hogy igen, ez tetszik a nőknek.
1: Igen, ez szeretit.
3: Akkor ebben az esetben tudok még ebből adni neki.
1: Igen. Borzasztóan. Én voltam here ultra hangon. Voltam anyajegyvizsgálaton, amikor egy olyan bőrgyógyásszal találkoztam, hogy konkrétan mindenhova, minden szinten. Tehát, hogy
3: az nagyon durva.
1: Csípőprotézis beültetés közben leesett rólam a bódító adó, ki nem vett észre a takarás miatt. Mindent hallottam. Gyerekek, ami ott folyik dumában, azt nem hiszitek el. Egyébként azt meghallgatnám.
3: Szín is.
2: Szerintem tök átlagos dolgokról beszélgetnek. Néha mond
1: szerintem, ha mi ott vagyunk, nem. Én szerintem nekem a vakbél műtétemben készült selfie.
3: Biztos, hogy nem. Emlékszel a vakúra?
1: alsó gatyába mész be a műtőbe,
3: és plakába
1: egy ajhálóba. És hogy azt mondod, Istenem, csak most ne! Csak most ne köszönjenek rá, hogy szerettem a műsorát! Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetek alsó gatyára, rádadják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
3: De mindenhol hajháló van, csak...
1: Hát ne, valamilyen rámadták. Most, ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mezít láb, boxer alsó.
3: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára, köszönjük szépen.
1: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsónadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az épluszos videókat is értem. Hát ezzel. Valahol ez ki kellett élni. Hát a férfiak tudják? Hát a stressz helyzetben az, tudod?
2: A visszahúzódik minden.
1: Hát, mínusz G-be gyorsul be a barlangba úgy, hogy úgy nem akar kinézni.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na itt vagyunk, még a naphallgatója belefér. László, kérem szépen. Van még? Mennyi van, Zsülci? 2 percet kaptunk még.
2: Köszönjük, Zsül.
1: A kapitánytól. 2 percet kaptunk, úgyhogy még föl tudjuk hívni a naphallgatóját.
2: Na.
1: Aztán elköszönünk.
2: Aztán hazamegyünk. Valaki hosszabban megy haza.
3: Hova mész haza?
2: Te.
3: Én?
2: Hát nem jössz holnap, jössz?
3: Hát ott nem megy haza. Nem megy Nyíregyházáról. Sokkal több fontos a dolga. Jógatáborba megyek a hétvégén.
1: Tényleg? Te?
3: Igen.
2: Ebben volt egy... Na mindegy.
1: Mit csinálsz?
2: Én nem is lovagolok ezen.
1: Rossz helyre mész. Kire hívtak?
2: Szerintem te tudsz jogázni.
1: Mit csinálsz egy jogatáborban?
3: Feri.
2: Feri? De figyelj, azt nem veszed észre, hogy ő megkóstolt?
1: Én hát csak megkérdeztem, hogy esetleg egy téves címzés.
3: Én azt hozzá vagyok szokva, hogy kinek milyen korlátai vannak az agyának, de hogy tőled azért többet vártam volna.
1: Igen, tőle már megszokta, hogy cselekes
2: vagyok. Hát én hiszek benned, most mondtam el.
3: Nem mondom meg, hogy az ország megrészén leszek, de jogázni fogok 3 napon keresztül.
1: Ne csinálj!
3: Esküszöm nektek, még hangtálazás is be van ígérve.
1: De én elvonulás, ottalvós, jogatáboros, ilyen nem mész.
3: Igen, viszem lánygyermekemet is magammal, és az unokahúgomat is, úgyhogy 3-an megyünk
2: leányok. Mindenki jó.
1: Azt a mindenségit neki.
3: Igen.
1: Tényleg? Egész nap jogázás, gyerekek. De jó, hát ez tök jó program.
3: Nem lesz a gyerek, csak az enyém, de ő bírja az ilyesmit. Úgyhogy ő nagy jogás amúgy.
1: Aha.
3: Jár, úgyhogy,
1: és mit csinálsz majd, amíg a többiek jogáznak?
3: Van egy nagyon lángosos, majd elcsörgök, várogatok, nézegetem.
1: Leüldögélek a kis sarki lángososhoz.
3: Az all-inclusive utazásokat, hogy hát valami legyfurán cseppet. Nagyon hallik.
2: Nagy jogás vagy. Nem is voltak kétségek.
3: Ábrahanita elmondta, aki a jogának voltam, Ábrahanitának a jogán, és mondta, hogy ez igen. Ez igen.
2: És hozzámész most a hétvégén is?
3: Semmi között hozzá.
2: Jó, semmi át.
1: A gazdagrét Julcsia ezt mondja, akkor...
3: Talán igen, talán.
1: Jó, számíts arra, hogyha hétfőn vagy kedden jössz, nem tudom, mikor vagy újra, akkor...
2: Hát, ha be tud jönni, ugye?
1: Hát azért itt valamilyen kis napköszöntést, egy ászanát, egy savaszaná napköszöntést...
3: Majd megszagolhatod az ászanámat meg, ugye?
1: Tehát valamit itt mutassál be, minimum egy napköszöntést legyen itt azért, ha valamit mutassál.
3: Úgyhogy sikító kutyába jövök be. Lehet számítani. Sóhajtozó medve mamut, ilyesmi.
1: Hát akkor nézzük a sztorikat hétvégén. Jogatábor, megnézzük. Jó van. Jövünk holnap, puszi, sziasztok. Ciao.
0: Pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: cherifehervar.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számláv június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
14: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
16: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, deszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
17: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
18: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
19: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
21: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
22: Szukitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szukitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veserényi utca 10.
23: Fedez fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
24: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
25: Újra a Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
26: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kell. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
27: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
0: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
1: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon 17 óráig ismét Kecskemétről szól a Rádió egy gong műsora, és én Faragó Miklós vagyok, 14 óráig itt vagyok veletek. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal játékunk is, ebben az órában is közelebb kerülhet valaki a több mint 500 000 forint értékű nyereményünk közfődíjunkhoz, amit holnap fogunk kisorsolni, és lakás és ház felújításra lehet fordítani, de természetesen ma is van napi nyereményként egy vacsora meghívás két fő részére a Spaletta étterem jóvoltából. És hogy hogyan is működik a játék? Az óra elején mindig sorsolok egy számot, és ez a szám kell, hogy a házszámotokban szerepeljen.
2: Jól figyelj, mert most közli a Rádió egy gong műsorvezetője az óra nyereményesélye számát. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon!
1: A 4-es a mostani szám, aminek szerepelnie kell a házszámotokban.
2: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon!
1: Így van, a Viberen küldjétek a házszámotokról a fotót, elég csak a házszám részét lefotózni. 29-414-020 az SMS Viber számunk. Zenében már is Teddy Swims dalát indítottam itt a Rádió egy gongon, ez a The Door.

Ha a szám stimmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a rádió egybongnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és képzeljétek el, hogy a Facebookot is birtokló Meta különösebb hírverés nélkül indította útjára legújabb alkalmazását, amely fórum névre hallgat, és egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, kizárólag iOS-t futtató eszközökre. A fórum használatához nélkülözhetetlen egy már létező Facebook fiók, és a belépést követően átkerül ide a profilhoz tartozó minden adat és tevékenység. Adott ugyan a lehetőség, hogy a csoportokban anonimizált felhasználó nevekkel történjen a kommunikáció, de az adminisztrátorok mindig láthatják, ki áll a kommentek mögött. Szemben a hagyományos Facebook alkalmazással a fórum hírfolyama kizárólag a felhasználók különböző csoportjaiból származó beszélgetéseket emeli ki. Vannak viszont arra utaló jelek, hogy a felugró bejegyzések között olyan csoportok posztjai is megjelenhetnek, amelyek az algoritmus szerint egybeeshetnek a profilhoz tartozó személy érdeklődési köreivel. Kiderül továbbá, hogy napjaink trendjeihez igazodva a fórum is tartalmaz egy mesterséges intelligencia alapú funkciókat. Az egyik az úgynevezett ask, vagyis a kérdez, amely a Meta magyarázata szerint képes összegyűjteni a releváns reakciókat a különböző csoportokból, hogy megválaszolja a felhasználó kérdéseit, anélkül, hogy egyenként át kellene kutatni a csoportokat a szükséges információkért. A Meta szóvivője szerint a termék jelenleg még tesztelés alatt áll, valószínűleg ennek köszönhető, hogy egyelőre csak egy szűkebb réteg számára elérhető. Számotokra pedig elérhető legújabb nyereményjátékunk, a Nyerj a házszámoddal. Ebben az órában, hogyha van 4-es a házszámotokban, és erről küldtek nekünk egy fotót a Viberen a 29-414-020-ra, már is megtörtént a jelentkezés a játékra, várjátok a visszahívásunkat, és a kalapba tudtak kerülni. Amíg fotóztok és külditek a fényképeket, addig is itt van Dua Lipa.

0: haj.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Kecskemét Megyeiváros önkormányzata idén is megemlékezést szervez a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az eseményt ma délután 5 órától rendezik meg az országzászlónál. Szeretnél még többet tudni a szenvedélybetegség arcáról? A Katona József könyvtár élő könyvtár program sorozatának második alkalmán egy érintett férfi fog majd beszélni arról, miként lesz valakiből alkoholista, mi adja az igazi felismerést, hogyan lehet kikerülni a gödör aljáról, és miként válik valaki ezt követően maga is segítővé. A ma délután 4:30 kezdődő esemény moderátora Csernák Krisztina, egészségszakpszichológus, az Empátia Pszichológia Központ alapítója. Gyermeknap és juniális lesz Hettényegyházán, mégpedig holnap délután 3 órától a Móricz Zsigmond általános iskola környékén. És holnap 9 és 19 óra között ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt egy napra a Boldogasszony Rózsakert. A program egyik kiemelt eseménye a délelőtt 9:30-kor induló szakmai séta lesz, amelyet Burszki Darinka főkertész vezet. A rózsabarátok nem csak a kert szépségeit fedezhetik fel, hanem számos érdekességet is megtudhatnak a rózsák gondozásáról, a kert történetéről és a folyamatban lévő fejlesztésekről is. Tehát holnap egy napig ismét látogatható lesz tehát a Boldogasszony Rózsakert itt Kecskemét. Használjátok ki a lehetőséget. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. A folytatásban pedig már ez a Fifth Harmony és Kidding közöse

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió 1 Gong, autósok figyelem, az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható, így az 52-es kilométernél az M5-ösen hídvizsgálatot tartanak a délelőtti órákban, a belső sávot mindkét oldalon lezárták, a 116-os, 117-es kilométerek között pedig a határ felé vezető oldalon kátyúznak, 16 óráig csak a belső sáv járható. Kecskeméten pedig a belvárosban, a Cifra palotánál ideiglenesen lezárták a kanyarodó sávot, a kialakult balesetveszélyes útsüllyedés és víznyelő hiba javítási munkálatai zajlanak. Várhatóan délután 3 óráig. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, ha van információtok, akkor SMS-ben, Viberen írjátok meg nekünk. Ed Sheeran dalával folytatjuk. Ez a Camera című dal, amihez egyébként Cyril készítette ezt a kiváló remixet. Itt a Rádió 1 Gongon a nyerő házszámoddal játékunk is zajlik. Ebben az órában a 4-es számot várom, hogy legyen a házszámotokban.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
5: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger. Csáky utca 18, a piac mögött.
6: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
7: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Két távozót is bejelentett tegnap a labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros, a 29 éves hátvéd Stefan Gartenmann és a cserekapus Gróf Dávid is elhagyja a klubot. Közben a sajtóhírek arról szólnak, hogy a Nagy Ádám Ferencvároshoz való hazatérésére egyre nagyobb az esély. A 88-szoros válogatott középpályás biztosan távozik az olasz másodosztályból kieső Spezia csapatától. Nagy Ádám 10 év külföldi szereplés után térhet vissza nevelő együtteséhez. Észt vezetőedző veszi át a labdarúgó NB1-ben szereplő, a konferencia liga selejtezőjében is induló Debrecen irányítását. Az 50 éves Gert Remmel legutóbb a lengyel élvonalban dolgozott, de van finn, horvát, olasz és ciprusi tapasztalata is. A DVSC stábjához még egy finn és egy portugál szakember is csatlakozik. A 27 év után ismét finálébe jutó New York Knicks nyerte meg az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjében első meccsét. A New Yorki csapat a 30 pontos Jalen Brunson vezérletével 105-95-re győzött a San Antonio Spurs vendégeként. Az NBA nagy döntője az egyik fél negyedik győzelméig tart. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. Bibi Rexa és Faithless dalát indítom közben már, ez a New Religion.

0: Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunk ma is folytatódik, minden órában egy szám, és hogyha ez a számot van a házszámotokban, küldjetek róla fotót. Halló, Faragó Miklós vagyok, ki van a vonalban?
1: Hello, szia, Harki Lajos vagyok.
0: Hello, Lajos, én pedig a rádiógyongból hívlak, ugyanis a 4-es volt a számunk ebben az órában, te pedig küldtél egy számot, egy házszámot, amiben pont ott a 4-es.
1: Így van.
0: Gratulálok, szerencséd van, hogy visszahívtunk. Te kerülsz a kalapba most ebben az órában.
1: Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm.
0: Lakás és házfelújításra fordítható, több mint 500 000 forint értékű a fődíjunk, amit holnap fogunk kisorsolni. Te mit újítasz fel, milyen házad van, vagy milyen házatok van, mire lenne nagyon szükség?
1: Családi házunk van, most ez pont jól jönne, mivel hogy egy melléképületető tervezünk most felépíteni, és ahhoz ez pont jól jönne most.
0: Oké, hát az esély megvan rá, illetve még egy vacsora meghívásra is, mert napi nyereményünk ugye délután 4 és 5 között egy vacsora meghívásos palettétterem jó voltából, úgyhogy erre is esélyt kaptál, szurkolok neked is sok szerencsét.
1: Köszi szépen.
0: Hallom, hogy úton vagy egyébként, merre jársz, van-e közlekedési információd itt hirtelen?
1: Igen, éppen úton vagyok, M5-ösön hajtok felfelé Budapest irányába, lekopogom eddig teljesen jó, zöggenőmentes a forgalom, tehát járható az út.
0: Járható, de ahogy mondani szoktuk, azért itt-ott azért vannak munkavégzések, figyeljük a táblákat, igaz?
1: Így van, egy kis sávvetorlódás, de hogyha résem van az ember, akkor ott sincs gáz.
0: Oké, Lajos, jó utat!
1: Köszi szépen!
0: Pár perc múlva 11 óra, és a délelőtt utolsó óráját majd ez a dal indítja, Hypaton, és az Out of My Head. Én Faragó Miklós vagyok, a Nyerj a házszámoddal játékunk is folytatódik. Figyeljetek, mert a következő óra elén egy újabb számot mondok majd, és hogyha a házszámotokban benne van a szám, fotózzátok le, küldjétek a Viberen, és várjátok a visszahívásunkat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
14: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
18: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
19: Olyan drága az építőanyag kiszállítás.
20: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszap építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
21: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb

0: gmotor.tormasi.hu.
1: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
3: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Kirabolt egy idős férfit, egy napon belül elfogták. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több mint 1700 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök az elmúlt egy hétben Bács-Kiskun vármegyében. A szabályszegők legalább 50.000 forintos bírságra számíthatnak, de a büntetés összege akár a 468.000 forintot is elérheti. A gyorshajtók között több motoros is volt, közülük ketten lakott területen belül a megengedett sebesség 2,5-szeresével közlekedtek, ezért fejenként 312.000 forintos bírságot kaphatnak. A rendőrség adatai szerint a vármegyében egy hét alatt 60 közlekedési baleset történt, amelyekben 24 ember sérült meg. Az egyenruhások emellett 16 ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, és vezetői engedélyüket is bevonják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd, a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
7: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk mi magyarok.
6: Egy 18 éves kalocsai fiatal rabolt ki egy 76 éves férfit még április végén Kalocsán. Az idős ember elektromos kiskocsijával tartott hazafelé, amikor a kerékpára közlekedő fiatal mellé hajtott, elvette az övtáskáját, majd a benne lévő 40.000 forinttal elmenekült, írja a Vármegyei Lap. Az esetet két nő észlelte, akik azonnal segítséget nyújtottak a sértetnek és értesítették a rendőrséget. A nyomozók tanúkihallgatások és kamerafelvételek alapján rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit másnap elfogtak. A fiatal a kihallgatás során beismerte a bűncselekményt, a rendőrök pedig megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyet visszaadtak tulajdonosának. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió egy

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal nyereményjátékunk, és holnap fődíj sorsolás, több mint 500 000 forint értékű a fődíj, amit lakás és házfelújításra fordíthat majd a szerencsés hallgató, aki elviszi tőlünk ezt a nyereményt. De ma is nyerhettek, napi nyereményként van megint egy vacsora meghívásunk két fő részére a Spaletta étterem jó voltából. És most mindenki várja, hogy mi az a bűvös szám, ami legyen a házszámban, már is mondom, ez a hármas. Ha van hármas a házszámotokban, fotozzátok le a házszámotokat, elég csak a számrészét, és ezt küldjétek a Viberen a 2094140-ra. Ebben az órában a Bűnnyomában című műsorunkkal is jelentkezünk, ahogy ezt már a Facebookon egy posztban is

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. A bűnnyomában a rádió egy gongon.
2: Üdvözlöm nézőinket, hallgatóinkat. Itt van velünk a stúdióban dr. Kelemen Bálint Csaba, aki a Szegedi Tudományegyetemen az Állami és Jogtudományi Karon doktorandusz. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket.
2: Kezdjük egy bevezető kérdéssel. Mit jelent az, hogy doktorandusz? Hiszen a nevi, ön nevét mikor elmondtam, bennem volt, hogy ön már doktori címmel rendelkezik. Van egy kis ellentmondás, akkor hogyan lehet ön doktorandusz? Mit jelent a doktorandusz fogalma?
3: A doktorandusz alapvetően az, aki a doktori képzésben vesz részt. Ez a doktori képzés, ez gyakorlatilag egy 4 éves képzés, a mesterdiploma, vagy mondjuk osztatlan képzéseknél, mint a jogász vagy az orvos. Ez után még egy 4 év, amikor nekem egy dolgom van, az, hogy egy olyan kutatást lefolytassak, ami alapján tudok egy doktori értekezést írni, és azután leszek PhD, azaz tudományos doktor. Végső soron ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy kutatásokat, bonyolultabb gyakorlatilag tudományos munkákat tudjak végezni. Ezt fogja tanúsítani ez a doktori képzés. Igazából a doktorandusz ez egy ilyen átmeneti állapot végső soron, mert még teljesen nem vagyok egyetemi oktató, de azért már hallgató sem vagyok. Igazából egy ilyen
2: gyakorlatilag állapot.
3: Egy ilyen köztes állapot végső soron.
2: Ez a műsor ugye szerdán készül, csütörtökön kerül adásba, és csütörtökön lesz egy rendezvény Kecskeméten, melynek szervezője, vezetője, műsorvezető társam. Mi lesz ez a rendezvény?
4: Igen, főügyész úrtól kaptam azt a megtisztelő felkérést. Tulajdonképpen minden évben sor kerül a kollégák, ügyész és nyomozó kollégák belső képzésére. A nyomozó kollégákat, akik ezen a szakterületen működnek, amelynek a csoportját vezetem, ez a fiatalkorúak büntetőügyeinek csoportja, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségen. És itt nem csak a fiatalkorú elkövetőkről van szó, hanem a gyerekkorú elkövetőkről, illetve a kiskorú sértettekről. Az előbb már volt szó róla, hogy 12-14 év közöttiek. Miért kell felelniük? Egyáltalán ez még olyan fiatal, olyan kisgyermekkor lényegében, a serdülőkornak a kezdete pszichológiában.
2: Kiskamaszkor.
4: Kiskamaszkor, igen. Tehát, hogy mire kell gondolni? Hogy merül fel a büntetőjogi felelősségre vonásuk egy ilyen bonyolult eljárásjogi rendszerben?
3: Az nagyon nehéz kérdés mindig. Alapvetően, amikor a jogalkotó azt mondja, hogy van egy életkor, és ettől függően felelős valaki büntetőjogilag vagy nem, az igazából gyakorlatilag még csak egy állásfoglalás. Gyakorlatilag azt mondja meg, aki írja a büntető törvényt, hogy ettől az időpontból kezdve a büntetőjog a céljait, ami akár a nevelés, akár a büntetés, akár mondjuk a megelőzése a hasonló cselekményeknek, ettől az időponttól kezdve tudja elérni. Ugye gyakorlatilag ez azt fejezi, hogy mikortól elég érett a gyermek. A magyar büntetőjog nagyon sajátos szabályozással rendelkezik, alapvetően főszabály szerint 14 éves kortól felelősek az adott gyermekek mindenféle bűncselekményért. Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a 12-14 év között is feleljenek. Ehhez 2 dologra van szükség a 12. életévbe töltése mellett. Az egyik az, hogy meghatározott bűncselekményeket kövessenek el. Ezek általában a legsúlyosabb, életellenes cselekmények, mondjuk egy minősített emberölés, illetőleg rablás, ugye illetőleg azok a vagyon elleni erőszakos cselekmények, amik hasonlóak ehhez, illetőleg amellett, hogy ilyen cselekményt kövessen el, emellett szükséges legyen neki az úgynevezett büntetőjogi belátási képessége, ami gyakorlatilag azt fogja nekünk megmutatni, hogy elég érette ahhoz, hogy ő előrelássa, illetőleg az előrelátása szerint tudjon cselekedni majd az adott cselekmény vonatkozásában.
1: A bűnnyomában. A Rádió egy gong és a Kecskemét Közbiztonságért Alapítvány közös műsora 2 hetente csütörtökön 11 órától.

0: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. Ez a Bűnnyomában, a Rádió egy gongon.
1: Ki dönti el, hogy egy 13 éves elkövető milyen fejlettségi állapottal rendelkezik, legyen az erkölcsi, pszichés, szellemi, tehát hogy büntethető-e, kinek a jogköre, kinek a kiváltsága ezt eldönteni?
2: Ez egy vitás kérdés egyébként a szakirodalomban. Azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerűen igen megmondható. Végső soron a büntetőjogi felelősségről való döntés, az mindig a bíróságnak a feladata. Az igazságszolgáltatást az ő kezében nem lehet ilyen módon kiemelni.
1: De végül is ez szakkérdés?
2: Hát nem szakkérdés egyébként. Ugye alapvetően a belátási képesség ebben is különbözik a beszámítási képességtől, ami a beszámításnál, hogy az, hogy még kóros elmállapotú volt, vagy egyéb, abban is más, itt nincsen ilyen korkép, itt azt kell megvizsgálnunk, hogy az erkölcsi fejlettsége, az értelmi fejlettsége, illetve az önkontrollja, ez megfelelő volt-e, na ezt fogja a szakértő megmondani, azokból az adatokból, ami a fiatalkorú körülményei vonatkozásában rendelkezésre áll, megmondja ezeket a követelményeket, hogy igenis rendelkezett intellektus fejlettségével, igenis erkölcsisége már rendben volt, és az önkontroll, és ez alapján fog aztán a bírósági következtetést levonni arról, hogy volt belátási képessége, vagy nem volt belátási képessége.
1: Lefordítva az egyszerű átlagember nyelvére, ez jelentheti azt, hogy két ugyanazon korban lévő fiatal által elkövetett ugyanolyan bűncselekmény, mondjuk egy rablás, vegyük ezt, az egyik esetben büntetést von maga után, a másik esetben nem, attól függően, hogy mondjuk milyen a szociális háttere, hogy nevelkedett, mit tanult otthon, mit látott a környezetében. Elképzelhető, hogy ugyan cselekmény miatt két ugyanolyan korú fiatal ember másképpen jön ki ebből az ügyből?
2: Abszolút elképzelhető. Alapvetően az egész jogintézménynek, mint belátási képességnek pontosan ez a célja, hogy az adott fiatalt egyedileg tudjuk megítélni. Hogy ez az egész abból ered, hogy amikor a fiatalkorúak büntető jogáról beszélünk, ott a büntető igazságszolgáltatásnak az elsődleges célja nem megtorlás, nem a megelőzés, hanem az, hogy azt az adott gyermeket, aki egyébként maga is áldozat, mert valami oda vitte, hogy bűnt kövessen el, ezt az adott gyermeket vissza tudja terelni a helyes útra, akár a büntetés által, ha szükséges. Pontosan ezért kell az egyéni szubjektív értékelés, és ezt próbálja a belátási képesség is előmozdítani. Szóval abszolút elképzelhető, hogy más lesz az eredmény. Rádió egy gong. Csak

0: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. A bűnnyomában a rádió egy gongon.
1: A szakmai nap, ami ugye a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szervezésében ugye csütörtökön zajlik. A szakmai napnak előadói még dr. Garai Renáta, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa, illetve Nagy György Csilla rendőralezredes asszony, az Országos Rendőrfőkapitányság főreferense. Mind a ketten, illetve hát így Bálinttal együtt megtisztelik a előadásaikkal a rendezvényünket. Különleges bánásmódú módot igénylő személyek egyébként mi a büntetőeljárási törvény szerint milyen szabályokat tudnak érvényesíteni, milyen jogaik vannak, mire kell gondolni, hiszen ezt most már az eljárási jogunk egy külön fejezetben taglalja.
2: Alapvetően a különleges bánásmód, mint olyan, ez akár sértetti, akár elkövetői oldalon meg tud jelenni, ugye pont mondjuk a fiatalkorok vonatkozásában ők egyszerre különleges bánásmódot igénylők, úgyhogy egyébként ők az eljárásnak a terheltjei. Alapvetően itt elsősorban a kötelesség mindig a hatósági oldalról jelenik meg, arról, hogy mondjuk ne hallgassák ki csak egyszer az adott nőknemi bűncselekmény sértetjét, hogy próbálják minél kevésbé elérni a másodlagos viktimizációt, tehát áldozattá válásnak az ismétlődését. Itt az egészen filmes jellegű intézkedésektől, a lesötétített szoba, meg az eltorzított hangtól kezdve az egészen egyszerű dolgokig, mint azt, hogy például a gyermeket a gyermek kihallgatóban hallgatják ki, nem a tárgyalóteremben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ott egy pszichológus lél és beszélget vele az adott dolgokról, amik az eljárás tárgyát képezik, és akkor a gyermek ott mondjuk játékok vannak egyéb, és akkor így könnyebben tud működni, meg egyébként most már az úgynevezett barna hús módszer is megjelent Magyarországon. Itt az egész családot szokták egy adott közegbe áthelyezni, és akkor ott úgy élnek kvázi egy adott ideig, hogy közben a gyermekkel beszélgetnek szakemberek. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle változata van, akik ugye a különleges bánásmódnak az általános vagy kötelező körébe tartoznak, ők klasszikusan egyébként a nemi bűncselekmények áldozatai. Tehát nyilván ők olyan traumát éltek át így a másik tudománytelek szakszavaira áttérve, ami miatt őket minél jobban kímélni kell az eljárásba, azért ne újuljon ki az élmény náluk.
1: Ami fontos, úgy gondolom, hogy kisgyermek nem szembesíthető ugye az elkövetővel. És ezt azért is mondom, mert én amikor megyek és indítványozom egy elkövetőnek a letartóztatását, akkor nagyon gyakran elhangzik a gyanúsított részéről ott a nyomozási bírói ülésen, hogy na hát akkor szembesítsenek azzal a gyermekemmel, vagy az unokámmal, vagy a nagybácsi, tehát azzal a kisgyerekkel. És hát nyilván erre nem, hogy nincs lehetőség, de egyébként pont ez az adott esetben az eljárás jogellenes befolyásolását is eredményező számonkérés az elkövető részéről a családtagja, a gyerekkorú családtagja felé, ez lenne az elsődlegesen elkerülendő.
2: Pontosan ez adja a bűncselekményeknek az egyik súlyát, azt gondolom ezekben a helyzetekben. Nyilván pont ezt ismételné meg az eljárásban egy szembesítés, azt a traumát kvázi, amit ez előidéz, hogy az a személy, akinek meg kéne védeni engem, meg helyes útra terelnie, pont ő fog velem szembe akár visszaélni, vagy akár bármilyen más egyébre rákényszeríteni, ami...
1: Igen, tehát senki ne tartson attól, hogy akkor azzal az elkövetővel majd szembesülnie kell, és számon kérheti rajta.
3: Sajnos el kell köszönnünk vendégünktől. Köszönjük, hogy eljött, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Sok sikert kívánunk a pályáján.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Én is köszönöm. Holnap pedig, illetve csütörtökön izgalmas szakmai napnak nézünk elébe. Ezt is külön köszönöm Bálintnak, a kedves hallgatóknak, nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet.
0: Ez volt a Bűnnyomában. A következő kihallgatás 2 hét múlva csütörtökön a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mai napon hosszabb, rövidebb időszakokra előbukkanhat a nap, egyébként a csúcshőmérséklet 22 fok lesz. Holnap fődíj sorsolás, több mint 500 000 forint értékű nyereményt nyerhettek, mégpedig amit lakás és házfelújításra tudtok fordítani. Nyerj a házszámoddal játékot játszunk, jól ismert játék, a hármas szám most az a szám, ami legyen a házszámotokban, és erről küldjetek a Viberen nekünk fotót. Hamarosan pedig itt a Rádió egy gongon, Ray Dalton énekel. Ez lesz a Blood Running, illetve várom a közlekedési információkat is, hiszen azzal is szolgálok pár perc múlva.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfestítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongol, jönnek a közlekedési hírek. Két fontos hír az 52-esen. Figyeljetek, mert az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldre felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt között pedig szintén az 52-es főúton útépítők dolgoznak, mozgó terelés mellett az aktuális munkaterületnél a fél útpályát zárták le. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! Ebben az órában jön még egy Walmarddal is, a Színvak, előtte pedig Taylor Swift. Ez az Alpalight itt a Rádió egy gongon.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Én már felcsáztam azt a hallgatót, aki küldött házszámáról fotót, és benne van az a bizonyos szám. Ami ugye ebben az esetben most a hármas volt.
1: Igen.
0: Faragó Miklós, a rádió egy gongból. Haló, ki van a vonalban?
1: Irén vagyok.
0: Irén, szeretne felújítani valamit valószínűleg.
1: Így van.
0: Oké, hát megkaptuk a házszámot, ott van az a bizonyos szám, úgyhogy gratulálok, bekerül a sorsolásba.
1: Ó, nagyon jó, köszönöm.
0: És mit szeretne szépen felújítani? Mire fordítaná több mint 500 000 forint értékű nyereményünket? Ha...
1: Hát volna itt egy kis festés, és konyhába egy-két igazítani való.
0: És mondjuk konyhába egy új függöny.
1: Hát az se lenne rossz.
0: Igen, az is van a nyeremények között. Polikarbonát, különböző munkadíjak, burkolás, villanyszerelés, de minden részlet egyébként a weboldalunkon, illetve Facebookon és Instagramon elérhető. Még egy jó hír, hogy ugye ma még napi nyereményt is sorsolunk, tehát holnap a fődíjat, ma pedig egy napi nyeremény. Tudja, hogy mi a napi nyeremény?
1: Igen.
0: A héten.
1: A Spaletta étteremben egy-két személyes, hát tájékozottam.
0: Felkészült, így van. 4 és 5 között akár. Igen. Ezért is hívhatjuk, úgyhogy sok sikert, szerencsét kívánok önnek is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hello.
0: Nagyon egyszerűen kalapba tudtok kerülni, csak figyeljetek mindig az óra elé meghirdetett és kisorsolt számot, így lesz ez a Daily Mix legelején is, ahol is jönnek az igazi mai slágerek mixben, és rögtön egy angol énekessel indulunk majd, ő lesz Ed Sheeran, és az Azizem című dallal folytatjuk hamarosan itt a Rádió egy gongon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
14: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
15: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
16: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
17: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
18: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
22: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
23: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
24: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
25: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
26: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
27: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
28: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Önkéntesek újították meg az érzékelések kertjét Kecskeméten. Közlekedési rajzpályázat, legjobb alkotói díjazták Kecskeméten. Keresik a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közös munkával szépítették meg Kecskeméten az érzékelések kertjét, amely a fogyatékossággal élők és a családok számára is különleges közösségi térként szolgál. A tavaszi nagytakarításon a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagjai mellett helyi nyugdíjasok is részt vettek, írja baum.hu. A résztvevők gyomláltak, bokrokat metszettek, rendvetették az ágyásokat, valamint új virágokat ültettek a parkban. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, júniusban a közeli iskola diákjai is bekapcsolódnak a növényültetésbe. Az érzékelések kertjét 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az érzékszerveken keresztül segítse a világ felfedezését a látás vagy hallássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. A park emellett érzékenyítő programoknak és közösségi foglalkozásoknak is rendszeresen helyet ad. Több száz pályamű érkezett arra a közlekedésbiztonsági rajzpályázatra, amelyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság hirdetett meg a gyermekek számára. Az Így közlekedtek ti elnevezésű felhívás célja az volt, hogy játékos formában hívják

0: magától.
1: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
0: Lassan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, így mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel. Elszórtan záporok, zivatarok inkább keleten, északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet majd számítani esőre, az északnyugatira forduló szél pedig élénk lesz.
2: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Google AI. Mindezt elfelejtheted a Rádió 1 gong új játékában. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Kiss me.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez már a Daily Mix 12 óra után, és egészen 14 óráig. Én is itt vagyok veletek, a mikrofonnál Faragó Miklós. Ezen a héten nagy segítséget adunk azoknak, akik lakás és házfelújítás alatt vagy előtt állnak, hiszen a több mint 500 000 forint értékű nyeremény segít ebben majd. És most én is segítek, hogy a 6-os számot mondom, és hogyha ez van a számotokban, a házszámotokban, akkor már is jöhet a Viberen a fotóróla.
1: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
0: Tehát a 6-os számról várjuk a házszámokat, a 29-414-020-as Viber elérhetőségünkre. De van napi nyereményünk ma is természetesen, egy kétfőre szóló vacsora meghívás, amit majd délután 4 és 5 óra között fogunk kisorsolni. Itt a Daily Mixben pedig jönnek folyamatosan az igazi mai slágerek. Mixben most Sam Feldalát indítottam már is el. A dalban Rosalind hangját hallhatjuk, ez a Heart Like Mine.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixet hallgatjátok. Holnap egy napra kinyit a Boldogasszony Rózsakert itt Kecskeméten, használjátok ki majd a lehetőséget, 9 és 19 óra között látogatható lesz, ugyanis felújítási munkálatok zajlanak, a holnap délelőtti témánk egyébként majd többek között erről is szól. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ma még napi fődíjat is sorsunk, vacsora meghívást nyerhettek, például, hogyha a házszámotokban van most 6-os, mert ez az óra nyerőszáma a 6-os. Viberen jöhet a házszámról a fotó, és most jön Joel Corey is.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Fél egy után járunk 5 perccel. Nyugaton már sokkal több napsütés várható, itt az ország középső területén pedig még borongós idő, de azért a nap is előbukkant már, ami biztos, hogy eléggé füllett az idő, vagy legalábbis 26-27 fokot mutat a hőmérő, úgyhogy nem fázunk már, a reggeli frissesség elmúlt. Na, de holnap is erősen megnövekedett majd a felhőzet, de csak a Dunántúlon fordulhat elő zápor, és holnap is 20 és 27 fok között mozoghat majd a hőmérséklet a délutáni órákban. Az időjárás jelentés után jön Ray Dalton slágere, ez már a Dőtögén itt.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Kisebb torlódás alakulhat ki a Kiskörúton, Kecskeméten, a Nagyposta és a Cifra palota között, ugyanis a Cifra palotánál a kanyarodó sávot lezárták ideiglenesen. Munkálatok folynak délután 3 óráig, úgyhogy számoljatok kisebb dugóval is, így napközben. Illetve az M5-ös autópályán is torlódás van, a Szeged felé vezető oldalon terelés bontanak, és csak egy sáv járható az 56-os és 64-es kilométerek között.

0: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
1: Nálam állandóan Nestor. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. Nem elég, ha a szám stimmel. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.

0: és már hívom is azt a szerencsés hallgatót, akit kaptunk ugyancsak házszámot.
1: Igen, tessék, Majra, Szintia.
0: Szia, Szintia, én Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
1: Szia.
0: Hatos számot vártam, hogy a házszámokban legyen, és a tiédben van.
1: Igen, igen.
0: Jól látom. Igen. Kecskeméten hallgatsz minket valószínűleg. És
1: igen.
0: Szeretnél nyerni. Hát az esély megvan rá, hogy napi sorsolásunkon is nyerj egy vacsora meghívást, de hát itt van a holnapi fődíj, amire sokan pályáznak.
1: Igen.
0: Mit újítotok fel, mire fordítanátok, mire lenne nagyon szükség?
1: Hát egy kis házra, a szüleimmel most vettünk egyet pont, ami a számomra lenne, illetve a párommal építgetjük, így most ez nekünk nagyon kapóra jönne.
0: Jó, hát az esély megvan, játszottál velünk, küldted az üzenetet, és téged sorsoltunk, úgyhogy ez már egy kis előrelépés, jó?
1: Jó, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Egyébként gyakran hallgatsz bennünket?
1: Igen.
0: Na és szoktál játszani is velünk?
1: Régebben játszottam,
0: régebben,
1: igen.
0: De most újra kedvet kaptál. Jó van, oké. Okay. Vannak visszatérő játékosok ezek szerint. Okay. Szintia, maradj vonalban, adáson kívül fölírom az adatokat, és akkor a sorsoláson részt veszel.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Rádió1gong.hu, illetve a Facebookon, Instagramon is megtaláljátok a részleteket a nyereményjátékunkkal kapcsolatban, és persze a heti fődíj részleteit, hogy mi minden tartalmaz ez a több mint 500 000 forint értékű fődíj, amit holnap fogunk tehát kisorsolni. A Daily Mix folytatódik, perceken belül Hurts Purple Disco Machine közös dalával, ez lesz a Wonderful Life.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
6: Finom Eats, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive, a szőlőfürtnél.
7: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.mgmotor.tormasi.hu.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
10: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
13: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszap építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
14: Szukitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szukitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
15: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
16: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópuszta szer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Megsüllyedt az út burkolata Cifra palota előtt. Meteorológusok segítik a nyári légi közlekedést. Kiskunfélegyházi siker a Hungarikum vetélkedő országos döntőjében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani Kecskemét belvárosában, miután megsüllyedt az útburkolat a Rákóczi út és a Csányi János körút kereszteződésében, a Cifra palota közelében. A baleset veszély elkerülése érdekében a városüzemeltetési szakemberek az érintett területet azonnal körbebújázták. A Bácsvíz ZRT tájékoztatása szerint a problémát egy megsüllyedt csapadékvíz elvezető akna okozta. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, és várakozásaik szerint néhány napon belül helyreállhat a megszokott közlekedési rend. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
19: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
18: Kiemelkedő eredményt értek el a kiskunfélegyházi diákok az Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő országos döntőjében, írja a Vármegyei Lap. A Lakiteleki Népfőiskolán rendezett megmérettetésen közel 50 csapat indult, közülük 16 jutott be a 10. osztályosok elődöntőjébe. A versenyzőknek saját térségük értékeit kellett bemutatniuk, emellett Hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat is megoldottak. A kétnapos verseny végén a kiskunfélegyházi Tiszavirágok csapata a második helyen végzett. Az első helyet a Sátoraljaújhelyi Zemplén lányai szerezték meg, míg a harmadik helyen a Pápai Bakonyikum csapat végzett. A szervezők szerint a vetélkedő célja a magyar értékek és hagyományok megismertetése volt a fiatal generációval.

0: Márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben!

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai slágerben egy folytatódik a Daily Mix és a nyerő házszámoddal nyereményjátékunk is. Aki szeretne lakás és házfelújításra fordítható nyereményeket nyerni tőlünk, holnap fődi sorsolás, csak szólok, akkor itt az idő, hogy küldje majd a fotót a házszámáról, és hát minden óra elején egy számot sorsolok, és ha ez a szám ott van a házszámotokban, akkor már is küldhetetek a fotót.
1: Jól figyelj, mert most közdi a Rádió egy gong műsorvezetője az óra nyereményesélye számát. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: Ez a szám pedig az egyes.
1: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: Holnap délután 4 és 5 óra között derül ki, hogy ki lesz az a szerencsés, aki majd újíthatja, felújíthatja a házát, hiszen különböző munkadíjak is vannak ebben a nyereményben, de világítástechnika, építőanyag, és hadd ne soroljam, nézzétek meg a Facebookon, vagy éppen a weboldalunkon. Exendalával pedig megyünk tovább, ez

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, online a rádioegygong.hu-n is velünk rádiózhattok. Az óra száma pedig az egyes, hogyha van egyes a házszámotokban, a Viberen a 2094140-20-ra küldjétek a fotót, és napi nyereményként ma is sorsunk majd vacsora meghívást. Ő pedig már Taylor Swift.

órán keresztül. Daily Mix. Nem elég, ha a szám stimmel. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.

0: a Rádió Egyen. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Sok érdekes dolog van, jó zenék.
2: Csapat is nagyon jó.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy Gong.

Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 23 fok Kecskeméten, Nagykörösön 24 és Csongrádon is 23 fokot mutatnak a hőmérők. Közepesen felhőségboltra tekinthetünk fel a délutáni órákban is. Az előrejelzés szerint nem várható csapadék. A folytatásban így fél kettő után egy perccel a Rádió egy gongon a Daily Mixben Kygo és a One Republic közös dala érkezik majd egy perc múlva. És ebben az órában még közlekedési információt is mondok. Ha nektek is van információtok, küldjetek róla SMS-ben, Viberen üzenetet. I'm chasing paradise.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
2: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik. Gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok. Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla. Találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: nem simos slágerek. Nem simos slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.
0: A Rádió egy gong vadonatúj lakásfelújítás segítő játéka. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.

0: slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül.
0: Csak itt a Rádió 1.

Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, tolódik az M5-ösön a forgalom a Szeged felé vezető oldalon, ugyanis csak egy sáv járható az 56-os, 64-es kilométerek között Örkény térségében. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Hívja fel a figyelmet az Útinform, én pedig felhívom a figyelmet, hogy e heti játékunkra, a Nyerj a házszámoddal játékunkra kizárólag Viberen tudtok jelentkezni, hiszen ott tudjátok elküldeni a fotót, hogyha van az a bizonyos száma házszámotokban. Most egyébként az egyeseket várjuk.

Minden délben a Rádió Egyen. Ha a szám stimmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a Rádió Egybongnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámod!

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Véget ért a Daily Mix, de játékunk még nem ér véget, hiszen holnap lesz fődíj sorsolás. Most pedig hívok egy hallgatót.
1: Halló! Akinek...
0: Halló, Fargó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Kihez van szerencsém?
1: Szia, Niklécsi Betty vagyok.
0: Betty, hát az egyes számot vártuk a házszámok kapcsán, és te küldted is, hogy a 16-os a...
1: Így van.
0: Nagyon jó.
1: Így van.
0: Na hát akkor már is a kalapba kerül a te neved, ez ezt jelenti.
1: Hát ez nagyon szuper, mert nagyon-nagyon próbálkoztam, úgyhogy nagyon örülök.
0: És miért szeretnéd megnyerni a heti fődíjat?
1: Hát vettünk egy lakást, és ez most annyira aktuális lenne, és akkor a segítség, hogyha tudnánk ilyen nyereményt nyerni, és abból rendezkedni bele.
0: Mindent kéne újítani az új lakásban?
1: Hát igen.
0: Mekkora,
1: bármi jól jön.
0: Mekkora házról van szó, vagy lakásról egyébként?
1: Ez egy ilyen 58 négyzetméteres lakás. Úgyhogy azért is játszok ennyire, hogy hát hogyha sikerülne megnyerni a fődíjat.
0: No, hát neked is aktuális, meg hát mindenkinek, mert rengeteg üzenetet kapunk óráról órára, de most te közelebb kerültél ehhez a heti fődíjhoz. Úgyhogy
1: nagyon örülök.
0: Holnap lesz a fődíjsorsolás, de tudod, hogy van napi nyereményünk is?
1: Igen, egy vacsora.
0: Igen, egy vacsora meghívás a Spalettétteremnek köszönhetően. Ezt ma délután 4 és 5 között fogjuk kisorsolni. Kalabban a neved, Betty?
1: Köszönöm szépen, nagyon várom a sorsolást.
0: A mai sorsoló Király Andor lesz, és ő az a szerencsés, aki majd felhívja nyertesünket 4 és 5 óra között, de addig még kalapba lehet kerülni. Holnap pedig Kormos Zsolt sorsolja ki a több mint 500 000 forint értékű lakásfelújításra fordítható heti fődíjunkat. Én köszönöm szépen már a figyelmeteket, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Holnap már péntek, jövök, itt leszek 10 és 14 óra között. A folytatásban pedig Ed Sheeran-dalát ígérem, és játsza majd Andor, nektek ez lesz a kamera. További kellemes délutánt, jó rádiózást, a Rádió egy gonggal, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi. Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban. Ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Centerben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt, teljesíts 10 plazmaadást július 31-ig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tied lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt a H&H klíma jóvoltából. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
18: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
19: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
20: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
21: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescóhoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
22: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
23: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
24: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Kirabolt egy idős férfit, egy napon belül elfogták. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 1700 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök az elmúlt egy hétben Bács-Kiskunvár megyében. A szabályszegők legalább 50 ezer forintos bírságra számíthatnak, de a büntetés összege akár a 468 ezer forintot is elérheti. A gyorshajtók között több motoros is volt, közülük ketten lakott területen belül a megengedett sebesség 2,5-szeresével közlekedtek, ezért fejenként 312 ezer forintos bírságot kaphatnak. A rendőrség adatai szerint a vármegyében egy hét alatt 60 közlekedési baleset történt, amelyekben 24 ember sérült meg. Az egyenruhások emellett 16 ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indul, és vezetői engedélyüket is bevonják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Kézfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd, a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta a rádiónknak a szerző.
26: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akár csak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkében, ezek fogunk mi magyarok.
25: Egy 18 éves kalocsai fiatal rabolt ki egy 76 éves férfit még április végén Kalocsán. Az idős ember elektromos kiskocsijával tartott hazafelé, amikor a kerékpára közlekedő fiatal mellé hajtott, elvette az övtáskáját, majd a benne lévő 40 ezer forinttal elmenekült, írja a Vármegyei Lap. Az esetet két nő észlelte, akik azonnal segítséget nyújtottak a sértetnek és értesítették a rendőrséget. A nyomozók tanúkihallgatások és kamerafelvételek alapján rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit másnap elfogtak. A fiatal a kihallgatás során beismerte a bűncselekményt, a rendőrök pedig megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyet visszaadtak tulajdonosának. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
0: Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai slágermegy, üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő 3 órában. Király Andor, hogy hogyan folytatjuk, már is elárulom. Egyrészt természetesen a gyereményjátékkal, egyetlen fotó, egyetlen házszám, utcanév nélkül, és már is közelebb kerülhet valaki a közel 700 000 forint értékű nyereményhez, amit már holnap 5 előtt sorsolunk is. Úgyhogy folynak a lehetőségek, érdemes figyelni. El is árulom, ebben az órában olyan házszámok fotóit várom, amelyben benne van az 5-ös. Mindemellett utazunk még természetesen nem csak a zenék szárnyán, hanem messzire a földről. Egészen az űrbe érdekes tények és egy óriási látványosság hamarosan. De erről majd később. A lényeg, hogy most mindenki fényképezkedjen a házszámokkal. Viber számunkra lehet küldeni a 2094140-20-ra. Várom. Hogy a jó hangulat folytatódjék, már is elkészítettem Sigala és Jacksoni közös felvételét. Ez a Riptide. Ezzel kívánok mindenkinek további kellemes

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Az időjárás csapadék szempontjából kérdéses, a jövő hét közepéig mindenképpen, hiszen minden napra ígérnek esőt. Ettől függetlenül, aki előre tájékozódik, érdekes programokon vehet részt. Holnap 9 és 19 óra között ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt. Egy napra a Boldogasszony Rózsakert. A program egyik kiemelt eseménye a 9 óra 30-kor induló szakmai séta lesz, amelyet Burszki Darinka főkertész vezet. A rózsabarátok nem csak a kert szépségeit fedezhetik fel, hanem számos érdekességet is megtudhatnak a rózsák gondozásáról, a kert történetéről és a folyamatban lévő fejlesztésekről. Kellemes sétát kívánok mindenkinek, de holnap gyermeknap és juniális lesz Hetény egyházán, délután 3 órától a Móricz Zsigmond általános iskola környékén. Nem hinném, hogy bárki elmulasztotta a múlt vasárnapot, de még mindig lehet örömet szerezni a gyerekeknek, úgyhogy ehhez is kellemes időtöltést kívánok, csak úgy, mint a délután további részéhez itt nálunk a Rádió 1-en, amelyet most Fesz Boyék slágerével alapozunk meg, ez a Good Life. Már is játszom, itt a Rádió

Figyelj és jelentkezz, ha a házszámodban szerepel az óra elején közölt szám is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

0: miért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felzoktok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy, egy picikét segítenénk az autósoknak, hiszen Kecskeméten, ahogyan nyilván napközben már sokan megtapasztalták, a Csányi János körút és a Rákóczi út kereszteződésénél kialakult balesetveszélyes útsüllyedés miatt munkálatok folynak, a körútról a Cifra palotánál nem lehet jobbra kanyarodni a Rákóczi útra. A munkálatok várhatóan a csúcsforgalom kezdetéig 4 óráig befejeződnek. Akinek van egyéb fontos útinfója, a Forrodrót 76 14 010. Segíthetünk együtt a többi úton lévőnek. Folytatván pedig a délután jó hangulatát, szerintem az egyik legjobban sikerült Taylor Swift-dal következik, az Opelite, ami egyébként egy mesterséges drágakőre utal. Swift nyilatkozata szerint a szám központi gondolata, hogy a boldogságot gyakran nem megtaláljuk, hanem tudatosan építjük fel magunknak, ahogy maga az Opelite is egy ember alkotta kő. Bár a rajongók különböző fórumokon sokan úgy értelmezték a zenét, hogy részben Swift kapcsolatáról szólt Travis Kelce-vel, de hát ezt Taylor kisasszony nem erősítette meg, úgyhogy maradunk az eredeti szerzői elképzelésnél, és hogy valóban mennyire jó, már is meghallgatjuk.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Figyeld, legújabb játékunkat! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
1: Igen?
2: Király Andor vagyok, a Rádió 1 gongból.
1: Igen, juhászné vagyok.
2: Igen, akkor jó helyen járok. Hogyan szólíthatom?
1: Igen. Franciska.
2: Franciska, nem tán nagy munkálatok közepette vannak?
1: Hát, lenne.
2: Mi lenne?
1: Hát, például terasz, meg konyha.
2: Oh, mert hogy olyan ajándékaink vannak, amit lakás felújításhoz tökéletesen föl lehet használni.
1: Igen.
2: Ezt akkor tudja. Ezért is jelentkezett.
1: Ezért.
2: Hát nem a férfi emberek dolga ez?
1: Hát én ezzel nem rendelkezem.
2: Jaj, értem, sajnálom. Igaz? Ők csak elköltenék a pénzt, nem?
1: Úgy van.
2: Ez a hölgyekről nem mondható el, mint tudjuk. Na, a lényeg az, hogy olyan házszámot küldött be, amiben benne van az ötös, úgyhogy elfogadom.
1: Úgy van, 54, igen.
2: Így van, és ez tudja, azt jelenti, hogy esélyes akár arra, hogy a spalettában vacsorázzon, akár akkor egy barátnővel, az is lehetséges,
1: na,
2: ugye?
1: Na, az van.
2: Na,
1: jó
2: ugye?
1: Lenne.
2: Gondolom, az van bőven.
1: Lenne.
2: Jó kis trécselés, finom ételek, és persze megvan az esély a holnapi fődíjhoz is. Mit szól?
1: Na, hát annak örülnék leginkább.
2: No, bízzunk ebben, jó? Addig is hallgasson bennünket.
1: Köszönöm.
2: Jó, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Egy utolsó lehetőség a mai alkalommal a következő órában, hiszen négy után már jön a fődíjsorsolás, erre a napra vonatkozóan legalábbis, úgyhogy hajrá, nem sokára mondom a részleteket, néhány perc múlva érkezem vissza, és megmondom, milyen számjegynek kell szerepelni a házszámban. A következő óra első dala pedig Ray Daltoné, ez lesz az újdonsága, Blood Running. Ezzel folytatjuk a csütörtök délutánt a Rádió 1 gongon.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Sokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
11: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
12: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
13: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
15: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
16: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
18: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsünek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
19: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
21: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi 3 étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
22: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Önkéntesek újították meg az érzékelések kertjét Kecskeméten. Közlekedési rajzpályázat, legjobb alkotói díjazták Kecskeméten. Keresik a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közös munkával szépítették meg Kecskeméten az érzékelések kertjét, amely a fogyatékossággal élők és a családok számára is különleges közösségi térként szolgál. A tavaszi nagytakarításon a Kecskeméti Szent László Lions Klub tagjai mellett helyi nyugdíjasok is részt vettek, írja baum.hu. A résztvevők gyomláltak, bokrokat metszettek, rendvetették az ágyásokat, valamint új virágokat ültettek a parkban. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, júniusban a közeli iskola diákjai is bekapcsolódnak a növényültetésbe. Az érzékelések kertjét 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az érzékszerveken keresztül segítse a világ felfedezését a látás vagy hallássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. A park emellett érzékenyítő programoknak és közösségi foglalkozásoknak is rendszeresen helyet ad. Több száz pályamű érkezett arra a közlekedésbiztonsági rajzpályázatra, amelyet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság hirdetett meg a gyermekek számára. Az így közlekedtek ti elnevezésű felhívás célja az volt, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, írja a Vármegyei Lap. A pályázatra óvodások, alsó és felső tagozatos diákok jelentkezhettek, az idei téma pedig a tömegközlekedés volt. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékelte, amely nem csak a rajzok esztétikai színvonalát, hanem azok tartalmát is figyelembe vette. Az összes beküldött alkotás megtekinthető a Kecskeméti Könyvtárban rendezett kiállításon. Keresik a Balaton legjobb strandját, a kék hullámzászló strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretnék.

0: Várható nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel. Elszórtan záporok, zivatarok inkább keleten, északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet majd számítani esőre, az északnyugatira forduló szél pedig élénk
1: lesz. A
0: műsort
1: a Red Honbau kézházai támogatják. www.redhonbau.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

Ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi. Ma is slágermegyütt mindenkinek. A következő két órában a mikrofonnál Király Andor. Fontos hírem van, ebben az órában lehet már csak jelentkezni a mai napon játékunkra, úgyhogy aki még nem csatlakozott, most itt az idő. Mindez annyi a feladat, hogyha nincs saját, keresni kell egy házszámot, le kell fotózni, úgyhogy az utcanév ne látszódjon, és ügyelni kell arra, hogy tartalmazza az aktuális órában megadott számjegyet, és beküldeni nekem Viberen a 29 414 020-ra. Hogy melyik ez a szám? Figyelem! Ebben az órában a kettes, akár duplán vagy háromszorosan is benne lehet, nem feltétel. Persze ez nem jelent nagyobb nyerési esélyt. De hogy mik a nyeremények, nem sokára beszélünk még róla, hiszen közel 700 ezer forint értékű, amit lakás felújításra lehet felhasználni, és van egy vacsora meghívás két fő részére a Spaletta étterembe is. Úgyhogy már csak rövid az idő, de tilos feladni. Június 4-e van, és rendkívül érdekes dolgok köthetők a mai naphoz, erről is szó lesz még. Most viszont nem húzom az időt, hiszen már is egy olyan dalt játszom, amelyről a rajongói visszajelzések kifejezetten pozitívak voltak, mégpedig azért, mert az EDM vagy EDM közösségben többen kiemelték az ebben hallható erős vokált és azt, hogy maga az előadó Kashmir kicsit lassabb, csillesebb oldalát mutatja meg, ami persze szokatlan tőle, de úgy tűnik, hogy valóban ezzel még több rajongót szerzett. Nem fokozom tovább, már is mutatom a dalt. Ez tehát a Wild Ride, ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is láger megy egy érdekesség június 4-ével a mai nappal kapcsolatban. A hír kecskeméti vonatkozású, ugyanis 230 éve 1796. június 4-én megtartották az első színházi előadást. A helyszín, nem tudom, hogy ki emlékezik rá, mármint az épületre, az Arany Sas vendégfogadó volt, vagy ahogy később ismerték, a Cserepes vendéglő udvara, ami ugyan ma már nem áll, a régi STK helyén volt található. Itt lépett fel Kelemen László társulata, amely a magyar nyelvű színjátszás úttörőjének számított, úgyhogy egészen régre nyúlik vissza, mióta színházi előadások tekinthetők meg Kecskeméten. Ennek örömére pedig, hogy még jobb hangulatban teljen a délután, szemfelten folytatjuk, aki legújabb stúdióalbumának megjelenése kapcsán több interjúban beszélt arról, hogy az apaság milyen nagy hatással volt zenére, ezt az örömet próbálta belecsempészni az albumon lévő zenékbe. Erről jön most az egyik, a Heart

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ha már itt a nyár, annak is első hónapja, június, nagyon fontos a magyarok számára a zűrutazás tekintve, hiszen tegnap volt 46 éve, hogy Farkas Bertalan visszatért az űrből, ahol közel 8 napot töltött és 124-szer kerülte meg a Földet. És 45 év után, tavaly, szintén júniusban, 25-én Kaput Tibor startolt a nemzetközi űrállomásra, így Magyarország immáron két olyan űrhajóssal is büszkekedhet, akik saját jogon jutottak el a világűrbe. Azért ez nem rossz teljesítmény egy 10 milliós országtól, még ha a Holdra egyenlőre nem is mi megyünk először, de ki tudja még, mit hoz a jövő. Azt egészen biztosan, hogy nem sokára hívok valakit, aki a mai napon utoljára lesz esélyes a közel 700.000 forint értékű nyereményre, mindazok esélyesek, akik a 2-es számot tartalmazó házszámot egy fotón elküldték Viber számunkra. Az elmúlt órában említettem azt is, hogy holnap 9 és 19 óra között ismét megnyitja kapuit, de csak egy napra a Boldogasszony rózsakert, és ha már rózsák, hangolódjunk rá ezzel a felvétellel, melynek címe Roses, St. John következik közel egy perc múlva. Így folytatjuk a csütörtök délután itt a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
3: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik. Gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok. Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla. Találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt. Kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 Gong.

0: Figyeld, legújabb játékunkat! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
1: Igen, tessék!
2: Király Ondor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szia Ádám!
2: Megleptelek?
1: Igen, meglepődtem, igen.
2: Hogy?
1: Hallottam, mert... Hát hallottam, nem hallottam, hogy csörög a telefon, csak néztem gyorsan.
2: De jó számot hívtam, jelentkeztél játékunkra.
1: Így van, igen.
2: Na, hát akkor, ha már itt tartunk, és a meglepődésen túl vagyunk, akkor hadd kérdezzem a játék tekintetében, hogy milyen munkába fogtatok? Miért van szükség a nyereményre?
1: Hát, frissházasok vagyunk, úgyhogy...
2: Ó, gratulálok, igen.
1: Lakás vásárlásban lennénk, úgyhogy nagyon jól jött ez az összeg.
2: És ott még bizonyosan kell majd felújítás, ugye?
1: Így van, bőven.
2: Na jól van, a házszám azt, ahogy nézem, több mint megfelelő, hiszen kétszer is benne van.
1: Igen.
2: Akkor jól láttam a képet is, úgyhogy ez azt jelenti, hogy te vagy az egyik esélyesünk, akár ma, akár holnap.
1: Szuper.
2: Jó, úgyhogy nagy lépést tettél. Figyelj bennünket, lehet, hogy a következő órában is csörgök, és akkor mehettek egy jó kis facsira a spalettába.
1: Tökéletes.
2: Jó, addig is, további szép napot, szia!
1: Szia.
2: Újfent azt kell mondanom, hogy mára elfogytak a lehetőségek, de holnap 10 órától még mindig lehet jelentkezni, leginkább a fődíjért, de a vacsorát sem hagynám ki senki helyében. Továbbra is majd a házszámokat keressük, de hát erről majd Miki pontosan beszámol, mi is lesz a feladat. Az enyém pedig mindössze annyi, hogy bejelentsem, már csak egyetlen órát töltünk együtt, amelyben természetesen kiderül, hogy ki lesz a napi fődíjunk, és hogy milyen különleges látványban lehet a következő napokban részünk, hogyha az égboltra tekint. Úgyhogy már csak néhány perc, és neki is ugrunk ennek az újabb egyben utolsó zenei órának, mégpedig Loi felvételével. Ez pedig nem lesz más, mint a Get Lucky.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Sokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
9: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
10: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
11: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a épi autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a épi autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.epiauto.hu oldalon.
12: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokálpizza és grill. www.localepizza.hu.
13: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
16: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
17: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
18: Irány a Sultvadkerti Power Home, a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home, velünk egyszerűbb a házi munka.
19: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópuszta szer csillagösvény labirintus! Indul a kaland!
20: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Megsüllyedt az út burkolata Cifra palota előtt. Meteorológusok segítik a nyári légi közlekedést. Kiskunfélegyházi siker a Hungarikum vetélkedő országos döntőjében. Üdvözlöm, Veres Liza.

0: meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatójától.
1: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
0: Kiemelkedő eredményt értek el a kiskunfélegyházi diákok az Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő országos döntőjében, írja a Vármegyei Lap. A Lakiteleki Népfőiskolán rendezett megmérettetésen közel 50 csapat indult, közülük 16 jutott be a 10. osztályosok elődöntőjébe. A versenyzőknek saját térségük értékeit kellett bemutatniuk, emellett Hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat is megoldottak. A kétnapos verseny végén a kiskunfélegyházi Tiszavirágok csapata a második helyen végzett. Az első helyet a sátoraljaújhelyi Zemplén lányai szerezték meg, míg a harmadik helyen a pápai Bakonyikum csapat végzett. A szervezők szerint a vetélkedő célja a magyar értékek és hagyományok megismertetése volt a fiatal generációval. Az ország keleti felében még újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, később azonban csökken a csapadékhajlam, máshol pedig már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Időnként megélénkül a szél, néhol viharos széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 28 fok között alakul. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt pedig erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar.
2: A műsor támogat a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

Rádió 1 gong, ahol csak igazi, mai sláger megy, és csúcs, már is elröpent 2 óra, és már csak ez van hátra, amit együtt töltetünk, na de ez nagyon fontos, abból a szempontból, hogy a mai napi fődíjat, a Spaletta étterem vacsora meghívását 2 fő részére átadom valakinek. Úgyhogy akik ma jól küldtek be házszámaikat az általunk kért számjegyeknek megfelelően, ők ne hagyják magára a telefont, mert valakinél nem sokára megcsörren. Egy picit pedig még maradunk az égboltnál, hiszen egy nagyon különleges látványosság, ami majd a következő napunkban elénk tárul, nem sokára mondom mi ez. Addig viszont már is folytatjuk a további jó hangulat kedvéért egy olyan dallal, melynek érdekessége, hogy erősen épít a Faithless legendás 95-ös számára, az Insomniára, ugyanis ennek zenei elemei és hangulata felismerhetően visszaköszönnek benne, ezért sokan aféle modern újraértelmezésnek vagy tisztelgésnek is tekintik. Baby Rexának támadt az ötlete, hogy érdemes ezzel kezdeni valamit, és hogy ez hogyan sikerült. Már is mutatom, ezzel kívánok mindenkinek további kellemes délután.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy, ebben a remek kellemes időben, pláne ahhoz képest, hogy azt mondták, a jövő hét közepéig folyamatosan esni fog, bizony most úgy tűnik, hogy nem így lesz. A következő pár napban szombatra mondják az esélyét csapadéknak, viszont nem hűl le a levegő, maradnak a napi 27-28 fokos maximumok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Úgyhogy, ha minden igaz és aránylag tiszta lesz az égbolt, akkor nagy esélyünk van arra, hogy egy különleges égi eseményt figyeljünk meg, ugyanis, hogyha esténként az égboltra pillantunk, a Jupiter és a Vénusz szinte egymás mellett lesznek láthatóak, sőt, hamarosan csatlakozik hozzájuk a Merkur is. Így egészen ritka bolygó együttállásnak lehetünk szemtanúi, ami szabad szemmel is, tehát megfigyelhető lesz, nem kell hozzá távcső, hát mondjuk csak egy derült este, és persze egy kis kíváncsiság is, de hogy hogyan lehetséges ez, hogy a bolygók itt csapatba verődnek, azt is nem sokára elmondom. Addig viszont továbbra is jönnek a mainstream nagyjai, egyimáron egészen jól ismert sláger csendül fel Calvin Harris és Ellie Goulding jóvoltából. Ez most az Outside

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jól támogatolnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi ma is látható.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és egy picit visszatérve az előző témához, még szerint egy különleges égi jelenséget láthatunk a következő napokban, mégpedig a Jupiter, a Vénusz és a Merkur együttállását, hogy miért is lehetséges ez, egyszerűen fogalmazva nem azért vannak közelebb egymáshoz, mert összegyűlnek, hanem azért, mert a Földről nézve egy irányba látszanak. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy hosszú országúton több autó haladna különböző távolságokra, egy bizonyos nézőpontból pedig úgy tűnhet, hogy szinte egymás mellett vannak, pedig valójában azért kilométerek választják el őket. A Jupiter, a Vénusz, a Merkur és a Föld is mind a nap körül keringenek, de eltérő pályákon és sebességgel. Időnként úgy alakul a helyzetük, hogy a Földről nézve majdnem egy vonalba esnek. Ezt nevezzük együttállásnak, és ezt láthatjuk majd most. Egészen pontosan majd, ha beesteledik.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Úgyhogy most még senki ne tekintgessen az égboltra, leginkább a közlekedők, inkább az úttestre, annál is inkább, hiszen új hír az M5-össel kapcsolatban, hogy Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és 64-es kilométerek között új terelést építettek ki. A Röszke-Szeged felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros irányába így a külső és a leálló sáv járható. Nem mellesleg sebesség korlátozásra utaló táblák is ki vannak helyezve. Nos, nem sokára hívok valakit, ő lesz a mai nap fődíjasa, addig viszont már csak zene, Martin Garrix-el folytatjuk, ez lesz a Butterflies, itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Rizska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én.
17: Hiá!
3: A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
16: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
17: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
18: Az igazi komfort nem luxus. Tűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
19: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
20: Drága mennyasszonyok!
21: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
20: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
21: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
20: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkok mögött.
22: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak.
23: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
22: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
23: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
22: www.mgmotor.tormasi.hu.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Itt a Rádió 1 gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, bizony ma is elérkezett az a pillanat, amit többen vártak. Kiderül, hogy ki viszi el a mai nap fődíját.
3: Esik Majra Szintia.
2: Én pedig Király Andorra a Rádió 1 gongból.
3: Szia!
2: Szia! Na hát, örömöt hallok a mosolyban?
3: Igen, gondolom.
2: Akkor ezek szerint sejtesz is valamit?
3: Hát, igen.
2: Igen. Mondom, és úgy értesültem a Mikitől, akivel játszottál délelőtt vagy délután, nem is tudom pontosan, hogy házat vettetek vagy vennétek?
3: Hát már vettünk, igen.
2: Aha, és felújításra szorul?
3: Igen.
2: Mert ugye az sosincs kész, majd meglátjátok.
3: Hát, igen.
2: És hát itt vannak olyan anyagok, amit nagyon jól föl lehet használni építőanyag vagy polikarbonát tekintetében, de van itt burkolás, villanyszerelés, festési munkadíj. Hú, föl sem bírom sorolni. Világítás, technika, függöny, mindenre szükség lehet?
3: Igen.
2: Holnap adhatjuk ezt oda, akkor is figyelni kell bennünket, de ma is van egy meglepetésem, mégpedig egy vacsora meghívásos palettától. Mit szólsz?
3: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
2: Úgyhogy se nem iszunk, se nem eszünk a medve bőrére, ahogy majdnem mondják, de ehhez jó étvágyat kívánok, érezitek jól magatokat, és holnap lehet, hogy megint hívunk.
3: Szuper, nagyon szépen, jó. Köszönöm.
2: További szép napot, szia!
3: Köszönöm neked is, szia!
2: Hát nekem is sokkal jobb kedvem van, amikor örülnek a hallgatók, de hát miért ne, hogyha nyereményekről van szó. Holnap tehát fődi sorsolás, ettől függetlenül holnap is. Adjuk a Spaletta étterem nyereményét, mondjuk úgy grátisba, tehát érdemes 10 órától ismét jelentkezni. Miki jön majd a további részletekkel, no és persze a számjegyekkel, aminek benne kell lenni a házszámban. Nem sokára 17 óra kezdődik a Rádió 1 Live Mix. Ehhez is mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, jövő héten találkozunk legközelebb, szerda délután. Mindenkinek további kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a ház számoddal a rádió egy gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te ház számodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a ház számoddal a rádió egy gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Sokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseriti gúnyolc, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: cserifehérvár.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
14: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trend Optikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Fedezd fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten, a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
19: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
20: Dolgoztál már raktárosként?
21: Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség?
20: Akkor nálunk a helyed.
21: Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked.
20: A többi csak rajtad múlik.
21: E-mail címünk hr@gallakft.hu.
20: Jelentkezz még ma.
21: www.gallazrt.hu.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
23: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
24: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
25: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
26: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
25: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
27: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
28: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
29: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
27: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
30: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
31: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk. Pure Beat ma délután a Rádió egy Live Mix. Hello Pure Beat!
32: Csak így szavaztok srácok, hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
31: Nem csak hallgatni, hanem nézni is tudtok minket. Pillanatokon belül indulunk a Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is. Isteniek lesznek a zenék, keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
32: Hát el fogunk ma varázsolni mindenkit, mondhatom így, és ebbe aki segít nekünk nem más, mint Lady Gaga, és kezdünk ezzel a dallal, ez nem más, mint az Abracadabra. DJ Dark Remix-ében itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.
1: Rádió.

0: Gyurbit élőben a lemezjátszói mögött egy SMS, ami közlekedési információt is tartalmaz. Sziasztok, nagyon jó zenéket játszotok, így hazafelé nekem a munkából, sajnos ismét alig lehet haladni Budapesten az Árpád hídon az M3 bevezető felé, viszont ami a legjobb, teljesen feltöltődött a zenéitektől a gázos haverom, a Misi. Ti vagytok a legjobbak, András.
1: Na hát ennek örülünk.
0: Köszönjük szépen, ez az SMS közlekedési információt is tartalmazott. Pure Beat, zenéljünk tovább.
1: Megyünk is tovább azzal a dalon, ami pillanatok, szinte hetek alatt meghódította az egész világot. A francia DJ Hugel zenéje érkezik, ami a Beatport első helyen landolt, és a dal érdekesség egyébként, hogy magyar érdekeltsége is van a dalnak. Ez nem más, mint Hugel, Ultranate és Imál Angel közös dala, a Moving to the Sun. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.
2: Rá.

0: Enrique a Medúzától, ez volt a Piece of Your Heart, és a leges, legfrissebb Medúza slágert is be fogjuk nektek mutatni, majd ma este 9-től a World is Mine Radio Show-ban. Az még odé van, most itt a Rádió egy Live Mixben, Pure Beat a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, hello Gary, Csoki, Pure Beat, olyan fantasztikus ma a Live Mix, akár csak a Budapest Park volt veletek az első sorban a szülinapotokon, hatalmasak vagytok ma is, Pacsi, a legnagyobb rajongótok Peti Pápáról. Ja, és lépés indult.
1: Köszönjük szépen, hát igen, a szülinapi fesztivál az tényleg erős volt.
0: Még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt, és hát hamarosan fesztiválozunk veletek újra, erről majd jönnek a részletek hamarosan. Mi érkezik most?
1: Dalpremier, kérem szépen engedjétek meg, hogy bemutassam azt a dalomat, ami minden idők legsikeresebb Pure Beat dala 2017-ből, és hát közel 10 év után a No One című dalom 2 új feldolgozás készült belőle, és hát az egyiket már pár napja bemutattam a YouTube-on. Ez egy igazán könnyed kis utazós house zene lett, a kiállás már szinte pop kiállás, és hát majd érkezik belőle egy erősebb verzió is, de most a nyári Summer Remixet hoztam el nektek, szóval fogjátok szeretettel Pure Beat, No One 2026-ban, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Rádió.

0: De jót house-oztunk ma délután a Rádió 1-en. A Rádió 1 Live Mixben Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Ray, Where is my husband? Ez volt a záró track. Hát ez a mix valami brutál jó volt, üzeni nekünk Viberen Csilla.
1: Igyekeztem, szóval nagyon szépen köszönjük.
0: Csilla, minden szabad, igaz? Pure Beat, hol lesznek még bulig a héten?
1: Holnap indulnak a fellépések, holnap Kiskun Félegyházán leszek megtalálható, szombaton pedig Szombathelyen, utána pedig Budapesten.
0: Jó bulikat kívánok neked, mi pedig találkozunk a Where is my Radio Show-ban jövő héten.
1: Így van. Jövő héten szerdán.
0: Jövő héten szerdán, így van.
1: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt lenn, további kellemes hetet nektek. Sziasztok.
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Accenttel. És a Don Lee-vel játszani is fogunk, páros belépőket nyerhettek jövő hét szombatra, méghozzá a Total Dance Cabrióra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
9: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
8: Tényleg ennyire jó?
9: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
8: 1%? Ez egy valóra vált álom.
9: Cserifehérvár.hu.
10: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping
12: and Living. Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
15: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
14: A béke még odébb van.
12: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
16: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
17: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
18: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
19: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
20: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
21: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
22: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
23: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
24: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
25: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
26: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
27: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
26: Társadalmi célú reklám hangzott el.
28: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Reklám.
29: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
30: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
31: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
32: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
33: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
34: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. KASZAP építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
0: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
1: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fej animátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Gameblaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
2: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
3: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
4: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
3: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
5: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
26: Rádió
6: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Fabrióra. Halló, halló!
1: Szia, Marika vagyok, és a bambulé számot szeretném kérni, és küldeni a lányoméknak festre.
0: Szia, Marika, ez egy zseniális dal, nagyon nyári, nagyon modern, nagyon-nagyon 2026-os. Mit üzensz vele a lányodnak?
1: Hogy imádom.
0: Na akkor Alex Kenji és a bambulé már pörög is nektek itt a rádió. Egy ilyen szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek, baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcánál, aztán két autó karambolozott a 10. kerületben is a Gergely utcában a Kőér utca előtt, és a megszokottnál is erősebb a forgalom, az M1-es autópályán a főváros felé Óbarok és Biatorbágy között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: Szia, Isti vagyok, és a lányomnak szeretnék egy számot kérni.
0: Szia, Isti, és mi legyen ez a dal?
1: Jennifer Lopez és David Guetta-nak a közös számát szeretnénk kérni.
0: De jót választottál, Save Me Tonight ennek az újdonságnak a címe. Két igazi A-kategóriás veterán szupersztár hozta össze. Lassan 30 éve vannak már a pályán mind a ketten, úgyhogy ideje volt már ennek a kollabnak. Mit üzensz ezzel a lányodnak?
1: Hogy nagyon szeretem, éppen edzésről tartunk hazafelé, úgyhogy bulizunk rá egy jót a kocsiba majd.
0: Nagyon helyes, indulhat a buli, ami szerintem az egyik legjobb, az egyik legkülönlegesebb dolog ebben az új dalban, hogy abszolút a 2010-es évek hangzásvilágát idézi vissza. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Csak itt a

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap megint hideg front jön, mikor, ha nem pénteken, lesznek zivatarok és erős széllökések, viszont meg lehet a 29 fok is, főleg a keleti megyékben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Norbi vagyok, és Hypatontól szeretnék egy számot kérni.
0: Hello Norbi, kinek menjem?
2: A feleségemnek küldeném.
0: Üzensz neki valamit?
2: Hogy szeretem.
0: Na ez akkor hamarosan nektek szól, Hypaton, Out My Head, sok boldogság!

0: a játékra, hívjatok innentől 10-ként 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: 10-ként mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km per órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Bogi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Bogi! Micsoda vidám jó hangulat!
1: Igen, igen, hál' Istennek végeztünk a munkával, szóval már csak ilyen feloldódott beszélgetés van.
0: Mivel foglalkozol?
1: Én gyógyszernász vagyok, és akkor most lett vége, így az utolsó beteg most ment el.
0: És biztos vagyok benne, hogy egy jó gyógytornász, mint amilyen te is vagy, tudja a Rádió 1 szlogent.
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bogi, mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy te vagy a tizedik?
1: Azt mondom, nagyon-nagyon boldog vagyok. Jaj, de jó, nagyon jó.
0: Mutatom, hogy hol leszel jövő szombaton, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: A gyógytornászok tudnak jó nagyot bulizni?
1: Ó, hát ők tudnak a legnagyobbat.
0: Akkor érezzétek nagyon jól magatokat, kivel mész majd?
1: Nagyon szépen, köszönjük. A legjobb barátnőmmel, Kingával.
0: Jó bulizást kívánok nektek, játék hét után is lesz majd itt a Rádió 1-en. Ed Sheeran jön, és az Azizám.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Szeretnék gratulálni a férjemnek a sikeres államvizsgája alkalmából. Írtó sok munkája volt benne, és nagyon büszkék vagyunk rá a gyerekekkel. Köszönjük szépen Öleli, Rebeka, Ábel és Evelyn. Mi is szívből gratulálunk, és nagyon remélem, hogy ünnepeltek egy nagyot ma este. Halló, halló!
1: Hunor vagyok. Szeretettel szeretnék kérni egy számot feleségemnek, Rebekának és a kislányomnak, Pannának.
0: És mit üzensz a hölgyeknek?
1: A feleségemnek a nagyon születtem, és a Pannának, a kislányomnak, ő pedig hogy gratulálok az aranyérméhez, az úszásoktatás legvégén, ami kapott aranyérmet. Nagyon büszke vagyok rá.
0: Mennyire menő és ügyes kislányotok van. Szívből gratulálok én is.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És akkor jöjjön Sam Feld zseniális Coldplay feldolgozása. Nagyot szólt a rádió egy születésnapi fesztiválján is. Heart Like Mine.

0: Itt a Rádió 1. Csaki Kazimai sláger megy, Purple Disco Machine-t kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Ricsi vagyok. Mindig annak kérik, aki szereti. Most küldjük annak, aki nem szereti. Hát, hogyha megszereti.
0: Ricsi, te ügyesen kijátszottad a szabályomat.
1: Igyekeztem.
0: Tulajdonképpen kimondtad a tiltott mondatot, csak más szórendben, ami így egyáltalán nem azt jelenti, mint amire én ugrok.
1: Tudtam, hogy ezt nem szereted mondani, mert hát, hogyha egyszer bejön.
0: Ricsi, jó hangulatban kaptál el, úgyhogy nem estél ki.
1: Szuper, nagyon jó.
0: Kösz, hogy hívtál, jön is mindjárt Purple Disco Machine és a Hurt. És persze lesz játék 7 óra után is páros belépőért a jövő szombati Total Dance Cabrióra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
8: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profel szereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
14: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
15: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
16: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán június 6-án Tiszaalpáron a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu per roadshow.
17: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsünek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6. Ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
18: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép nyárestét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Valaki ebben az órában is kapni fog egy páros belépőt jövő szombatra a Total Dance Cabrióra. Szólni fogok időben, hogy mikor indul a játék. Halló, halló!
1: Ildikó vagyok, szia! Rétaltontól kérnék egy számot.
0: Szia, Ildikó, kinek menjen?
1: Küldeném az összes könyvelőnek, aki túl van az áráson. Kísér, elfáradtunk.
0: Na de most már akkor jöhet a jól megérdemelt pihenés, és jön Ray Dalton is, akit kértél. Ez a Blood Runnin neked és minden könyvelőnek. Csak itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Sanyi, püspök ladányból!
0: Hello, ami püspök ladányi beépített emberünk!
1: Igen.
0: Senki nem olyan lelkes püspök ladányban, mint te. Tehát amióta elindult ott a Rádió 1, azóta szerintem legalább alsó hangon minden második nap hívsz.
1: Bizony, bizony.
0: Mi az ottani frekvenciánk?
1: 91.8.
0: Így van, és mit kérünk ma?
1: Kamráttól egy zenét. Arról nagy örömmel, hogy vettem egy készüléket magamnak, még jobb minőségbe tudom hallgatni.
0: De jó vagy, Sanyi. Óriási vagy.
1: Apropó, ha a kazettát hallgattad már, vagy?
0: Egyáltalán nincs elfelejtve, nagyjából a felét már meghallgattam a rádiós demódnak, ez egy másfél órás anyag, amit ugye kazettára, a műsoros kazettára rögzítettél, csak közben lett egy kutyusom, és azóta...
1: Gratulálok!
0: Köszönöm szépen, elképesztően cuki, a világ legokosabb kiskutyája, teljesen vak, képzeld el, 7 éves, de én ennél jobban szeretem, abszolút teljes élete van, óriásiakat sétálunk, megyünk irándulni mindenhová, éljük a vagány budapesti pasik életét, és csak mondom, hogy süsű, segít nekem kielemezni a demódat.
1: Kutyák, a kutyus?
0: Igen, süsű.
1: Na, jó, nyílt.
0: Köszönöm szépen. Nem én adtam neki, én ugye örökbe fogadtam, úgyhogy én hozott anyagból dolgozom, de hát természetesen meghagytam a nevét, úgyhogy van egy sárkányom otthon.
1: Gratulálok, hogy örökbe fogadtál egy kutyust.
0: De jó fej vagy, köszönöm szépen, úgyhogy meghallgatjuk süsüvel a demót, és visszajelzünk egy ilyen hivatalos e-mail formájában, jó?
1: Oké. Na,
0: Sanyikám, öled és mindenkinek ott Püspök ladányban.
1: Átadom, hello.
0: Jön tehát a Hug Yourself Kamráttól, és tudjátok mit? Ezennel elindítom a következő játékunkat is. Aki innentől 10-ként telefonál, jöhet velünk bulizni jövő szombaton a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620 3111.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és újabb Rádió 1 hallgatót szeretnék elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Bubi vagyok, Budapestről.
0: Hello, Bubi! Mióta próbálkozol?
1: Hát, egy jó ideje.
0: Mikor voltál utoljára egy igazán jó buliban?
1: A szülinapi bulitokon voltam.
0: Nem mondod, de jó fej vagy, jól érezted magad?
1: Nagyon-nagyon-nagyon igen.
0: Na remélem akkor egy másik buliba is el tudunk vinni. A Rádió 1 szlogent kérem szépen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nem mondod,
0: de
1: jó!
0: Megvan a programod, jövő szombatra figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök. Nagyon sokszor telefonáltam már hozzátok, de eddig egyszer sem sikerült.
0: De örülök, hogy most összejött. Kivel mész majd bulizni?
1: Barátokkal valószínű.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat. Ez a játék holnap Győrke Attisnál folytatódik itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: És

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Holnap jön megint egy hideg front és hoz magába a záporokat. A hétvégén viszont kánikula lesz, szombaton 28, vasárnap pedig akár 30 fokkal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Közben Joel Corey-t készítettem elő, szia!
2: Szia, Zsani vagyok.
0: Hello Zsani, kinek menjen ez a dal?
2: Férjemnek.
0: Stay a little longer, ez akkor a tiétek most itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
2: Köszönöm, szia!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Krisztiánnak hívnak, Kájgót szeretném kérni barátoknak.
0: Hogy hívják ezt a barátod?
1: Laci.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy kitartást kívánok neki a német autópályákra, most már 3 hónapja utón van.
0: 3 hónapja megy kocsival, mit csinál? Megkerüli a földet?
1: Nem, nemzetközi furgonozik.
0: Ja, így már más. Azt hittem 3 hónapja meg sem állt.
1: Nem.
0: És kollégák vagytok, te ugyanezzel foglalkozol?
1: Én is ugyanezzel.
0: Jön akkor nektek Kygo, akit kértél, sőt mellé Éva Max-et is megkapod. Ez a Whatever, egy Shakira feldolgozás itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, széles utat!
1: Köszi, hello!

0: A Rádió Egyet halljátok, utána diszkósít 9-től pedig egy csomó vadonatúj extra zene Regán Lilivel és Joer Juniorral a World is Mine Radio Show-ban. Ma őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozó. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint. Az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
11: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kinek mi volt a legkelemetlebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, amin így túl van. Ami röhögött magát, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázva, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
15: A prostata. Minden évben.
14: Prostata.
15: Az, amikor azt mondják, hogy lép fel a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
14: De neki nem, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnak.
15: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
16: Nekem is van egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen.
14: Én szerintem nekem a vakvér műtétemen készült selfie.
16: Biztos, hogy nem. Emlékszel a vakúra?
14: alsó gatyába mész be a műtőbe,
16: és plangába jöttél ki.
14: És hogy azt mondod, hogy Istenem, csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vagbél műtét, perforálódott majdnem a vagberem, levetkőztetnek alsó gatyára, rád adják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
16: De mindenhol hajháló van, vagy csak...
14: Hát ott valamilyen rámadták. Most ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mert itt láb boxer alsó.
16: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára. Köszönjük szépen.
14: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsó nadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az épluszos videókat is értem. Hát ezzel.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
19: Disco!
20: Disco! Disco!
21: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madad, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Disco Sheet Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
23: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, és ma nem zenélek, viszont mindent megadok ahhoz, hogy ti jól érezzétek magatokat, vagy visszafogom magam egy picikét.
22: Szép volt, szevasztok, én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit FM-en, webben, applikáción keresztül, itt vagyunk veletek egészen este 9-ig, fogunk beszélni a Disco Sheet Partikról, az új dal megjelenés, úgyhogy lesz itt minden, tartsatok velünk. Egy igazi mai slágerre kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, és már is megyünk tovább, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy a Disco Sheet Radio Show-ban.

0: Isten éltes az ünnepelteket!
1: Kicsit magamhoz ragadva a szót. Én is csináltam ebből az Imagine Angel Hugel Ultra Native vokállal ellátott én ebből a verzióból egy új remixet, az kikerült a DJ Junior csatornára. Egyébként a Pizza Bulin működött is, mindannyian lejátszottuk a saját remixünkbe, annyira szeretjük ezt a dalt, ugye. Aztán hamarosan jön a Day by Day az új dalomnak a klipje is egyébként, és a megjelenése, és ugye a diszkosi dal is nem sokára jön, mert hogy itt játszuk a rádió egyen folyamatosan, viszont a klip is elkészült, és várjuk a német megjelenést, úgyhogy egy csomó megjelenés mostanában, hiszen itt a nyár, bulizni kell.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy 17 nap múlva itt a fővárosban az 50. születésnapom, és egy parti a rakparton, és tuti fix, hogy a következő dat ott is játszani fogom. Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy, benne a Diszkos Trédo Show.

0: BPM tartalmú adrenszínnől a diszkosít a Rádió Egyen Hanvai PG Mixel, mondjuk nem tudom, hogy mit, de mixel, és itt van Bárány Attila, meg én DJ Junior itt.
1: Az a baj, hogy én sem tudom, mit mixel, ami az eszembe jut. Viszont hétfő óta nem beszéltünk róla, és ezt el kell mondani, gyerekek, fergeteges volt a diszkosít pizza premier.
0: Nagyon.
1: Pátyon. Azt kell mondanom, hogy családias volt a légkör, de nem azért volt családias, mert kevesen voltak. Tehát nem magyarázkodás.
2: Konkrétan a családjaik
1: ott voltak, és ettől annyira jó hangulata volt az egésznek, közvetlen baráti kör és a rajongók is. Szóval nagyon-nagyon jó hangulata volt, és képzeljétek el, azt kell mondanom, nekem ízlik a pizza.
0: Nagyon finom.
2: Nekem is.
0: Nagyon-nagyon finom, és sok idegen volt mondhatni ott ugye bár, mert azért nem csak a családok és barátok voltak ott, hanem azért voltak rajongók is, cimborák, akik ismernek minket bárhonnan, és én azért fülelgettem, amikor megkóstolták, és senki nem mondta, hogy rossz. Sőt, mit tudhat, ugye ott volt Nelly, aki a TikTokon az egyik moderátorom, és neki a férje olasz, illetve az anyósa is, és nekik is ízlett a pizza, tehát olaszoknak is.
1: Oké, akkor azért én elmondom, a feleségem az nem olasz. Olaszos.
0: De csak vele.
1: De neki nem ízlett.
0: Oh.
1: És neki a lányomnak se.
0: Nem,
1: nem szeretik az édeset.
0: Aha, édes volt. Ja, íze, a popcorn.
1: Hát a hülyesége mi?
0: A picit.
2: Egyébként meg nálam például öcsémék ott voltak, a feleségem is ugye a fiammal, és mindenkinek ízlett. Tehát, hogy igazából ők nagyon élték, és pedig az öcsém az minden ilyen pizzát megkóstol szerte a világba, olaszoknál is minden jó helyen ott volt, Amerikában, és ő azt mondta, hogy nagyon különleges íze volt, és ilyen nagyon intenzívek az ízek, többféle pizzát kóstolt egyébként.
1: És még egy dolog, tehát hogy az Attila zseniálisan készíti a pizzát.
0: Igen,
1: tehát, hogy valaki nem szereti az édeset, annak valószínűleg nem fog ízleni, de egyébként zseniális. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy működik a szarvasgomba, a rántott hússal és az alkohollal.
0: Így van, együtt. Tényleg zseniális, akárcsak a következő dal, amely itt érkezik a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádiósóban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Slágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Nagyon ritkán van olyan, hogy én egész estés bulit vállalok, ezt úgy hívják egyébként, hogy Dance I Said. Na most egy ilyen lesz a hétvégén, én 2 hónapja promótálom már ezt a bulit, nagyon jól mennek a jegyek is, meg óriási az érdeklődés, nyár is van, jó idő is lesz, reméljük a hétvégén. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel szombaton este, majd Balatonmárja fürdőn, Dance I Said.
0: Annyit akartam, hogy egyébként az egész estés bulit az All Night Long-nak hívják, csak hogy szívjam a véredet egy kicsit, és miért fejjel néz egyben?
1: Nem. Azért, mert nem látod a posztjaimet, de nem is baj
0: jó,
1: egyébként.
0: Tudom,
1: mert
0: tudom.
1: Az egész estés kifejezést mindig időzőjelbe teszem.
0: Tényleg?
1: Így van.
0: Nagyon jó vagy.
1: Amikor...
0: Tanulsz azért, jó van. Egy is olyan, az fontos, egy biztos, hogyha én azt mondom, hogy egész estés,
1: igen,
0: akkor az egész estés.
1: Okay. Ha én azt mondom, hogy egész estés, és ott van az idéző,
0: az három óra. És nagyon fontos az én esetemben, hogy ugye 17 napúva a születésnapi buló van, az egész estés lesz, ami azt jelenti, hogy 11-től hajnal 4-ig játszok, és előtte Fatboy délután 6-tól 11-ig ő is tól majd egy 5 órás szetet, szóval majd tessék minket meghallgatni, és tuti fix, hogy a dal, ami most jön itt a rádió egyen, ezen a születésnapi bulin is fog szólni, ugyebár június 20-án itt a rakparton. Már is megyünk tovább, igazi mai slágerekkel,

0: Diszkus itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, és óriási homályban vagyunk, hogy valójában mi is szól ebben a pillanatban.
1: De ő mostanára
0: kitalálta.
1: Nálam azaz.
0: Viszont azt kell mondanom, hogy a Junior átvette az én szerepemet vasárnap, tehát hogy ő közönségesebb volt, mint én.
1: Sőt,
0: gyereknap volt, és
2: jó, de úgy csomó felnő gyerek.
1: De jobban működött, mint te, mert hogyha rád szólok, te nem hagyod abba, ő a bajtal. Akkor mondta, hogy
2: igen, egyszer mondta tényleg, hogy gyereknapban, bocs, mondom. De egyébként rendes voltam, anyukájával beszélgettem. Jó,
0: sok volt a színes ital.
1: Hétfőn meg is említettem egyébként.
0: 7 darab színes ital.
2: 7 színes ital volt, igen. Én még lefele vezettem, visszafele a barátom vezetett, a Gabó Krisztián egyébként, akinek köszönöm innen is, és nagyon jó sofőr volt, úgyhogy meg egyébként ő csinálja a diszkos idő, egy csomó megjelenést ugye nekünk, borítókat, flyereket, minden. A Krisztián is ott volt ezen a pizzasütésen. Meg akartam mondani, hogy július 2 ugye, diszkosi. A következő a sorban, Ráckevén, nagy fesztiválon, csütörtök este, néhány rádió egy DJ-vel kiegészülve, de 3 órát fogunk játszani együtt.
0: Jó, és bocsánat, kedvencetek lesz, mert én kezdek, cső.
1: Jó, és hogy mondtad, hogy édesanyámmal beszélgettél, ugye ezt már hétfőn kiveséztük élő adásban, és most egy olyan dal jön, amit egyébként megjegyzett, hogy mennyire jó volt ezen a diszkosít partin ez a muzsika. Na ez érkezik most itt a rádió, egy ilyen csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió showban.

0: Ez a Rádió 1-es és olyan diszkos, itt búcsúzunk mindenkit.
1: Nem.
0: De itt vagyunk, gyerekek, és tényleg diszkosít dal megjelenés hamarosan. Ugye a Szorítasz folyamatosan játszunk az új diszkosít dal, és most már csak ilyen zenei jogi dolgok vannak, amit intézünk ezzel kapcsolatban, még a vokálokkal. A videoklip az már elkészült, nyilván bemutattuk a rádió egy születésnapján, de még javítottunk egy picit rajta, mint ahogy a dalon is, és hát a tökéletes verzió az hamarosan érkezik a letöltő oldalakra.
1: Hol van, mi szétvegint?
2: Dance-elszed!

0: A Pure mit szokott csinálni, mert ő három órában nyomja az All Night Longot, csak
1: ti már azt még ti szeretek diszkózni.
0: És én ezért nem használom az All Night Long kifejezést.
2: Nagyon komoly.
0: Ugye?
2: Mondjuk én akkor kiírtam az All Night Longot, lehet, hogy csak a Junior írt, aki van rá, mert mindent ő csinált először a szakmában egyébként.
1: Meg én csináltam All Night Longot régebben.
2: Akkor az még tényleg All Night Long volt.
1: De szóval mikor volt? Amikor rezidens DJ voltam valahol. Nem kellett vendég, mert megmutattam az egész esti gyereket.
2: Menjünk egy olyan dallal tovább, amelyet ha All Night Long, ha nem All Night Long, tuti fix, hogy mind a hárman játszunk. Jön most egy ilyen itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: csak igazi mai slágermegy diszkosi trédősó, búcsúzik ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pícsi.
1: Én azzal, hogy két nap múlva Dance Sized Balatonmária fürdőn, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, és hát én annyit szeretnék csak mondani, hogy hivatalos megjelenésem majd akkor lesz, mikor diszkosítnek, egyébként meg heti hármat nyomok, és mindent megtaláltok a rajongói oldalamon a YouTube-on. Na, sziasztok!
0: Eredeti valódi DJ Junior csatorna, ugye a YouTube-on, DJ Junior Hun vagy Hanna, hogy tetszik külföldön vagy Magyarországon, de egy biztos, hogy kaptam egy ilyen kis hangszer rá, ez azt jelenti, hogy eredeti valódi a csatorna, csak látta a YouTube, hogy küzdök ezzel a mondat és szó összetétellel egy pár hónapjaint, és mindig szivatom a srácokat vele, de egy biztos, ha már itt tartunk, hogy eredeti valódi megjelenések, jövő héten hozok majd egy dalt, amit egyébként a pizza bulin már előttem, csak még csiszolgattam egy kicsit, méghozzá Ricky e Poveri, mert hogy Made in Italy az kell, gyerekek, az érzés, Ciao Itali, Ciao More, egy új dal, ugye ez is érkezik majd, illetve megjelenésként ott van az új Hugh Gallimani Angel és Ultranate kinn a YouTube csatornámon, ezt is nézzétek meg. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: Ameddig a földkereken szolgálóként zenélek, Hambai Pícsi voltam, búcsúzom azzal, hogy most szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel Keszthelyen, 17 nap múlva pedig a pesti rakparton az 50. születésnapi bulimon egy 5 órás exkluzív szettel, tessék megérkezni, lesznek egészen fincsi, régi és vadonatúj zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Innentől Regál Lili és Joer Junior a lemezjátszói mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

I like money, fancy shit.

0: Is Mine Radio Show, Regál Lili a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval, közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show.

0: feldolgozni, ez volt az Alive Alok remixében a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban csütörtök este. Itt mellettem Regál Lilia lemezjátszói mögött, mindjárt indítjuk a mai második kört.
1: Tartsatok velünk mindenképp, ugyanis nálam van a legújabb David Guetta dal. Ezzel pörgünk tovább hamarosan.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Elképesztő zenék és elképesztő energiák várnak rátok a mai második körben is. Menjünk tovább, hello Lili!
2: Ciao Geri, akkor csapjunk bele a második órába, ahogy ígértem, itt lesz a legújabb David Guetta dal, de arra még egy picit várni kell. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Gettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött,

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 11-től jön még Joab Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones & I és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: természetesen, akkor mostanában eme dal mellett nem lehet elmenni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. A háromszoros év DJ-je győztes Regál Lili állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Lili, szuper voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, hogy hallgattatok. Egy hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
0: Most pedig jön Joel Junior.
2: Rádió egy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
8: Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
9: World is mine.

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Már Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: És tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a

0: Rádióban a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: hallottunk, ma ez volt a Heart Like Mine. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap pénteken jövünk megint 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Joel Corey, a DJ világ egyik legizmosabb DJ, hát lehet, hogy ő a legizmosabb, nagyon ki van pattintva. Annak idején egy csomó testépítő bajnokságon győztes volt. Nem tudom, hogy a foci az mennyire megy nekik, de Balázséknál folytatódik napközben a nagy kapura rugás játék. Hogy mi mindent lehet nyerni, ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hozom Joel Corey-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert most egy Z-generációs német énekesnő, Loi, aki nyáron ünnepli majd a 24. születésnapját. 2017-ben egy német gyerek realityben tűnt fel, The Voice Kids, szerintem nem kell magyaráznom, hogy milyen tematikájú reality lehetett, ez egy énekes műsor volt, egészen a fináléig eljutott. Játszik gitáron, zongorán, és gyerekkorában nagyon nagy hősnője volt Adele, a brit szupersztár, sokat inspirálódott tőle. Ez most a Get Lucky.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak